talked about your mom.

0: Amikor a szigeten fogtam a söröt, én bevallom, csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is nyék hideg, vagy ami fagyos, az csak a szíved.

jöttél, de senki nem is kérte. Egyből beköltöztél, elvitted az autót. Másnap visszajöttél, azt mondtad, hogy jó volt. Jó, mi?

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt,

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha ez szó,

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. 2026. október 5-e van, hétfő reggel, kezdődik egy új hét, ha tehetik, kezdjék a Muravidéki Magyar Rádióval. Jó reggelt még egyszer, 6 perc elmúlt el fél 6, és folytatjuk tovább mindjárt zenével, csak annyit röviden. Az időjárás, hogy hideg van odakint, 4 fok körüli a hőmérséklet vidékünkön, helyenként párás a levegő, tehát az elmúlt napokhoz hasonlóan indul ez a mai nap is, és nagyjából hasonlóan is folytatódik, talán nem lesz annyira zavartalan a napsütés, mint a mögöttünk lévő hétvégén, de azért szépen emelkedik majd a hőmérséklet, megközelítjük, ha nem is érjük el a 20 fokot. Ez persze még változhat, majd szólunk később is az időjárásról. Ennyit akkor röviden előjáróban, és már is folytatjuk tovább zenével, utána pedig az egészség kalauzt nézzük meg, hogy mit mutatnak a mai napra vonatkozóan. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Király Tomislav, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, a műsorvezető pedig Donner Tíme. Ébredjenek velünk, jó reggelt, jó rádiózást!

Lássuk az időjárás ránk leselkedő veszélyeit. A Meteoklinika részletes tájékoztatása szerint egy anticiklon szélére kerültünk, így egy hidegfronti hatás érhet el bennünket, de a frontérzékenyek fő problémája még mindig a nagy napi hőingás, úgyhogy némi változással jár az anticiklon peremére kerülés, de többször is említik, hogy tényleg a napi hőingás az, ami a leginkább megterheli az emberek szervezetét. Említettem 4 fok körüli odakint a hőmérséklet, de természetesen vannak területek, ahol akár hajnali fagyok is előfordulhatnak. Délután meg majdnem nyárias hőmérsékletekre készülhetünk, és éjjel egy átvonuló hullámterhelő hatása is megjelent, főleg az északi ország részben. Mindez azért van, mert az eddig töretlenül uralkodó anticiklonnak a peremére kerülünk, és így lehetőség van északnyugat felől némi hűvösebb légtömeg beszivárgására, úgyhogy abban a régióban hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak. Az ország nagy részén továbbra is nagy lesz a napi hőingás, és ezen belül melegfront jellegű hatások lesznek a dominánsabbak. Ennek tekintetében csak ismételni lehet a következményeket. A reggeli hideg miatti ízületi és vérnyomás problémákat, majd a napközbeni erős vérnyomás ingadozást, gyakoribbak lesznek a rosszul létek, szédülés is előfordulhat, növekvő bizonytalanságérzet, határozottabb mellkasi panaszok és légzési nehézségek, és főleg a melegedési szakaszban lesznek erősek a melegfront jellegű fejfájásos és migrénes panaszok. Erre érdemes tehát készülni. Ami a szabadtéri programokat illeti, bár ugye a hétvége lezajlott, új hetet kezdtünk, most talán egy kicsit kevesebb a szabadidő, de aki nem érzékeny a nagy napi hőingásra, az kedvező feltételekkel találkozhat, úgyhogy nem jelent neki problémát, akár a kültéri programok megtartása, szervezése sem. Kissé kevesebb lesz ugyan a napsütés, ezt már említettem, de kellemes 20 fok körüli hőmérsékletek várhatók, és kedvezőek lesznek a közlekedés feltételei is, bár a front hatások azért ugye figyelmetlenséget, fáradékonyságot okozhatnak, meg helyenként párás a levegő, de hogyha ezeknek tudatában vagyunk, és ezek tudatában közlekedünk körültekintően, akkor úgy gondolom, hogy nagy baj nem lehet. Vigyázzanak önök is nagyon magukra, ezt írja az egészségkalauz, és már is zenével folytatjuk, 2 perc múlva lesz 5:45.

Október 5-e van, 10 perc múlva, 6 órakor már jövünk a friss információkkal, most azonban még az ünneplőket köszöntjük fel. Az Aurélok ünneplik névnapjukat, ez a latin Aurelius nemzetség névből származik, jelentés az, hogy aranyos. A szlovén naptárban Marcel névnap szerepel, ez egy latin eredetű név, Mars istenhez tartozó, illetve neki szentelt jelentéssel bír. Mellettük köszönhetjük még Apollinár, Attila, aztán Etele, Flamina, Flávia vagy Fulvia, Galina, Pálma, Palmira, Pellegrina, Placid, aztán Szendile, Tereza, Tulipán és Túlia nevű ismerőseinket is. Ezek is szerepelnek a mai kalendáriumban, ezek a nevek, és még mellettük a születésnaposokat is köszöntjük. Legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Október 5-e van, hétfő reggel, jönnek a zenék itt az MMR-en, 6 órakor pedig friss információk.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A Térerőben ezúttal beszámolunk a vajdasági magyar írók 74. írótáboráról és a 11. temesvári magyar napokról. Szó lesz a Korunk folyóirat két tematikus lapszámáról, valamint az egyenruha ellen tiltakozó diákokról is. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Október 5-e hétfő van, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit, friss információkkal várjuk Önöket már is, élén Szlovénia időjárási helyzetképe.

0: Nagyrészt derült az ég az ország felett, illetve kevés felhők vannak felettünk, helyenként pedig párás, ködös a levegő, így a reggeli órákban. Ez feloszlik majd gyorsan egyébként. Itt vidékünkön 4 fok körüli a hőmérséklet. Muraszombat környékéről 2 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Ljubljanában 6 fok van, Mariborban 9 fokot mérnek, Koper 11 fokos, a Kredaricán pedig 6 fok a hőmérséklet. Ott egyébként megnövekedett már a felhőzet. És hogy mire számíthatunk napközben? Vidékünkön derült időre lehet készülni, helyenként megnövekvő felhőzettel. A nappali csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, a tenger melléken elérheti a 24-25 fokot is akár. Holnap is részben derült idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel. A reggeli és délelőtti órákban egyes, alacsonyabban fekvő területeken köd képződhet. A reggeli értékek 2 és 7 fok között alakulnak, a napi maximumok pedig 18 és 23 fok között. Aztán, ami Magyarország időjárását illeti, hétfőn sem várható gyökeres változás időjárásunkban. Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak fátyolfelhők növekedhetnek meg időnként. Gyenge marad a légmozgás, 7 fok körüli értékeket mérhetnek hajnalban jellemzően, de vannak ennél alacsonyabb értékek is lentiből és Zalaegerszegről. Nagykanizsáról csak 4 fokot jelentettek. Szent Gotthárdon 5 fok van, Szombathelyről 6 fokot jelentenek, és Budapesten van 7 fok. Délután 20-22-23 fokra készülhetünk majd. Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a napsütést. Esőre ezen a napon sem kell számítani, a legtöbb helyen gyenge, illetve mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel párásság megint csak előfordulhat majd, és egyre inkább előfordulhat gyenge fagy is. Hajnalban -2 és 10 fok közé hűl a levegő, délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat, többfelé feltámadhat a szél. A minimumok így is 0 és 11 fok között alakulnak, a legmelegebb órákban pedig még mindig 22-27 fokot mérhetünk. Aztán csütörtökön egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. Feltámad az északnyugati szél, erősen megnövekszik a felhőzet, és egyes helyeken esőre is lehet már számítani. A hőmérséklet napközben 18 és 27 fok között alakul majd, tehát a hét második felében érkezhet némi változás. Elnézést, ha valaki a vénasszonyok nyarát nem tudja elfogadni, indián nyár, akkor nevezzük inkább így. Ami az orvos meteorológiát illeti, konkrétan időjárási front nincsen felettünk, de ugye hajnalban reggel hideg van, és felerősödhetnek bizonyos panaszok, illetve tünetek, a kopásos jellegű ízületi problémák, vagy a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés pedig egyeseknél vérnyomás problémákat okozhat, keringési panaszok, szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, úgyhogy gyakorlatilag a nap minden szakában hatással lesz ránk így vagy úgy az időjárás. Tompaságot, fáradékonyságot, akár fejfájást, migrént is tapasztalhatnak, de ne feledjük, hogy a napos idő még mindig jó hatással van a hangulatra és a közérzetre, és mégiscsak október eleje van, lassan-lassan beköszönt az igazi ősz, sőt jön majd a téli időjárás is, amely jellemzően sokkal fényszegényebb, mint amiben még most részünk van, úgyhogy ha tehetik, ha most még dolgoznak is napközben, de délután, ha tehetik, akkor némi időt töltsenek a szabadban, szükségünk van a napfényre.
1: Közlekedési hírek.
0: Egyes helyeken párás, ködös tájakkal találkozhatnak az útrakelők, ebből kifolyólag legyenek körültekintőek. Nem zökkenőmentes a forgalom a szlovén utakon. A tenger melléki autópályán a Dragucsova csomópontnál lezárták az egyik forgalmi sávot a Pernica felől tartó oldalon Maribor felé. Aztán torlódnak a kamionok a Gorenszkói autópályán a Karavenke alagút előtt Ausztria irányában. Jelenleg 2 kilométeres kamionsor alakult ki. A Magyar autópályán pedig a Sentély határátkelő előtt Ausztria irányába 3 kilométeres a torlódás. És még egy fontos információ, egy hetes közlekedésbiztonsági akciót hirdetett az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata. Az akció ezen a héten tart. Október 5-e és 11-e között zajlik, a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, illetve minden olyan tevékenységet fognak figyelni, amely elvonja a vezetők figyelmét. Ide tartozik a különböző elektronikai eszközök használata, valamint a képi és szöveges adatok megtekintése. Jó, ha erről is tudnak. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk! Hétfő reggel van, 6 perc elmúlt el 6 óra, elmondtuk a friss információkat, hát mondhatni röviden vagy egy kicsit hosszabban, az a lényeg, hogy most talán mindenről értesültek. Folytatjuk némi zenével, 6:45 körül pedig jövünk a lapszemlével.

Másfél perccel negyed hét után következzék akkor a lapszemle. A Zalai Hírlap hétfői száma beharangoz két vasárnapi eseményt is. Október 11-én Zalaegerszegen a Keresztúri VMK-ban jótékonysági koncertet rendeznek egy 3 éves bocföldei kislány az SMA betegséggel küzdő Jázmin javára. Az esten a Kalapjakab zenekar lép fel, melyben feltűnik majd egy meglepetés vendég is, a program bevételét pedig Jázmin gyógykezelésére ajánlják fel. Ugyanezen a napon Hévízen várják a város lakóit a sportcsarnokba, ahol aláírásgyűjtő akció kezdődik el. Az önkormányzat ugyanis szeretné visszakapni azt a 26%-os tulajdonrészt, amit a helyi tófürdő üzemeltető cégben birtokolt, és amit egy 2013-as kormánydöntés vett el tőle. A cég szerint a gyógytó és a hozzátartozó létesítmények állapotának romlása akkor kezdődött el, és ma is tart. Az újság képes riportban mutatja be a horvát Adria egyik gyönyörű települését, Bakart, melynek nevét a 13. században említette először oklevél, amikor II. András magyar király a Frangepán családnak adományozta, írja tehát elöljáróban Vargandor lapszerkesztő, részletek az Zalahírlap mai számában.

6 óra 22 perc mindjárt az elmúlt 24 órát összegzi a Muravidéki rendőrség. Két anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, két bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, kétszer történt közrendsértés is, és két vadgázolás ügyében intézkedtek. Olyan sofőrtől foglaltak le személygépkocsit, aki nem felelt meg a vezetéshez szükséges feltételeknek, illetve öt külföldi állampolgárt állítottak elő, ők illegálisan léptek az ország területére, nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be. Ami a bűnügyeket illeti, lopás és közveszély okozás miatt indultak eljárások. A rendőrök négy tűzesethez is kivonultak, egy esetben az esemény pontos körülményeinek tisztázása még folyamatban van, írja a rendőrség, tehát ez történt a tegnapi napon. Ami pedig már a mai napra utal, az az előre bejelentett sebesség ellenőrzés. Muraszombat környékén számíthatunk majd gyakrabban radarra, tartsák be a szabályokat. Még egy kis zene a folytatásban, fél hétkor pedig lesz egy helyi vonatkozású hír, illetve egy terepjáró, hallgassák meg.

0: népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, köszöntöm a rádió hallgatókat, következzék egy reggeli terepjáró. Harmadik alkalommal rendezték meg a magyar-szlovén határtalan vásárt a Zsitkóc és Bödeháza közötti hetés barátságparkban. Az október 3. rendezvényen a helyi termékek és a gasztronómiai kínálat mellett kulturális program és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Az árusok a szlovén és a magyar oldalon kínálták portékáikat, a vásár pedig a két országban élők közös találkozó helyévé vált, Fticsarines összeállítása.
2: A napsütéses őszi időben megtelt élettel a park. A standok között nézelődők, hol egy-egy finomságnál időztek el, hol ismerősökkel álltak megbeszélgetni. A háttérben cimbalom szólt, a vásári forgatagban pedig a határ két oldalának ízei és hagyományai találkoztak. A határtalan vásárral a környék termelőinek is bemutatkozási lehetőséget teremtettek. A rendezvény jelentőségéről Bedő Andreát, Bödeháza polgármesterét kérdeztük.
3: A szlovén oldalon is és a magyar oldalon is vannak olyan vásárai, amiket jó tartani, mert hogy azokat az embereket, akik itt helyben termelnek valamit, jó támogatni. Erre mi alkalmasak vagyunk, és eljöttünk a határainkig, mert egy nemzetközi vásár az mégiscsak csábítóbb mindenkinek, hiszen érdekes, hogy a másik oldalról mit hoznak. Mit hoz a szlovéniai vagy muravidéki árus, mit hoz a magyar árus, mangalica termékek, kecskesajt, gesztenyepüré, a másik oldalon gibanica, tehát hogy csupa izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes folytatni. Érdemes folytatni a helyiekért, a barátságért, de ami még nagyon fontos, egyre inkább a helyi termék, a helyi termelő fontos lesz.
2: A vásárt cimbalomzene, gibanica készítési bemutató és csuhéból készülő tárgyak kézműves foglalkozása színesítette. A parkban kis vonattal is lehetett utazni. A rendezvényen közös szándéknyilatkozatot is aláírtak a hetés barátságpark és a határtalan vásár jövőjéről. Ebben vállalták, hogy együttműködnek a park gondozásában és fejlesztésében, valamint a vásár rendszeres megrendezésében.
1: Kedves hallgatóink, a hétfő reggeli terepjárót hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 3 perccel múlt el fél hét.

Olajbolya énekelt az imént, 10 perccel múlt el, 6:30 jó reggelt mindenkinek, lassan világosodik odakint, október 5-e van. Hát október elé már nincs értelme sokat alkudozni az ősszel, hiszen a reggelek meglehetősen hűvösek, párás ködös a levegő, dió koppan a földön, a szőlőhegyen pedig egyre több az üres tőke. A délutáni nap meg még meg tudja tréfálni az ember, de estére hamar előkerül a kardigán, a kiskabát, és a kertben is feltűnően gyorsan elfogy a világosság. A régi falusi világban október nem elsősorban a színes falevelek hónapja volt, sokkal inkább a szüret, az őszi vetés, a betakarítás és a térre készülődés ideje. A pincében must dolgozott, a kamrában gyarapodtak a készletek, a földeken pedig már a következő esztendő kenyerének alapját vetették el. Nem csoda, hogy a népi naptár október első felére is több kapaszkodót adott. Ferenc napja körül a gazda a vetést figyelte, a szőlős gazda az eget és a fürtöket, Teréz napja pedig több vidéken már a szüret egyik régi határnapjának számított. Az év ilyenkor különösen furcsa módon ketté ágazik, egyszerre kell befejezni az idejét és elkezdeni a következőt. A régi kalendáriumok októbert mind Szent Havának is nevezték, a név már előre tekint a november elejé minden szentek ünnepére, miközben maga a hónap még javában az őszi munkáké. A földeken folyik a vetés, a kertekből bekerült, ami még menthető és tárolható volt, és az állatok ellátását egyre inkább a közelgő hideghez kellett igazítani. A falusi ház körül lassan minden tárnak és terménynek meg kellett találnia a téli helyét, ami nyáron még ráér, októberben már kevésbé. A krumpli nem kérdezte, hogy fáradt-e az ember, a diót össze kellett szedni, az alma sem tartotta fent magát a fán karácsonyig, és ha a szőlő megérett, akkor bizony eljött az idő, akár volt kedve a rokonságnak szüretelni, akár nem. Október 4-e volt Ferenc napja, ezzel a nappal kezdődött valamikor az úgynevezett vetőhét. A gabona elvetése a következő esztendő kenyeréről szólt, ezért különös tisztelet övezte. A vetőgazda egyes vidékek tiszta ruhában indult munkába, szótlanul ment ki a földre, vetés közben pedig nem illett káromkodnia. A néphagyomány különféle mágikus cselekedeteket is megőrzött, szentelt barkát, kenyérdarabot vagy más, szerencsét és termékenységet jelképező tárgyat kapcsoltak a vetéshez. Mai szemmel ezek egy része babonának tűnik, és természetesen nem a kenyérdarabtól lesz jó a gabona. A mögöttes gondolat azonban érthető, az ember tisztelettel kezdte el azt a munkát, amelyből hónapok múlva a család kenyere született meg. Talán ma is másképp néznénk egy veknire, ha minden alkalommal eszünkbe jutna, hogy egykor az első szem elvetésétől a kenyér megszegéséig szinte egy teljes év munkája vezetett. Október első fele sok szőlővidéken már a szüretről szólt, persze soha nem volt egyetlen közös szüreti kezdőnap. Az éghajlat, a termőföld, a fajta és a helyi szabályok mind befolyásolták, hogy mikor lehetett neki kezdeni. A régi időkben ráadásul előfordult, hogy nem a gazda döntötte el szabadon a kezdést. A szőlőhegy rendje érdekében közösen meghatározott időpontot tartottak, és amíg azt ki nem hirdették, nem illett, vagy nem volt szabad hozzáfogni. Ennek volt értelme, egy hegyközségben együtt kellett megszervezni az őrzést, az utakat, a munkát, sőt sok helyen még a szüret idején alkalmazott szabályokat is. A szőlő ugyanis érték volt, és ezt a seregélyek is pontosan tudták. A kisebb gazdaságokban a szüret hagyományosan közös munka volt, összegyűlt a család, jöttek a rokonok, szomszédok és segítők, tehát a puttony került a szőlő a kádba, majd a présbe. A házigazda étellel és itallal kínálta a munkásokat, és a szüret vége sok helyen mulatságba fordult, de azért ne romantizáljuk túl. A szőlő nehéz, a puttony még nehezebb. Lehajolni egész nap fárasztó, októberben pedig könnyen előfordulhat, hogy a hideg reggel után délben meleg van, délután meg elered az eső. A szüret mégis olyan munka volt, amelyhez könnyen kapcsolódott jókedv, ének és közösségi élmény. A végzéshez sok helyen külön szokások társultak, készülhetett szüreti koszorú, megköszöntötték a gazdát, táncoltak és természetesen megkóstolták az új mustot. Az utóbbit olykor olyan lelkesedéssel, amelynek következményéről a népi kalendáriumok rendszeresen szemérmesen hallgatnak.
A frissen kipréselt szőlőleve a must az ősz egyik legjellegzetesebb íze. A pincében azonban ilyenkor kezdődik csak az igazi átalakulás. Az erjedés során a must cukortartalmának egy részéből alkohol és széndioxid keletkezik. A régi pincékben ezt tapasztalatból pontosan ismerték még akkor is, ha a folyamat mikrobiológiai hátteréről nem tudtak annyit, mint ma. A mustból lett a murci, majd új bor. A szüret idején ezért a pince egyszerre volt munkahely, tároló és különleges élőtér. Bugyborékoltak a hordók, változott az illat, a gazda pedig figyelte, hogyan alakul az egész éves munka eredménye. Egy fontos régi új józanság ide kívánkozik még. Az erjedő mustból felszabaduló széndioxid zárt pincében életveszélyes lehet. A pincék szellőztetése ezért ma is komoly biztonsági kérdés, nem pedig a féle túlzott óvatosság. Ebben az esetben jobb, ha a modern tudomány hangosabban beszél, mint a romantikus pince hangulat, írja a kalendárium. És lesznek még jeles napok ebben a hónapban, itt legközelebb hozzánk áll október 9-e Dénes napja, amikor már a térre próbáltak következtetni, de nem szaladunk ennyire előre, maradunk egyelőre ennyiben a kalendáriumból. Zenével folytatjuk most tovább. Apropó kalendárium, konkrétan a mai napit fellapozzuk majd egy fél óra múlva a következő órában. Számítunk akkor is figyelmükre. Most egy perccel múlt el 3:47.

Ez volt a 30Y felvétele, 8 perc múlva 7 órakor pedig érkeznek majd az első hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Aztán a következő órában a hírek után majd fellapozzuk a kalendáriumot. 7:30-kor lesznek friss információk, 3:48 körül pedig a mezőgazdasági szaktanácsadás legutóbbi részét hallgathatják meg. Aztán pedig majd elérkezünk 8 órához, amikor jönnek az újabb hírek, és még valami a mai, illetve a következő napok műsorváltozásával kapcsolatban. Október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án, tehát mától csütörtökig minden délelőtt 11 óra után referendumokkal kapcsolatos műsorokat hallhatnak itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ugye referendumra kerül sor, 4 kérdés lesz, ezért ezek egy-egy napra vannak elosztva, és mindig a 11 órai hírek követően hallgathatják majd meg, úgyhogy a ma délelőtti műsort illetően annyi a változás, hogy turisztikai műsorunk az iránytű elmarad, ehelyett pedig a referendummal kapcsolatos műsort hallgathatják meg, ehhez várjuk Önöket majd a készülékek mellé természetesen, és ahogy említettem, nem csak ma, hanem kedden, szerdán és csütörtökön is. Ennyit akkor még fontos információképpen, na jöjjenek még a zenék, 7 órakor pedig híreket mondunk.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budavidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Janez Jansa miniszterelnök ma a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. Jansa a vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A Sziolnet beszámolója alapján ő az első olyan magasrangú szlovén vezető, aki hivatalos vizitet tesz a Vatikánban 14. Leó pápa pontifikátusa alatt. Legutóbb Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök vett részt hivatalos vatikáni látogatáson 2024. december 5-én. Ez volt Pirc-Muszár második találkozója az azóta már elhunyt Ferenc pápával, miután korábban 2023. májusában már járt nála magánkihallgatáson. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt magyar külgazdasági és külügyminisztert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága.

0: Akit a BYD kapcsán kérdeznének, közölte a Tisza frakció a Magyar Távirati Irodával. A párt közleményében azt írják, hogy Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelik. A lett miniszterelnök Andris Kulbersk jobbközép egyesült lista pártja nyerte a balti államparlamenti választását, derül ki a vasárnap közzétett előzetes eredményekből. A szavazatok több mint 99,9%-ának összeszámlálása után az egyesült lista 35,4%-kal áll az élen az állami televízió szerint. A 100 tagú parlamentben Kulbersk egyesült lista pártja 42 mandátumot szerzett, ami rekordnak számít a volt szovjet köztársaság függetlenségének visszanyerése utáni történetében. Az eredmények arra utalnak, hogy Lettország továbbra is az Európa párti és Ukrajna baráti irányvonalat követi. Friedrich Merz német kancellár vasárnap vonattal érkezett Kijevbe, éppen azokban a napokban, amikor az oroszok még aktívabban bombázzák az ukrán energiainfrastruktúrát. A látogatás politikai üzenete egyértelmű. Berlin a háború negyedik évében sem kész csökkenteni Ukrajna támogatását, sőt, a német-ukrán katonai együttműködés új szintre léphet. A német kormány 1 milliárd eurónyi, korábban már jóváhagyott katonai támogatás felszabadítását tervezi, miközben további 350 millió eurót fordítanának az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. A katonai együttműködés egyik legfontosabb eleme az elfogó drónok gyártása lehet. A készülő megállapodás másik fontos eleme a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztése és gyártása. A Reuters szerint olyan fegyverrendszerekről is tárgyalnak, amelyek hatótávolsága meghaladhatja az 1000 kilométert. Ezek lehetővé tehetnék, hogy Ukrajna a front mögött Oroszország területén található katonai és logisztikai célpontokat is támadjon. A támogatásnak azonban politikai feltételei is vannak. Merz a látogatás során várhatóan az Európai Unió által elvárt reformok felgyorsítását is sürgeti, különösen a korrupció elleni fellépés területén. Sport. Max Verstappen nyerte meg az elképesztő káoszt hozó bahreini nagydíjat. A Malajziában rendezett Formula 1 futam az özönvízszerű esőzés miatt bőven egy órával a tervezett után indulhatott el. A már másfél perces hátrányban lévő Lewis Hamilton így is dobogóra tudott állni, mivel a végén előbb George Russell esett ki a harmadik helyről, és nőtt újabb 18 ponttal a hátránya a másodikként záró Kimi Antonellivel szemben, majd Isaac Hadjart is megelőzte a Ferrari 7-szeres világbajnoka.
1: Időjárás.
0: Az új hét elején is folytatódik a többnyire derült idő. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, az Adria mentén 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleseti helyszínen és idejére lezárták a Muravidéki autópálya külső sávját a Dragucsovai elágazásnál Maribor irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi magyarabban a járművek sebességét. Értesítés. Az élénk teherforgalomban Sentélnél 3 kilométeres, a Karavánkák alagútja előtt 2 kilométeres kamionsor várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Következzék néhány dolog a mai kalendáriumból, az esemény és évforduló naptárral megyünk tehát tovább. 1842-ben a pölzeni polgári sörgyárban megkezdődött a sörfőzés, megszületett az egyik legnépszerűbb sörfajta, a pilzeni, október 5-én. Aztán 1908-ban Bulgária elszakad az Oszmán Birodalomtól és deklarálja függetlenségét. 1918 Zágrában megalakul a szlovének, horvátok és szerbek nemzeti tanács. 1919-ben Norvégiában népszavazás döntött az alkohol árusítás tilalma mellett, és megalakult a Nemzetközi PEN Klub 1921-ben. 1947-ben kezdték el árusítani Magyarországon a tutószelvényeket, 1957-ben pedig megnyílt Budapesten a Magyar Nemzeti Galéria. 1962 megjelent a Beatles együttes első kislemeze Angliában Love Me Do címmel, és ugyanezen a napon, ugyanabban az évben mutatták be a James Bond sorozat első filmjét Dr. No címmel. 1969-ben először került adásba a Monty Python műsora a BBC-n, 1989-ben Tenzing Gyatso, a 14. dalai láma megkapta a Nobel békedíjat, és ugyanabban az évben e napon George Bush amerikai elnök jóvá hagyja a határozatot, amely e napot a holokauszt hőse, a világ igaza Raoul Wallenberg emléknapjává nyilvánítja. E nap szülöttei voltak Denis Diderot, francia író, filozófus, enciklopédista, a felvilágosodás képviselője, megszületett Bernard Bolzano, cseh matematikus és filozófus, Xanthus János, magyar író, természetkutató, néprajztudós, Robert Goddard, amerikai fizikus, feltaláló, ő építette meg a világ első folyékony hajtóanyagot használó rakétáját, Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője is október 5-e szülötte, akárcsak Ray Kroc, amerikai vállalkozó, a McDonald's alapítója. Megszületett Szabó Magda, Kossuth Díjas magyar írónő, Václav Havel cseh író, Csehszlovákia, majd Csehország elnöke. Steve Miller, amerikai énekes, gitáros és zeneszerző, szintén a nap szülötte. És szerepel még a kalendáriumban Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC énekese, Bob Geldof, ír popzenész, színész, az 1985-ös évi londoni Live Aid koncert szervezője. E napon született Gallai Péter, magyar rockzenész, dalszerző, énekes, a Piramis és a Bikini billentyűse, és Kate Winslet angol színésznő is ma ünnepel. E napon hunyt el Grigori Alekszandrovics Patyomkin herceg, orosz diplomata, aztán Madách Imre, magyar író, költő, drámaíró, ügyvéd és politikus, Jacques Offenbach, francia zeneszerző, az operett műfaj egyik megteremtője. E napon hunyt el Roland Garros, francia vadászpilóta, a repülés úttörője, a párizsi salakmotoros Grand Slam tenisztadion névadója. Elhunyt Jászai Mari, magyar színésznő, gróf Bethlen István magyar miniszterelnök, Steve Jobs, amerikai informatikus, az Apple alapítója. Meghalt Claude Pinoteau, francia filmrendező, ő rendezte a Házi buli és a Párizsi diáklány című filmeket is, és meghalt Körmendi Vilmos, Emerton Díjas magyar zeneszerző, karmester és zenei rendező, őket említjük a mai kalendáriumból, a teljesség igénye nélkül természetesen. 5 perccel vagyunk 4-8 után, 7:30-kor jövünk a friss információkkal, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: időjárás. Fél nyolc a pontos idő, szép jó napot mindenkinek, következzenek a friss információk. Hát nem sokat javult a helyzet, mióta 6-kor elmondtam a helyzetképet, 4 fokot mutatnak a hőmérők odakint továbbra is, itt Lendva környékén. Muraszombat 2 fokos, Mariborból 10 fokot jelentenek, a főváros környékén 6 fok a hőmérséklet, Koper 11 fok, a Kredaricán is 6 fok van. Kevés a felhő felettünk, de helyenként mégis szűrt a napsütés a mai nap folyamán, hiszen itt-ott párás, ködös a levegő, és valahol azért gyenge felhőzet van felettünk. Ezzel együtt szépen alakul majd a hőmérséklet, 17 és 22 fok közötti értékeket mérhetünk, a tenger melléken ennél melegebb is lehet. Napközben felhők érkeznek majd egyébként fölénk az előrejelzés szerint. Holnap részben derült idő várható, időnként megnövekvő felhőzettel, a reggeli és a délelőtti órákban helyenként párával, köddel. 2-7 fokkal indulunk holnap reggel, napközben 18-23 fok valószínű. Tartja magát még az indián nyár, de úgy tűnik, hogy ezen a héten érkezik majd a változás, de nem ma. Hétfőn nem várható gyökeres változás időjárásunkban, marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, illetve a párásság jellemzi még időjárásunkat a reggeli órákban. Lentiből legutóbb 3 fokot jelentettek, ahogy Zalaegerszegről is. Nagykanizsán 4 fok van, Szentgotthárd 5 fokos, Szombathelyen 6 fok a hőmérséklet, Budapestről 8 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. 20-25 fok között alakulnak a maximum értékek ma délután. Holnap is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti a napfényt, esőre nem kell számítani, reggel ködre viszont igen. Hajnalban -2 és +10 fok közé hüll a levegő, délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is még folytatódik a túlnyoma, napos idő, bár nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és csütörtökön egy északnyugat felől érkező hideg front vethet véget az indián nyárnak. Feltámad majd az északnyugati szél, erő sebben megnövekszik a felhőzet, és egyes tájakon csapadék is előfordulhat majd. Vissza a mai naphoz, de már orvos-meteorológiai szempontból, hétfőn nem lesz front felettünk, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, tompaság, fáradékonyság, akár migrén is jelentkezhet. A napos idő jó hatással lesz a hangulatra, a közérzetre, hogyha tehetik, akkor mozduljanak ki a szabadba. Továbbra is ügyelni érdemes a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli és esti órákban pedig ajánlott a réteges öltözködés.
1: Közlekedési hírek.
0: Helyenként ködés párafoltok miatt rosszak a látási viszonyok, vezessenek körültekintően. Amúgy derült időre számíthatunk, ma száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a tengermelléki autópályán a Dragucsova kereszteződésnél, Pernica felől a Maribor felé vezető sávot zárták le. Aztán torlódik a forgalom, gyakorlatilag a főváros felé minden irányból, a Steyer és a Dolenszkói autópálya irányából is, de a Gorenszkói autópálya felől is. 2 kilométeres kamionsor alakult ki a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába, és Koper felé is torlódik a forgalom a tenger melléki autópályán Posztolyna előtt. A sűrű köd rontja a látótávolságot, ezt már mondtam, vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, Muraszombat környékén számíthatunk ma radarra, illetve újabb egyhetes közlekedésbiztonsági akciót hirdetett az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata. Az akció október 5-e és 11-e között zajlik, a vezetés közbeni mobiltelefon használatot figyelik, illetve minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét az útról. Vezessenek körültekintően, tartsák be a szabályokat. Fél nyolc után vagyunk, majdnem 5 perccel, ezek voltak a friss információk. Október 5-e hétfő van, folytatjuk némi zenével, aztán nem sokára ebben az órában megismételjük a legutóbbi mezőgazdasági szaktanácsadást is.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

0: bírják a szárazságot, de ez még nem jelenti azt, hogy ha kókattabbak, az a végüket is jelenti. Egy jól begyökeresedett példány előfordulhat, hogy tavaszig képes lesz regenerálódni. Ügyeljünk arra is, hogy egy ilyen aszályos év után nem jó, ha a kertet teljesen letakarítjuk. A talaj csupaszon hagyása ilyenkor kifejezetten rossz döntés lehet. A hosszú szárazság ugyanis már önmagában megterhelte a talaj szerkezetét, s ha most letakarítunk róla mindent, csupaszon hagyjuk, az nem tesz jót neki. Ha pedig egy kert egy teljes nyáron keresztül alig kapott természetes csapadékot, ősszel érdemes különösen nagy figyelmet fordítani a talaj állapotára. Ilyenkor nem szabad mélyen felásni. Aztán azt is meg kell figyelni, hogy a víz képes-e a kert talajába beszivárogni, vagy sem. Megáll-e a felszínen? Megrepedezik-e a talaj felső rétege? Mindezekből fontos következtetéseket lehet levonni. Ha például a talajunk kevés szerves anyagot tartalmaz, könnyen megreped. Ilyenkor komposzt kijuttatással sokat tudunk javítani rajta, mind szerkezetileg, mind a vízháztartást illetően. Ahogy nyáridőben, úgy egy aszályos nyár után is fordítsunk nagy figyelmet a talajok takarására. A csupasz talajok ugyanis sokkal kiszolgáltatottabbak az időjárás szélsőségeinek. A takarás segíthet mérsékelni a talaj hőmérsékletének ingadozását, csökkentheti a párolgást, és hosszabb távon a szerves anyag visszapótlásban is szerepet kaphat. Nem mindegy azonban, hogy mivel és milyen vastagságban takarjuk a talajt. Amire még ügyelni kell, hogy a növények töve körül hagyjunk megfelelő szabad teret, mert fás növényeink esetében a túl vastag takaróréteg akár kéreg problémákat is okozhat. Általában a hosszantartó, száraz időszak után végre egyszer csak megjön a csapadékosabb. Fontos lenne, hogy ha ez megtörténik, akkor egy csapadék minden cseppjét próbáljuk megőrizni. A fák és bokrok esetében ugyanis fontos lenne, hogyha száraz talajjal mennek a télbe, akkor amiatt tovább növekedhet a növényekben a stressz. A cél azonban nem a mindennapos locsolás, hanem az, hogy a víz valóban a gyökérzónába jusson, ehhez pedig ilyen száraz idő után mennyiség kell. Amit még jó, ha tudunk, hogy az aszály következményei a fáknál sokszor nem azonnal jelentkeznek. Egy fa lehet, hogy túléli a nyarat, aztán egyszer csak, amikor már hidegebb van, és csapadék is esett, mégis rossz állapotba kerül. Sok esetben olyanba, hogy annak fűrész lesz a vége. A kert esetében pedig ügyeljünk arra, hogy ne egyszerre akarjunk mindent utánpótolni, a tápanyagot, a vizet, a talajjavítást, mert egyetlen ősz alatt sem lehet visszaadni azt, amit a nyár elvett. Ősszel inkább mondjuk úgy, hogy a stabilizálás legyen a cél. Adjunk vizet, ha szükséges. Védjük a talajt, távolítsuk el a valóban beteg vagy elhalt növényi részeket, és hagyjuk, hogy a növények a saját ritmusokban készüljenek fel a térre. Az olyan aszályos éveknek, mint amilyen az idei is volt, egyik legfontosabb tanulsága, hogy hol és hogyan használjuk a vizet a kertben. Tudunk-e például más öntözőrendszert használni, mint eddig, olyant, ami kevesebb vízzel, de jobb hatást ér el? Sok esetben csak jobban hasznosított vízre volna szükségünk. Kedves hallgatóink, miután nyaraink időjárásában nincs beleszólásunk, meg kell próbálnunk alkalmazkodni az új körülményekhez, ellenállóbbá tenni kertünket, és figyeljünk arra is, hogy jövőre ne kövessük el az idei hibáinkat.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban. Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Muravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
2: Népszavazási kampány a Muravidéki Magyar Rádióban.

Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdió. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánse miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. A kormányfő találkozik Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A megbeszélések fő témái Szlovénia és a Szentszék kapcsolatai, valamint nemzetközi kérdések, köztük a békéért tett törekvések és az ukrajnai helyzet lesznek. Jánse a feleségével, Uska Bacsovnik-Hersával együtt meglátogatja a Sixtus kápolnát. A vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. A két oldalú kormányfői találkozóra délután a Palazzo Chigiben kerül sor. A tárgyalás fő témái a két állam közötti kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, valamint az olaszországi szlovén nemzeti közösség helyzete és parlamenti képviseletének kérdésköre. Az október 11-én Szlovéniában tartandó népszavazás előtt ma jár le a határidő, ameddig a börtönben, kórházban vagy szociális intézményi gondozásban lévő szavazók bejelenthetik levélszavazási igényüket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik ki, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését

0: is vizsgálták. A tárcavezető szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és az átadás szempontjából kritikus kérdésnek tekinthető, óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer is jól működött. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy az utastájékoztató rendszerek működése nem volt kielégítő, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. A belga szövetségi rendőrség az Európai Ügyészség megbízásából vizsgálatot folytat Guy Verhofstadt, volt belga miniszterelnök, korábbi európai parlamenti képviselő ügyében, jelentette vasárnap a belga hírügynökség. A vizsgálatban az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is részt vesz. Az év elején indult vizsgálat egyebek között arra irányul, hogyan zajlott az Európai Parlamenten dolgozó gyakornokok szakmai irányítása abban az időszakban, amikor Verhofstadt a liberális frakció elnöke volt. A belga politikus 2009 és 2019 között vezette a képviselőcsoportot, az Európai Parlamentből 2024-ben távozott. Irán átnyújtotta az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros 7 napon belüli megnyitására vonatkozó javaslatait, hozzátéve, hogy immár Washingtonnál a döntés. A 7 napos időszak akkor kezdődik, amikor Washington elfogadja a tervet, mondta Abbas Araghchi iráni külügyminiszter újságíróknak az ENSZ New York-i székhelyén a közgyűlés idei ülésszakának szünetében. Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak. Már a júniusban Washingtonnal aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban azokat a két fél különbözőképpen értelmezi. Az iráni külügyminiszter megerősítette, Teherán továbbra is kész a diplomáciai egyességre, de újabb katonai támadás esetén keményebb válaszlépésekre lehet számítani. Sport. Novák Djokovic az első helyen kiemelt Alexander Zverevet is legyőzte a pekingi tenisztornán, amelyen még soha nem kapott ki, és veretlenségi sorozata ezzel 32 mérkőzésre nőtt, amivel abszolút rekorderré vált. A 39 éves, 24-szeres Grand Slam torna győztes szerb játékos az első körben a portugál Nuno Borges-t, a pénteki másodikban pedig a hazai Pü Inchaókét verte. Az Open érában eddig Nadal volt a vonatkozó csúcs birtokosa, a már visszavonult spanyol legenda Roland Garroson 31 győztes meccs után veszített először.
1: Időjárás.
0: A hét elején folytatódik a többnyire derült idő, a csúcshőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, az Adria mentén 24 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleseti helyszínen és idejére lezárták a Muravidéki autópálya külső sávját a Dragucsovai elágazásnál Maribor irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Értesítés, az élénk teherforgalomban a Karavangák alagútja előtt 3 kilométeres kamionsor várakozik az ausztriai beléptetésre, tájékoztatott az Utinform.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Egy kis útravalóval folytatjuk tovább, 8:30 a pontos idő. Amikor egy emberre nézünk, elsőként a fizikai testét látjuk. Látjuk az arcát, a mozdulatait, a kezét, a szemét, a járását. Tudjuk, hogy a testnek szüksége van táplálékra, vízre, alvásra, mozgásra és pihenésre. Tudjuk, hogy ha megsérül, fájdalmat érzünk, ha elfáradt, pihenni ha akarunk, ha éhes, enni kívánunk. Mégis van bennünk valami, amit nem tudunk egyszerűen egy testrészhez vagy szervhez kötni. Van egy belső világunk, amelyben gondolatok születnek, emlékek élnek, érzések mozdulnak meg, álmokat szövünk, szeretünk, félünk, remélünk, gyászolunk és örülünk. És talán éppen ezért olyan régi az ember kérdése, vajon kik vagyunk valójában a testünkön túl? A testünk kétségtelenül a földi életünk hordozója, általa tapasztaljuk meg a világot, de az ember önmagáról alkotott képe szinte minden kultúrában túlmutatott a puszta testen. A régi népek úgy gondolták, hogy az embernek van egy láthatatlan része is. Lelke, szelleme, életereje, vagy valamilyen belső lényege, amely összeköti őt a világgal és önmagával. Ezeknek a fogalmaknak a jelentése kultúránként és hagyományonként változott, mégis közös bennük az a gondolat, hogy az ember több annál, mint amit a tükörben látunk. A fizikai testünket sokszor csak akkor veszük észre igazán, amikor valami nincs rendben vele. Amíg egészségesen működik, természetesnek veszük, hogy lélegzünk, járunk, emésztünk, alszunk, látunk és hallunk. A test azonban minden pillanatban hatalmas munkát végez, a szív dobog, a tüdő működik, az emésztőrendszer dolgozik, a sejtek folyamatosan megújulnak, az idegrendszer pedig másodpercről másodpercre kapcsolatot tart a külvilággal. Mégis érdekes belegondolni, hogy a test önmagában nem magyarázza meg teljesen azt az élményt, amit emberi életnek nevezünk. A testünk lehet ugyanaz, miközben a belső világunk teljesen megváltozik. Egyetlen mondat örömmel tölthet el bennünket, egy másik mondat fájdalmat okozhat. Egy régi fénykép könnyeket csalhat a szemünkbe, egy illat visszarepíthet gyerekkorunkba, egy találkozás megváltoztathatja az egész napunk hangulatát. A fizikai test tehát folyamatos kapcsolatban áll a külső világgal és a belsővel is. Ha félünk, gyorsabban verhet a szívünk, ha zavarban vagyunk, kipirul az arcunk, ha hosszú ideje feszültek vagyunk, megfeszülnek az izmaink is. Ha pedig valami nagyon boldoggá tesz bennünket, annak is lehetnek testi kifejeződései. A lélek fogalmát mindenki másképpen értelmezheti, van, aki spirituális értelemben beszél róla, más inkább az ember érzelmi és belső világát érti alatta. A hagyományokban azonban a lélek gyakran az ember legbelsőbb részét jelentette, azt a valamit, amihez az emlékei, érzései, szeretetei, személyisége kapcsolódik. A lelki életünk közös tulajdonsága, hogy láthatatlan, mégis nagyon is valóságos tapasztalatokat ad. Nem tudjuk megmutatni másnak a szeretetünket úgy, mint egy tárgyat. Nem tudjuk a kezünkbe venni a reményt, vagy megmérni a hálát. Mégis tudjuk, hogy ezek az érzések léteznek, mert átéljük őket. Talán ezért is foglalkoztatta az embert évezredeken keresztül a kérdés, hogy honnan ered a tudat, mi adja a személyiségünk egyediségét, és mi történik velünk életünk végén. A válaszok különbözőek voltak, és ma is különbözőek. Egyesek vallási, mások filozófiai, megint mások spirituális magyarázatokat keresnek. Nem feltétlenül kell minden kérdésre azonnal választ adnunk, néha már az is fontos, ha megengedjük magunknak a kérdezést.

A gondolataink hatással vannak ránk. Érdekes megfigyelni, hogy egy gondolat önmagában láthatatlan, mégis képes testi reakciót kiváltani. Ha elképzeljük, hogy egy citromba harapunk, sokan már ettől is érzik, hogy összefut a nyál a szájukba. Ha egy kellemetlen eseményre gondolunk, összeszorulhat a gyomrunk. Ha pedig egy szeretett személy jut eszünkbe, mosoly jelenhet meg az arcunkon. A gondolat tehát nem egyszerűen valami, ami a fejünkben történik. Az egész szervezetünkre hatással lehet. Ezért érdemes figyelni arra is, milyen gondolatokat hordozunk magunkban nap mint nap. Ha valaki folyamatosan veszélyt, betegséget, kudarcot vagy félelmet vár, annak a lelkiállapota egészen más lehet, mint annak, aki ugyanakkor ismeri a nehézségeket, de képes reményt, hálát vagy bizalmat is megélni. Ez nem azt jelenti, hogy pusztán pozitív gondolkodással minden testi problémát meg lehet oldani, az élet ennél sokkal összetettebb. Azt azonban érdemes felismerni, hogy a belső világunk nem közömbös a testünk számára. Vannak érzések, amelyeket könnyen kimondunk, és vannak olyanok, amelyeket évekig magunkban tartunk. Harag, csalódás, félelem, bánat, szeretethiány vagy megbántottság is maradhat bennünk hosszú ideig, különösen akkor, ha úgy érezzük, nincs kinek elmondanunk. A régi népi megfigyelések gyakran kapcsolták össze a lelki terheket bizonyos testi érzésekkel. Azt mondták, hogy valakinek összeszorul a torka a kimondatlan szavaktól, megül valami a gyomrában, vagy nehéz a szíve a bánat. Ezeket nem szükséges szó szerint betegség magyarázatként értelmezni, mégis érdekes, hogy a hétköznapi nyelv milyen pontosan fejezi ki a test és a lelki állapot kapcsolatát. Mindannyian ismerjük például azt az érzést, amikor egy fontos beszélgetés előtt görcsbe rándul a gyomrunk, vagy amikor egy nagy bánat után egyszerűen nincs étvágyunk. A test ilyenkor, mintha együtt beszélne velünk. Talán ezért érdemes időnként megkérdezni magunktól, van-e bennem valami, amit régóta nem mondtam ki? Van-e olyan érzés, amelyet folyamatosan elnyomok? Van-e olyan régi történet, amelyhez még mindig fájdalom kapcsolódni? Az ember kapcsolódó lény, nem önmagában létezik. Kapcsolatban vagyunk más emberekkel, a természettel, állatokkal, a környezetünkkel és a saját belső világunkkal is. Egy szeretetteljes ölelés, egy őszinte beszélgetés, egy közösen elfogyasztott étel vagy egy erdei séta egészen más lelkiállapotot teremthet, mint az elszigeteltség és az állandó rohanás. Talán ezért van olyan nagy jelentősége annak, hogy kikkel vesszük körül magunkat. Vannak emberek, akik után könnyebbnek érezzük magunkat, és vannak olyan találkozások, amelyek után, mintha elfáradnánk. Vannak helyek, ahol megnyugszunk, és vannak környezetek, amelyek folyamatosan feszültségben tartanak. A lelki egyensúlyhoz ezért nem csak az tartozik hozzá, hogy mit teszünk és mennyit mozgunk, az is számít, hogyan élünk, milyen kapcsolatokat ápolunk, mennyi időt töltünk a természetben, van-e lehetőségünk csendre, és tudunk-e időnként egyszerűen csak önmagunkban lenni. Ez a mai útravaló.

Két perc elmúlt, 3:49, az októberi kertről szóljunk még egy kicsit, amely egy igazán különös hely, még van mit szedni, de egyre több az üres ágyás. A paradicsom és a paprika sorsa már erősen időjárás függő, a sütőtök viszont ilyenkor kerül igazán előtérbe. Szedhető alma, körte, dió, bizonyos vidékeken még szőlő, a késői zöldségek pedig tovább várják a betakarítást. A régi háztartás számára most kezdődik a nagy számvetés. Miből lett elég, melyik alma tárolható, mi kerüljön verembe, pincébe, padlásra, mennyi takarmány áll rendelkezésre, lesz-e elegendő tüzelő. A térrekészülés nem egy hétvégi program volt, hanem hónapokon át tartó folyamat. Aki októberben ügyesen rakja el a termést, januárban szó szerint annak eszi meg az eredményét. Október elején még sok kertben javában tart a diószedés. A dió a régi háztartás értékes téli élelmiszere volt, jól szárítva sokáig tárolható, kalóriadús, süteményekhez használható, és nem kellett hozzá sem hűtőszekrény, sem mélyhűtő. A lehullott termést rendszeresen össze kellett szedni, a zöld buroktól megtisztítani, majd száraz, jól szerőző helyen kiszárítani. Ez ma is jó gyakorlat. A különbség legfeljebb annyi, hogy régen a dió téli készletként számolták, ma pedig sokan már szedés közben fejben kiszámolják, hogy hány begli fér ki belőle. Október elején egyelőre még optimisták vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz a tél. Október első fele talán azért olyan különleges, mert ilyenkor látszik legjobban, hogy a paraszti évnek nincs igazi üres járata. A szőlőt még leszedik, de a búza már a földben várja a következő tavaszt. A dió az idei nyár termése, miközben a vetés már a jövő év kenyerét készíti elő. A pincében az idei must dolgozik, az asztalra pedig sok helyen még a tavalyi bor kerül. Minden egyszerre, múlt, jelen és jövő. A régi ember ezt talán nem fogalmazta meg ilyen ünnepélyesen. Valószínűleg inkább felvette a csizmáját, fogta a kosarat és ment, mert akadt munka bőven. De közben pontosan tudta, hogy az évnek rendje van. Ferenc idején vetni kell. A szőlőt akkor kell leszedni, amikor megérett. A diót össze kell gyűjteni, mielőtt elviszi az eső. Teréz napja táján pedig már senki sem átatja magát azzal, hogy még sok van hátra a nyárból. Október első fele nem kérdezi, hogy szeretjük-e az őszt. Egyszerűen megtölti a kosarat, lehűti a reggeleket és megrövidíti az estéket, és csendesen emlékeztet rá, hogy amit időben elteszünk, abból később is jut majd az asztalra. Ennyit októberrel kapcsolatban. Jó 10 perc múlva 9 órakor jövünk majd a friss hírekkel. Maradjanak velünk, hallgassák meg!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jansa miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. A kormányfő találkozik Pietro Parolin bíboros államtitkárral is. A megbeszélések fő témái Szlovénia és a Szentszék kapcsolatai, valamint nemzetközi kérdések, köztük a békért tett törekvések és az ukrajnai helyzet. Jansa a feleségével, Uska Bacsomnik Jansával együtt meglátogatja a Sixtus kápolnát. A vatikáni látogatás után Rómában megbeszélést folytat Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Az olasz és a szlovén kormányfő találkozójára délután 15 óra 30 perckor a Palazzo Chigiben kerül sor. A tárgyalás fő témái a két állam közötti kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, valamint az olaszországi szlovén nemzeti közösség helyzete és parlamenti képviseletének kérdésköre. Vasárnapi ülésén a kormány elfogadta következő két évre szóló állami költségvetés tervezetét, amely célul tűzte ki a hiány GDP arányos 2%-ára csökkentését 2028-ra. Andrej Sircel pénzügyminiszter dicsérte a kedvező gazdasági növekedést és rámutatott az előző kormány gyenge eredményeire. Közölte azt is, hogy nem lesznek új adók, a foglalkoztatottak számának csökkentését sem tervezik. Janez Jansa kormányfő szerint a kormány nem tervezi a közszférában dolgozók számának 10%-os csökkentését a következő két évben, ahogyan azt néhány nappal ezelőtt a média jelentette. Mielőtt a kormány intézkedéseket hozna, népszavazáson konzultál majd a választókkal, mondta a kormányülés után Jansa. Október 11-én tartandó népszavazás előtt ma jár le a határidő, ameddig a börtönben, kórházban vagy szociális intézményi gondozásban lévő szavazók bejelenthetik levélszavazási igényüket. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport október 5-e és 11-e között Figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik, tájékoztatott a polisz.hu. A rendőrség

0: rendőrök fokozatosan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Több mint 7 millióan látogattak ki a 2026-os Oktoberfestre. Az idei rendezvényen több sör fogyott, mint a tavalyin, mint ahogyan az ételfogyasztás mértéke is megnőtt. Ugyanakkor balesetek és halálesetek is beárnyékolták az idei Oktoberfestet. Egyébként a korábbi rekord 7,2 millió látogató volt 2023-ban. A város adatai szerint 6,7 millió korsósört fogyasztottak el, ez 2,7%-kal több, mint 2025-ben, amikor 6,5 millió korsósört fogyott el. Az ételfogyasztás tekintetében a sörfesztivál vendéglősei 2-3%-os növekedést jelentettek. Sport Szabó Rudolf munkatársunktól. Október 4-én vasárnap rendezték meg Moravszky-Toplicén a jubileumi 10. Muravidéki minimaratont. A különböző futószámokban összesen 320-an indultak, 264 felnőtt és 56 gyermek az úgynevezett Störks kategóriában. A 21 kilométeres távon a férfiaknál 1 óra 11 perc és 8 másodperces idővel Tadej Szerdinsek nyert. A nőknél Renata Vetrich valamivel több mint másfél órát használt a félmaraton teljesítéséhez. A rendezvényt idén is a Moravszky-Toplicei Községi Sportszövetség szervezte, számos sportegyesület, szervezet és önkéntes közreműködésével.
1: Időjárás.
0: A hét elején még folytatódik a többnyire derült idő. A legmagasabb napi hőmérséklet 17 és 27 fok között alakul. Az Adria mentén 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Baleseti helyszínen és idejére lezárták a Muravidéki autópálya külső sávját a Dragucsovai elágazásnál Maribor irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az útraindulók.

Csókolom, megérkeztem. Por után nem köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel.

csillagok közt szenvedél. Nézett rá a hold, mert ő is tudta jól, hogy milyen mint

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és kezdjük a hetet egy lendületes dallal, egy német DJ-vel, zenei producerrel, valamint egy amerikai énekesnővel, és hát a közös dalukkal. Ez nem más, mint a Sorry Papi, egy 2026-os aktuális dal Topiktól és Becky G-től. A Sorry Papi üzenetének középpontjában a női függetlenség, az önrendelkezés és a magabiztosság áll, mindez egy bulizós, éjszakai környezetbe helyezve. Összességében ez a szám egy modern, feminista kicsengésű popdance himnusz, amely a szabadságot és az önkifejezést ünnepli klubzenén keresztül. Úgyhogy érkezzem most Topik és Becky G, ez pedig nem más, mint a Sorry Papi.

nem mond csak olyan, hogy benned már, jaj, de semmi sem bosszant.

Egy perccel fél tíz után következzenek a programajánlók itt a Muravidéki Magyar Rádióban. A Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége a Szlovéniai Zsidó Kultúra Európai Napjai alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Szűcs Deán történész Lendva szerelmi történetei című előadására, amelyre október 7-én szerdán 18 órakor kerül sor a szövetség termében. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Aztán a Sálovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében szeretettel meghívják Önöket a következő eseményekre a Domonkosvai Portára. Október 7-én szerdán 11 órakor kukoricatörés lesz, október 8-án csütörtökön fél tíztől mini tök fesztivál, október 9-én pénteken 18 órától pedig kukoricafosztás. Az érdeklődőket erre is várják. Aztán tisztelettel hívják Önöket jubileumi szimpóziumra, amely október 9-én pénteken 10 órakor lesz a Lendvai Városháza üléstermében. A jubileumi rendezvény keretében megemlékeznek a Lendvai Könyvtár jelenlegi felújított épületébe való átköltözés 50. évfordulójáról. A program 10 órakor kezdődik majd a köszöntőkkel, aztán pedig előadások várják az érdeklődőket a következő témákban. 10 óra után professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv? Mert a könyv mindig több önmagánál címmel tart majd előadást. Aztán dr. Zágores Csuka Judit következik, a felújított Lendvai Könyvtár Laupheimer Oszkár királyi közjegyző egykori villájában címmel. 11 órakor következik Varga Ines, a Lendvai Könyvtár 50 éves fejlődése című előadásával, ő a főkönyvtáros egyébként. Aztán némi vita, majd kávészünet következik, illetve lesz még kerekasztal beszélgetés, és természetesen a szimpózium összefoglalása, valamint zárszó. A felújított könyvtár és az új ifjúsági részleg, valamint a jubileumi kiállítás megtekintésére is sor kerül 12:45 után. Mindez tehát pénteki program. Egy jubileumi szimpózium a Lendvai Városházán, a könyvtár átköltözésének 50. évfordulójára, a program 10 órakor kezdődik, Önöket is szeretettel várják. És akkor még egy program, október 8-án csütörtökön 17 órakor a Lenti Kertbarátkör Egyesület szervezésében előadást tart Kovács Gyula kertész. A téma az ecetkészítés és az őshonos fák lesznek. Az előadás helyszíne a Lenti Művelődési Ház. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egyelőre ennyi, nem sokára folytatjuk.

Következzék még két programajánló. Az egyik egy kortárs fotóművészeti kiállítás, a másik pedig egy nemzetközi vizuális művészeti fesztivál. A Liszt intézet szervezésében kaptuk az ajánlatokat, és adjuk tovább önöknek jó szívvel. Az egyik program ma lesz, ez a Fotokotűr, a divatfotó és a fotóművészet különleges találkozása, egy kortárs fotóművészeti kiállítás, illetve annak a megnyitója lesz a Liszt intézetben ma 18 órakor. A dinamikus kreatív közegre fókuszálva a kiállítás lenyűgöző lehetőséget kínál arra, hogy bemutassa a kortárs magyar fotográfia kivételes minőségét, valamint szoros kapcsolatát a nemzetközi művészeti irányzatokkal. A divatfotózás és a független fotóművészet összefüggéseire hoz hazai példákat a Fotokotűr. A program a Ljubljanai Fashion Week hivatalos kísérő programjaként kerül sorra. Aztán Pomnik Mirocserje a következő állomás, itt pénteken lesz program, mégpedig az Art Circle, egy nemzetközi vizuális művészeti fesztivál, és ennek a záró kiállítására kerül sor. 1997-es kezdete óta a világ minden tájáról érkező művészeket, borászokat, turisztikai szakértőket és számos szlovéniai nagykövetség és kulturális intézet képviselőit hozza össze egy-egy hét erejéig a Goriska Börda régióban, a Vipava völgyében és a Krász régióban. 2026-ban a rezidens program magyar művészei Mucsi Balázs, Kaposi Petra és Kentáki Gábor a Krász régió Lipa falujában fekvő Lebán családi borászat ad otthont a magyar művészeknek. Az idei Art Circle nemzetközi művészeti fesztivál a rezidens programon készülő műalkotások kiállításának megnyitójával zárul majd. Ez a program tehát október 9-én pénteken lesz este 7 órakor, és van még néhány ajánlatunk, mindjárt jövünk vele.

Folytatjuk tovább még néhány programmal, ezek is a Liszt Intézet ajánlatában érkeztek. Október 10-én, 11-én a Liszt Intézet a Rubi Klub Szlovénia együttműködésében minden évben közösen szervez különböző Rubik kocka kirakó versenyeket. Idén októberben a Big In és Blind Rubik kocka versenyen mérkőzhetnek meg a szervezők. Ez a verseny a 2026-os szlovén SMC bajnokság része. És erre kerül sor tehát október 10-én, 11-én, tehát szombaton és vasárnap, délelőtt 8:30-kor kezdenek, és aztán szombaton este 6-ig tart a program, vasárnap pedig 8:30-tól majdnem 3:30-ig a Liszt Intézet a helyszín, ahol tehát ezt a Rubik kocka kirakó versenyt tartják. Kreatív műhely foglalkozások is lesznek szombaton délelőtt a Liszt Intézetben, Bartók Béla és a Hangok Világa címmel. Bartók Béla nem csak világhírű zeneszerző, hanem népzenekutató is volt, aki Magyarország és a környező népek dallamait gyűjtötte. A gyerekek megismerkedhetnek a népi hangszerekkel, ritmusokkal és a zene rejtett kincseivel. Közös éneklés, ritmusjátékok és kreatív zenei feladatok teszik élménnyé a foglalkozást, amelyek ingyenesek, és csütörtökig érdemes rá jelentkezni, a programot minimum 5 gyerek részvételével tartják meg, írják még. Kreatív gyermekműhelymunka foglalkozás tehát Bartók Béla és a Hangok Világa címmel október 10-én szombaton 10-től 12 óráig a Liszt Intézetben. Aztán egy bemutató, mégpedig egy divattervezői bemutató. Csókási Dorottya 2027-es kollekciója a lócán ülve, a lelassulás, a befelé fordulás és a hátralépés gesztusa köré épül. Meghívás arra, hogy megálljunk egy pillanatra és tekintetünket egyszerre fordítsuk kifelé és befelé, arra, ami körülvesz bennünket, valamint magára, a Csókási márkára, amely saját befelé vezető útjára indul. A program a Lubinai Fashion Week hivatalos programjának része, és szombaton délután 3-kor lesz majd ez a program. És akkor még egy dolog, ez pedig egy filmvetítés, szintén szombatra szól, tehát mindegyik program szombati. A szlovéniai EUNI Cluster filmvetítés és történetmesélést ötvöző From Screen to Story elnevezésű kezdeményezésének részeként a szlovéniai svájci nagykövetség filmvetítést szervez, amelynek keretében Natasha Beller Bleach Blatch Forever című filmjét fogják vetíteni. Ez az élénk és szórakoztató történet a barátságról, a bátorságról, valamint a gyerekek és a közösség erejéről szól. Filmvetítés tehát október 10-én szombaton 17 órakor lesz ez. Ezek a programok mind még ezen a héten lesznek, úgyhogy hát bőven van miből válogatni. Programok még vannak, de azok már a hónap további részére szólnak, úgyhogy ezekről később szólunk majd a hét folyamán. Egyelőre ennyi, ami erre a hétre szól. Remélem mindenki megtalálja a kedvére valót, és velünk is tartanak, hogyha idejük engedi természetesen. 3:40 van, jó rádiózást!

Október 11-én vasárnap népszavazásra kerül sor Szlovéniában, 4 témában hirdették meg a referendumot, amelyre várják majd természetesen a szavazásra jogosultakat, és ezúttal is lesz lehetőség idő előtti szavazásra, mondom az időpontokat. Ezen a héten, tehát kedden, szerdán és csütörtökön, tehát október 6-án, 7-én és 8-án 7 és 19 óra között kerül sor az idő előtti szavazásra a Lendvai Közigazgatási Egység helyiségében, a Ljuszka Pravica tér 5-ös szám alatt itt Lendván, a nagy tárgyalóteremben a második emeleten. Itt tehát idő előtt leadhatják voksukat, akik szeretnének szavazni az október 11-i népszavazásra. Illetve ennek kapcsán a Muravidéki Magyar Rádió műsora is változik, hiszen ma, holnap, holnap után és csütörtökön is délelőtt 11 óra után kerülnek adásba a referendumokkal kapcsolatos műsorok. Ugye 4 témában lehet szavazni, és ezt a 4 témát külön-külön feldolgozzák a kollégák, és ezt hallgathatják meg tehát majd a 11 órai híreket követően. Ennek kapcsán még annyi, hogy ami akkor szokott lenni adásban, az természetesen elmarad, mert most ez az igazán aktuális és fontos téma. Érdemes, hogy erre felkészüljenek, és ott legyenek a rádiókészülékek mellett. Pro és kontra mindent megtudnak majd a felvetett kérdésekkel kapcsolatban, és aztán talán egy kicsit könnyebb lesz a döntés, de akik már határoztak, mondom, ők idő előtt is mehetnek szavazni, tehát kedden, szerdán és csütörtökön reggel 7-től este 7 óráig. Ennyit akkor még ebben az órában. Jön még némi zene, 10 órakor pedig híreket mondunk.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: A Térerőben ezúttal beszámolunk a vajdasági magyar írók 74. írótáboráról és a 11. temesvári magyar napokról. Szó lesz a Korunk folyóirat két tematikus lapszámáról, valamint az egyenruha ellen tiltakozó diákokról is. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A foglalkoztatási szolgálat ma teszi közzé a szeptemberi regisztrált munkanélküliek számáról szóló adatokat. Augusztus végén 43.231 bejegyzett munkanélkülit tartottak nyilván Szlovéniában. Ez a szám kismértékű csökkenést mutatott a júliusi adatokhoz képest, és 2,4%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. A munkanélküliek száma továbbra is rekord alacsony szint közelében mozog, amivel Szlovénia az Európai Unió tagállamai között a második, harmadik legalacsonyabb munkanélküliségi rátájú országgá vált. Az őszelei adatok a szakértők szerint a megszokott szezonális változások miatt lesznek érdekesek, mivel az iskolapadból kikerülő fiatalok ilyenkor kezdenek nagyobb számban megjelenni álláskeresőként a szlovén munkaerőpiacon. Az október 11-én tartandó népszavazás előtt ma lejár a határidő, ameddig a börtönben, kórházban vagy szociális intézményi gondozásban lévő szavazók bejelenthetik levélszavazási igényüket. Azok a választók, akik betegség miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhetnek és otthon szavazhatnak. Erről értesíteniük kell a lakóhely szerinti illetékes választási bizottságot. Azok a választók pedig, akiknek nincs állandó lakóhelyük Szlovéniában, szintén voksolhatnak egy szlovéniai szavazóhelyiségben, amelyről értesíteniük kell az országos választási bizottságot. Tavaly ismét csökkent az adótartozás Szlovéniában. 2025. decemberének végén 861 millió eurót tett ki az adóhátralék, ami 4,6%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az adótartozás aránya az összes beszedett állami bevételen belül 3,2%-ra csökkent. 2025-ben az Európai Unióban a 15-29 éves fiatalok 26,9%-a élt túlzsúfolt háztartásban. A fiatalok körében mért túlzsúfoltsági arány 10,1%-ponttal volt magasabb, mint a teljes népesség esetében, amely 16,8% volt. A legmagasabb túlzsúfoltsági arányt Romániában 60,4%, Lettországban 54,9% és Bulgáriában 52,8%-on regisztrálták. A legalacsonyabb arányokat Cipruson 3,5%, Írországban 7,4% és Máltán 7,7%-on mérték. Szlovénia az uniós átlag alatti mutatójával Luxemburg előtt a 21. helyen áll, Magyarország Észtország után a 13. a ranglistán. Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról. A brit királyi légierő tulajdonában lévő, de csak nem kizárólag az Egyesült Államok által használt

0: bázison. Az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1 és B-2 típusú hadászati nehéz bombázója állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe. Sport. Tadej Pogácsár ellátogatott a szlovéniai kerékpáros Európa-bajnokság mezőversenyére, hogy köszöntse és támogassa búcsúzó barátját, Luka Mezgecet. A 38 éves Mezgec hazai közönség előtt a Sencsur környéki pályán fejezte be 14 éves profi kerékpáros pályafutását. A szurkolói zónában rendezett vasárnapi ünnepségen Pogácsár méltatta őt, kiemelve, hogy Mezgec gyerekkora óta a példaképe és a válogatottban a mentora volt, akitől rengeteget tanult. Mezgec az elmúlt években kulcs szerepet játszott abban is, hogy Pogácsár kétszer is világbajnoki trikót ölthetett a szlovén nemzeti csapattal. Luka Mezgec nem szakad el a sportáktól, 2027-től sportigazgatóként folytatja majd a Red Bull Borahangsröe csapatánál.
1: Időjárás.
0: Ma is folytatódik a többnyire derült idő. A zavartalan napsütés hatására 17-22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Az Adria mentén 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön már nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

10 óra 11 perc a pontos idő, hétfő délelőtt van a Muravidéki Magyar Rádióban, Dobrádi Ákos felvétele szólt. Még egy zenével folytatjuk tovább, aztán nem sokára a térerő következik, maradjanak velünk, hallgassák meg.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Magyar Kanizsa. Találkozások, alkotás és közösségi építés. A vajdasági magyar irodalom művelői a 74. írótáborban. Kolozsvár. Nyugati magyar irodalom és egyéni, közösségi traumák. Két tematikus korunk lapszám, két izgalmas beszélgetés. Marosvásárhely. Fekete ruhával az egyenruha ellen. Diákok tiltakozása és igényük arra, hogy őket érintő döntésekbe beleszólhassanak. Temesvár. Koncertek, könyvek, közösségi találkozások. A 11. Temesvári Magyar Napok mérlege. Ezek mai témáink, a Térerőt hallják, ami ezúttal a Temesvári Rádióban készült. Köszöntök mindenkit, Barta Csaba vagyok. Magyar Kanizsán idén immár 74. alkalommal szervezték meg az írótábort. A háromnapos rendezvény a vajdasági magyar irodalmi élet egyik fontos fóruma, az írók, költők, szerkesztők és irodalmárok találkozóhelye, ahol az irodalmi műhelymunka, a szakmai párbeszéd és a közösségépítés egyszerre van jelen. Az Újvidéki Rádió munkatársa Csubrilló Zoltán járt az eseményen.
2: A rendezvény alapítóinak népkerti emlékművének tövében találkoztak az irodalmárok, ahol koszorúzással indult a rendezvény, majd hagyományosan a Városháza Léti Parkban álló szoborpáros, Koncz István költő és Dobó Tihamér festőművész szobrának megkoszorúzásával folytatódott az esemény. A megnyitón Oláh Tamás, a szervezőbizottság elnöke mondott beszédet. Az idei év fókusza az író generációk szerepére és az újragondolkodásra helyezte hangsúlyt, mondta el.
3: Nagyon sok fiatal érkezik, évről évre igyekszünk minél több fiatal pályakezdő szerzőt megszólítani, és hát ők felelnek erre a megszólításra, reagálnak azzal, hogy eljönnek, szövegeket hoznak, és hát nagyon remélem, hogy az írótábor terepévé válik egy ilyen generációk közötti párbeszédnek. Itt vannak a régi írótáborokból visszajáró, már régóta pályán lévő, régóta beszélő, nyilvánosságban beszélő írók, és itt vannak a fiatalok, akik viszont ebben a nyilvánosságban bele akarnak szólni, és az írótábor programját megpróbáljuk úgy összeállítani, hogy mindenkinek megfeleljen, és hangsúlyozom, hogy nem csak az írótábor meghívottjainak, hanem a teljes közösségnek is. Olyan programpontok vannak az írótáborban évről évre, amelyek mindenki számára kedveznek, nem csak az irodalom kedvelők számára. Színházi előadás, idén a Rudolf Hess 10 parancsolata című monodrámát láthatja a közönség, az Álompolgárok nevű színész zenekarnak a koncertje, mely zenekar Sziveri János megzenésített verseit játsza, tehát valamiféleképpen kapcsolódunk a hagyományainkhoz, és valamiféleképpen újra gondoljuk, újraírjuk azokat. Nem csak vajdaság, hanem, ha jól tudom, a Kárpát-medence legrégebbi írótábora, a kanizsai. Nagyon kevés irodalmi rendezvényünk van, pláne olyan irodalmi rendezvény, ami ilyen hosszú hagyományokra nyúlik vissza. Szerintem mindannyiunk számára egy jó lehetőséget kínál, hogy ezeket a hagyományokat átgondoljuk. Most egy olyan időszakban élünk, amikor érdemes átgondolni azt, hogy mi az, amit tovább kell vinnünk a megváltozott körülmények közé, mi az, amit hátra kell hagynunk, hogyan tudunk új megoldásokat, új rutinokat felvenni egy megváltozott életben. Erről is szól az írótábor, az újragondolásról, hogy önmagunkról gondolkodjunk, és azt hiszem, hogy mint közösség ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos cselekvés. Mindig újra kell gondolnunk magunkat, és hát évről évre ennek egy lehetőséget kínál az írótábor.
4: És mivel foglalkoznak ezek a fiatal írók? Milyen témák foglalkoztatják őket? Van-e olyan, amit esetleg meg kellene írni, de mégsem azzal foglalkoznak?
3: Úgy látom, hogy ezek a fiatalok érzékenyek a társadalmi problémákra. Elsősorban a saját közösségüknek a problémáival foglalkoznak, de egyre tágabb perspektívából vizsgálják a nagyobb közösségnek a problémáit. Sőt, izgalmas az, hogy például ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, ami azért valóban univerzális kérdés. Szükségünk van ezekre az új hangokra, mert olyan regiszterben szólalnak meg, amely számunkra korábban halhatatlan, vagy még azt is mondhatom, hogy elképzelhetetlen volt.
2: Verebes Ernő író fontosnak véli a fiatal generációk bevonását, és ezt már időben kell kezdeni, mint mondta.
5: Az írótábor szellemiség egy viszonylag komplex dolog, nyilván ezt mondanom se kell. Egyfajta tükröt nyújt, egyfajta rezont nyújt a mindennapokra, és az az érdekes ebben, hogy egy író elméjén, agyán, fantázián keresztül hogy vetítődik le, vagy hát vetítődnek le a mindennapjaink, és hogy az évről évre hogy változik, mert itt az érdekes az, és ezt a megnyitón is elhangzott, hogy ugyanoda jövünk vissza, viszont mégsem ugyanoda, mert évről évre, ha a hely vagy a tér nem is, de hát az idő változik, és úgyhogy egy más téridő van jelen, nyilván, hogy a fejünkben is. Igen, alkotókról van szó, akiknek a véleménye fontos, tehát olyan kreatív emberekről, akik tükröznek olyasmit, amit mondjuk más nem, hisz hát az életüket adták erre. Most az idei írótábor egy fontos hozadéka, a fiatalok megszólítása, és erre külön figyelmet fordított a bizottság. Ugye generációs problémákat vetünk majd fel, és erre külön szántunk is egy műsort, egy megjelenést. Itt nem ütköztetésről van szó, hanem egyszerűen egy olyan párhuzam vonásról, ami érdekesé tudja tenni a generációk közti párbeszédet ma.
2: Az írótábor jelentősége főként abban áll, hogy hidat teremt a vajdasági magyar irodalom különböző nemzetékei és a műhelyei között, miközben kapcsolatot tart a magyarországi és más határon túli irodalmi élettel is. A tábor története során számos alkotó számára jelentett bemutatkozási, kapcsolatteremtési és szakmai fejlődési lehetőséget. Összművészeti jellegét erősítik a koncertek, az irodalmi tanácskozások és a képzőművészeti tárlat, mely az idén Siflis András életművéből a keretbe zárt Üzenetek a folyópartján Stavrosz címet viselte.
1: A 74. Magyar Kanizsai írótáborból Csubrilló Zoltán, az Újvidéki Rádió munkatársa tudósított. A Korunk folyóirat két izgalmas tematikus lapszámának bemutatójára került sor Kolozsváron a B-Artban. A Nyugati Magyar Irodalom címmel megjelent augusztusi lapszámot Balázs Imre József, a lapszám szerkesztője, és Valasek Júlia mutatták be. Az est első részében a Nyugati Magyar Irodalom sokszínű világába pillanthattak bele a jelenlevők, Fall Dórának köszönhetően, aki jeles szerzők verseit olvasta fel. A Trauma című szeptemberi kiadványt Györfi Gábor, a tematikus összeállítás szerkesztője ajánlotta az olvasók figyelmébe. A szerzők közül Bolos Jáni Melinda, Nagyi Enikő Orsolya, Kulcsár Árpád és Bogos Krisztina voltak jelen. A beszélgetés azt járta körül, hogyan jelenik meg a trauma egyéni és közösségi tapasztalatként az irodalomban, a kultúrában és a társadalmi emlékezetben. Az eseményt követően beszélgetett Balázs Imre Józseffel és Györfi Gáborral László Tibor, a Kolozsvári Rádió riportere.
6: A Korunk augusztusi lapszáma egy nagyon rövides, frappás címet visel, Nyugati Magyar Irodalom. Ilyen röviden meg lehet határozni azt a fogalmat, amit ez a cím fed, hogy Nyugati Magyar Irodalom. Egyáltalán mi az, hogy Nyugati Magyar Irodalom, mert ugye szeretjük azt mondani, hogy külholi magyar irodalom, a magyarság területein kívüli, most már vegyük így, hogy területein kívüli magyar irodalom, diaszpóra, stb. Hol van a magyar, nyugati magyar irodalom földrajzilag?
7: Ez egy olyan fogalom, a nyugati magyar irodalom, milyen jobb hián nevezzük így nyilván. Volt ez a metaforája és Gyulának az ötágú síppal, hogy hol van a magyar irodalom, ugye nem csak Magyarországon van, hanem Erdélyben van, Felvidéken van, Délvidéken van, és az ötödik síp, ez a bizonyos nyugati magyar irodalom, amiről hát azt kell tudni, hogy eleve egy sokkal, még sokkal inkább sokszínű képződmény, mint amilyen az Erdély. Én azt vallom, hogy az Erdély is egy nagyon sokszínű képződmény, de hát képzeljünk el egy olyan irodalmat, ami Franciaországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Svájcban íródik, hát eleve...
6: Vagy Ausztráliában, pedig földrajzilag egészen máshol van.
7: Akár Ausztráliában is. Hát ugye ez mind nyugat volt, a kádári Magyarországhoz képest ez mind nyugat volt, még akkor is, hogyha földrajzilag ugyanabban az időzónában volt, vagy akár Ausztrália, hát gondolkozzunk, hogy akkor most az délre van, vagy nyugatra van, vagy keletre.
6: Nyugati szellemiséget veszük inkább, ugye?
7: Pontosan, tehát azt mondtam a lapszám bemutatóján, hogy volt egy szabadságigénye, volt egy tájékozottsága, volt egy tágassága ennek a nyugati magyar irodalomnak ahhoz képest is, ami Magyarországon íródott. Ez nyilvánvaló, hiszen olyan szellemi képződményekkel maradhatott kapcsolatban, amitől elszakította a vasfüggöny a mi országainkat. És ezek az írók, nagyon sokan közülük 56-os emigránsok, nagyon sokan közülük egyetemi oktatók lettek Hollandiában, Cambridge-ben, az Amerikai Egyesült Államokban, Párizsban, szóval egy nagyon tág látókörű szerzői kör. A lapszámban többek között Határgyőzőről van szó, András Sándorról, Gömöri Györgyről. Gömöri György közülük még ma is él Londonban, és ő írt egy nagyon szép esszét az ő visszaemlékezéséről, arról, hogy 56 és 2026 között mi történt az angliai magyar irodalomban.
6: Itt felmerült az a kérdés, hogy lehet-e magyar író az is, aki gyökereiben magyar ugyan, lehet, hogy már második nemzedékbeli, és nem magyarul ír, esetleg magyar témákról, vagy magyarul ír, nem magyar témákról ott. Tehát hol a határa a magyar irodalomnak és a magyar alkotó írónak, mint magyarnak?
7: Nagyon sokáig ugye a nemzeti irodalom koncepciójában gondolkoztunk, így írtuk az irodalom történeteinket, amelyek a nyelvhez kapcsolódtak. Persze ebben is mindig voltak kakuk tojások, mert Janus Pannonius, noha ő mindig latinul írt, hogy nem a magyar irodalom részeként, magyar irodalom történet részeként elfogadtuk. Tehát a Janus Pannonius példája arra figyelmeztethet bennünket, hogy ez nem magától értetődő, vagy nem teljesen univerzális minden időben az, hogy a nyelv és a magyar irodalom legyen ez az elsődleges összefüggés, és azt látjuk, hogy a nemzetközi közegben az olyan szerzők, mint David Szalai, vagy Ágota Kristóf, vagy Ilma Rakuza, vagy most a Lázár című regénynek a svájci szerzője, magyar témákról írnak, más nyelveken írnak, mint magyarul, tehát valamiképpen ez egy kortárs jelenségként mindenképpen nagyon fontos jelensége a magyar irodalomnak. Én azt gondolom, hogy a magyar kultúra csak nyer azzal, hogyha figyel arra, hogy David Szalai a magyar kultúráról, a magyar emberekről mit mond a világ közössége előtt, hiszen rá tényleg a teljes világon figyelnek, nagyon sok nyelvre lefordították már is a Flash című regényét, tavalyi Booker díjas regényt, ami Test címmel jelent meg nemrég magyarul is.
6: A Korunk 2026. szeptemberi száma a Trauma címet viseli. Hát ez egy olyan fogalom, amelyet ha meghallunk vagy elolvasunk, már adott esetben futkoshat a hideg a hátunkon, mert mindenki fél a traumáktól. A traumáktól, amelyek nagyon sokfélék lehetnek, de a traumáktól, amelyek talán építőek is lehetnek, nem sokat beszélünk, mert egy trauma lehet valami jónak a kezdete is. És gondolom, hogy a Korunk lapszáma úgy járja körbe a trauma fogalmát, hogy annak lélektani háttere, biológiai háttere, történelmi háttere és irodalmi művészeti megnyilvánulásai vannak jelen. Györfi Gábor a lapszám felelős szerkesztője. No, hát csábítsuk az olvasót a Korunk szeptemberi lapszáma felé. Néhány nagyon érdekes előzetes információval.
8: A lapszám sokféle megközelítést kínál. A lényeg minden megközelítésben, hogy szerintem és a szerzők szerint is nagyon fontos a traumatikus esemény kimondása, láttatása, tehát így válik feldolgozhatóvá a trauma. Amúgy való igaz, hogy rengetegszer hallunk mostanában a traumáról, tehát gyerekkori trauma, transgenerációs trauma nagyon sokszor jelenik meg. Amikor én ezt a lapszámot elkezdtem szerkeszteni, akkor nem azért, mert nem kellene ezek a lélektani megközelítésekről beszéljünk, mert kell, de másképp képzeltem el ezt a lapszámot, a trauma megjelenítését különböző művészeti ágakban, különböző felületekben, tehát a lapszám szerkesztői koncepciója tulajdonképpen ez volt, és hát ennek megfelelően ugye minden lapszám a saját életét éli, ahogy a szerzőket megtalálom és írásra buzdítom őket, de hát ennek megfelelően a lapszám tulajdonképpen négy fő terület köré rendeződik. Az első a holokauszt megjelenítéseit, Margit Házi Beja és Murai András filmes megjelenítésről írt tanulmányokat. Nagy Jenikő Orsolya a sajtóban való megjelenítésről beszélt. A második blokk, nagyon fontos blokk a trauma megjelenítése az irodalomban. Bókai Antal egy József Attila által írt utolsó poétikai kísérletet tár fel. Ez egy nagyon értékes szöveg, ami a budapesti könyvtár korszakából származik. Ugye József Attila révén mindannyiunknak a trauma jut eszünkbe, és a traumával kapcsoljuk össze József Attilának a nevét.
6: Tehát József Attila zsenialitását a traumák táplálták. Ezt is mondhatjuk, mert ő traumák nélkül talán kevésbé jelentős életművet hagyott volna ránk.
8: Hát a költők, az értékes költők életművét általában, vagy sok esetben a trauma táplálta. Borbély Szilárd Nincs telenek című regénye is megjelenik a lapszámban. Csondor Soma írt tanulmányt arról, hogy ő Borbély Szilárd hogyan élte meg a traumát, és hogyan jelenítette meg ebben a regényben. Bogos Krisztina pedig Fancsali Kingának a Nem a halálról című kötetében jelenítette meg a traumát, tehát az irodalom a második nagy blokk. Van egy fotóról szóló tanulmány is, ezt Blosjáni Melinda írta, és arról szól, hogy a demenciából élőket hogyan jelenítetik meg fotón a kortárs magyar fotósok. Itt két fotós sorozatáról van szó. Ebben az az érdekes, hogy a betegséggel élők a fotósoknak a közeli hozzátartozójuk, tehát igazából az az érdekes, hogy olyan változik meg az alkotási folyamat során a hozzátartozóhoz való viszony. És nem utolsó sorban, és számomra ez volt talán a lapszám szerkesztésének a legérdekesebb blokkja vagy momentuma, a közelkép rovatban három tulajdonképpen személyes élmény jelenik meg. Csiki Andrea, Só Éva és Ferenc Melánia, tehát ők személyes traumákról írnak, és itt nagyon érzékeny volt az a határ. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a szövegeken, azt vizsgálva, vagy elemezve, vagy feltárva, hogy mit lehet, mit szabad megjeleníteni a múlt traumáiból úgy, hogy tulajdonképpen a traumát feltáró személy se traumatizálódjon újra, és másokat se traumatizáljon a szöveg megjelenése nyomán.
1: A Korunk folyóirat két tematikus lapszámáról Balázs Imre Józseffel és Györfi Gáborral László Tibor, a Kolozsvári Rádió riportere beszélgetett. Feketébe öltöztek a diákok Marosvásárhelyen, hogy tiltakozzanak a kötelező egyenruhaviselés bevezetése ellen. A tiltakozó akciót a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és a Románországos Diáktanács hirdette meg. A cél az volt, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy csak abban az esetben lehet jó az oktatási rendszer, ha a diákok jól érzik benne magukat, a döntések meghozatalakor pedig ki kell kérni a diákok véleményét is. A tiltakozó akció bejelentésekor a közösségi médiában hatalmas volt az érdeklődés, ami hétfőn az iskolában a gyakorlatban is visszaköszönt. Lázár Attilával, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének elnökével és Szilágyi Dóra emesével, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökével Nagy Bodó Szilárd, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélgetett.
9: Kezdjük azzal a beszélgetésünket, Attila, hogy feketébe öltöztetek. Miért feketébe? Hiszen arról volt szó, hogy az egyenruha elveszi a diákok sokszínűségét, az egyéniségeket, ehhez képest ti most feketébe öltöztetek, tehát egyesek azt mondják, hogy itt van egy ellentmondás.
10: Mindenképp egy olyan egységes demonstráció formát akartunk keresni, ami nagyon erőteljes és nagyon látható, és egy erős üzenete van. Úgy gondoltuk, hogy a fekete szín az mindenképp egy, ahogy már mondtam, egy erőteljes szín, és ezáltal nagyon erős lesz a demonstráció és a hangunk. Továbbá azt is megpróbáltuk megmutatni, hogy valójában hogy is nézne ki egy iskola udvara, egy iskolai folyosó, hogyha valóban mindenkit uniformizálnánk, hogyha valóban mindenki ugyanúgy nézne ki. Röviden egyébként a lényeg az volt, hogy egy olyan közös, egységes demonstrációt találjunk, ami nagyon látható és erőteljes.
9: Dóra, a Magyar Ifjúsági Értekezlet is beállt a tiltakozó akció mellé. Miért éreztétek ezt fontosnak?
11: Elsősorban azért, mert a kötelező uniformus viselése vagy ennek bevezetése szerintünk nem egy aktuális téma. Az oktatás területén sokkal nagyobb és fontosabb kérdések, problémák vannak, amire valódi megoldásokat kellene találni, és azt látjuk, hogy ez egy olyan felszíni kezelése lenne egy amúgy létező és komoly problémának, mint a társadalmi különbségek a diákok között, amire a felelős politikusok kellene valamilyen javaslatot tegyenek, és nem nem egy felszíni kezelgetéssel eltakarni a problémákat.
9: A diákok hogyan vélekedtek? Ma azt lehet látni, hogy sokan megmozdultak, de mi volt a reakció, vagy mennyire bíznak a tiltakozó akció sikerességében abban, hogyha a képviselőház plénuma elé kerül, szavazásra kerül az egyenruha bevezetés, akkor ezt le fogják szavazni. Illetőleg egy dolog a magyar rész, de ugye a Csinével közösen szerveztétek ezt a megmozdulást. A román diákok mennyire mobilizálták magukat?
10: Jó, akkor kezdem a kérdés második felével. Azt láttuk, hál' Istennek, szintén a közösségi médián megosztott tartalmakból, hogy a román diákok is nagyon erőteljesen felszólaltak, és elmondhatom azt így, persze nincs erre egy pontos 100%-ig mérhető adatunk még talán, viszont mondhatjuk tényleg, hogy az ország teljes diáksága, mondjuk egy, teszem azt, 90%-ban tényleg ma feketébe öltözött, erről tanúskodnak az a rengeteg kép, videó, felvétel, amit ma láttunk és láthattunk a közösségi médiában. Mi próbáltunk minél többet beszélgetni személyesen is a diákokkal, amellett, hogy már az, hogy felvették fekete öltözetet, az egy elég erőteljes üzenet volt, hogy nemet mondunk, és nemet mond a diákság az egyenruhára, de személyes beszélgetéseimből is azt tapasztaltam, hogy nem szeretnék az egyenruhát bevezettetni. Általánosságban elsődlegesen azért egyébként, mert szeretnék, hogy megmaradjon az öltözködés terén is a szabad választásuknak és az önkifejezésnek a joga, a jogának a gyakorlása. És én azt gondolom, hogy bízunk mi is diákszervezetként, de hogy diákként is mindannyian bízunk abban, hogy valóban elég erőteljes volt a hangunk ahhoz, hogy ne szavazzanak meg egy olyan döntést az oktatás elsődleges haszonélvezőiről, amikkel ők nem értenek egyet.
9: Mit mondanál azoknak, akik olyan kritikát fogalmaztak meg, hogy de lám-lám, Nyugat-Európában, akár Nagy-Britanniában, az elitiskolákban, vagy az egyházi iskolákban is van egyenruha, és hát akkor mi a baja itt a diákoknak, tehát mit üzennél nekik? Hogyan lehet akkor ezt feloldani?
10: Mi azt támogatjuk, ami jelenleg is működik az országban, hogyha egy iskola úgy dönt, hogy szeretne valamilyen formában egyenruhákat bevezetni, akkor legyen saját autonómiája ebben, legyen az iskolának szíve joga egy olyan megoldást találni, ami a diákoknak is tetszik, és kompromisszumot találnak a diákokkal, viszont semmiképp se támogatjuk azt, hogy országszinten valamit kötelezővé tegyenek, ami ellen ekkora nagy a tiltakozás. Én azt gondolom, hogy ha a diákok kellően értelmesek és kellően bele tudnak gondolni abba, hogy mit akarnak és mit nem akarnak, már pedig most elég erőteljesen kifejeztük azt, hogy ezt nem szeretnénk, és reméljük, hogy nem is fogják megszavazni.
9: Dóra, mennyire lehet a politikumra, közelebbről látod ezeket az eseményeket, reakciókat, nyomást gyakorolni, hogy ne szavazzon meg egy törvénykezdeményezést azzal, hogy egy társadalmi csoport, aki érintett lenne, kiáll ez ellen, jelesül a diákok. Ugye Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke 3 napja azt írta ki a közösségi médiában, hogy igazuk van a diákoknak és a MAKOSZ-nak, az iskolai egyenruhát nem lehet Bukarestből törvénnyel kötelezővé tenni.
11: Azt gondolom, hogy a politikusok akkor teszik jól a dolgukat, hogyha elsősorban odafigyelnek, hogy mit mondanak a fiatalok és mit mondanak a diákok, mert lehet, hogy még nem ezek a diákok szavazták meg őket, de a következő választásokon valószínűleg ők lesznek a szavazók, és azt kellene képviseljék, amit ezek a közösségek, akár most a diákok szeretnének. És azt gondolom, hogy ha van egy probléma, akkor próbálják meg megtalálni rá a valós megoldásokat. Én nem kétlem, hogy a kezdeményezőknek, a PESZEDÉS szenátoroknak és képviselőknek a jó indulata vezette őket, amikor ezt kitalálták, ezt a kezdeményezést. Viszont, ahogy Attila is elmondta, eddig erre is volt lehetőség azokban az iskolákban, ahol ennek tradíciója van, vagy egyházi iskolákban. Eddig sem tiltotta meg senki, hogy legyen valamilyen uniformis, vagy valamilyen közös, egységes jele az iskolának. Tehát bármit meg lehet beszélni, meg lehetett valósítani, de ezzel, hogy most kötelezővé tenni országos szinten az uniformist, ráadásul úgy, hogy nincsenek konkrét intézkedések, vagy konkrét javaslatok téve, hogy ez hogyan is nézzen ki, nem oldana meg semmit. Ráadásul ugye a kezdeményezők arra hivatkoznak, hogy a szociális társadalmi különbségeket akarják ezzel elsimítani, de arról nem beszélnek, hogy ugyanazt az uniformist az a hátrányos helyzetű gyermek és család is meg kell vegye, és valószínűleg 4 év alatt nem egy uniformist fog viselni. Tehát igazából nem történik semmilyen konkrét megoldás, nem történik semmilyen konkrét lépés. Ez egy nagyon szép látszat intézkedés, ami ráadásul a szülők és a család, a diákok oldalára dobja a felelősséget, mert nyilván nem az iskola, nem az állam fogja fizetni, hanem a szülők ugyanúgy a zsebükből fogják fizetni ezeket az uniformisokat. Tehát akkor mi történik? Átdobják a felelősséget a családok oldalára. Szerintem ezeken az érveken kellene elgondolkozniuk a politikusoknak is, mielőtt szavaznak a képviselőházba.
1: A kötelező egyenruha elleni diák tiltakozásról Lázár Attilát és Szilágyi Dóra emesét, Nagybódó Szilárd, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte. Halász Judit koncertjével kezdődött, a Neuton Familia sztárjainak fellépésével zárult a szeptember 24-e és 27-e között megrendezett 11. Temesvári Magyar Napok. A könyvemutatón András József és Markó Attila köteteivel ismerkedhetett meg a közönség. Köszöntötték a magyar iskola kezdőket, és szó esett a parlamenti érdekképviseletről, valamint a magyar-magyar kapcsolatokról. Az operatéren néptáncgálát tartottak, megnyílt a Mohács 500 kiállítás, a hagyományőrzők Temesvár 1552-es ostromát idézték fel, a Bartók diákszínpad pedig új előadással jelentkezett. A zárókoncert előtt Kása Zsoltot, a főszervező Várbástya Egyesület ügyvezetőjét kérdeztem a négy nap mérlegéről.
12: Órámra pillantok, 19 óra elmúlt, hamarosan fellép a Neuton Familia, és ezzel befejeződnek a Temesvári Magyar Napok, amelyek itt az opera, vagy a Nemzeti Színház nagytermében gálaműsorral kezdődtek Halász Judit koncerttel. Nos, milyen volt ez a három nap a színpad mellől, illetve a vezérkari irodából, ha mondhatom ezt?
13: Nagyon jó három napon vagyunk túl. Szerencsére az időjárás velünk volt, kellemes volt, nagyon sokan kijöttek. A Bagosi koncerten nagyon nagy tömeg volt, és reméljük, hogy egy óra múlva a Neuton Familia koncertjén is megtelik a tér. Azt kell mondjam, hogy nagyon sikeres a rendezvény. Látjuk, hogy évről évre több embert vonz ide. Nagyon sokan jönnek Magyarországról, Délvidékről, úgyhogy úgy érzem, hogy az a 10 éves munka, amit ebbe belefektettünk, az most ez mind jobban és jobban beérni, és mind jobban megismernek minket, mind többen jönnek el, hogy részt vegyenek a különböző eseményeken. A 3,5 nap alatt több mint 110 különböző rendezvény volt, itt kint a téren, a Magyar Házban, nagyon sikeresek voltak például a Magyar Házban a szervezett programjaink, az összes kóstoló szinte teltházas volt.
12: Borkóstoló is volt, koktélkóstoló, csokoládékóstoló.
13: Így van, most pedig egy filmvetítés volt, ami nagyon-nagyon sokan voltak ott is. Magyar mennyezőről van szó. Gyerekprogramjaink nagyon sikeresek voltak, szombaton is és vasárnap is teli volt a tér gyerekekkel, fiatalokkal, akik a fajátékokat próbálták ki, a mászófalat, vagy részt vettek különböző kézműves tevékenységeken.
12: A Jenőhegy-Herceg téren zajlottak ezek, és ott voltak a vásárosok is. De még van egy nagyon fontos helyszín, itt a színpadtól balra, a Modex előtti parkoló, ami egy ilyen gasztrósarokká alakult. Hát az emberek, amikor megnézik az árakat, picit szívták a fókat, de mégis azt tapasztaltam, hogy a padok teli vannak, nem lehet üres asztalt találni, és hát mindenkinek a tányérja teli van. Mennyire volt ez sikeres?
13: Ott mindig nagyon sokan vannak. Nyilván, hogy az árak magasak, de mindenki, aki ott fizet, azt vegye úgy, hogy támogatja a rendezvényt. Mi is ugye ezekből az árakból egy részét azért a rendezvény támogatására fordítjuk. Nem ingyen vannak ezek a árusok kint a piacon, a Várbástya Egyesületnek fizetnek ezért, úgyhogy én tudom, hogy magas csak az árak, de mindenkinek azt mondom, hogy ezzel, hogy ott vásárol, a mi rendezvényünket támogatja.
12: Emellett viszont a polgármesteri hivatal is nagyon komolyan támogatta az idei rendezvényt is. Ha mérleget vonnak, akkor a támogatások, a bevételek mit mutatnak?
13: Konkrétan az összes támogatást és azokat a bevételeket, amiket a vásárosok hoznak nekünk, azt felhasználtuk a rendezvény megszervezésére. Minden évben az történik, hogy egy nullás szaldót hozunk ki, megpróbálunk beleférni abba a költségvetésbe, amivel rendelkezünk, és az összes támogatást a rendezvényre költeni.
12: Időközben Csepregi Éva vonult el itt mellettünk, a backstage mellett beszélgetünk.
13: A teljes költségvetése a rendezvénynek 190 ezer euró, ebből olyan 55%-ot a Temesvári Polgármesteri Hivatal biztosít a projektközponton keresztül. Egy 4 éves pályázatunk fut, ez a 3. éve, amelynek az egész költségvetése olyan 400 ezer euró, nagyjából 100 ezer euró évente. A többi pénzt pedig a Magyar Állam biztosítja, 15 ezer eurót ad a Betlen Gábor Alap, valamint a MOL Új Európa Alapítvány szintén megtámogat minket 15 ezer euróval.
12: A statisztikai adatoknál maradva körülbelül meg tudná satszolni, hogy hány ember fordult meg itt a téren, a különböző helyszíneket, ugye az operatéren, a nagy színpad előtt, a Jenőhegy-Herceg téren, a vásárosok, a gasztrósarok itt a a parkolóban, és a Magyar Ház is.
13: Nagyon sokan, nagyon nehéz megsatszolni, mert hogy a gasztróvásárban több ezer ember megfordul naponta. A nagy színpad előtt tegnapi napon több mint 6-7 ezeren voltak a rendezvényeken, és ez körülbelül annyi lesz ma is. Azon kívül pedig a benti rendezvényeken, hát úgy satszoljuk, hogy olyan napi 1500-2000 ember vesz részt.
12: Mit jelent ez Temesvár magyarsága szempontjából? 11. alkalommal szervezik meg a magyar napokat szeptember végén.
13: Szerintem nagyon fontos az, hogy kijövünk a térre, és megmutatjuk a városnak, hogy azért Temesváron mi vagyunk a legnagyobb nemzeti kisebbség, a mi fesztiválunk a legnagyobb, és még számítunk Temesvár életébe is.
12: A román közösség fele, vagy a Temesvár lakossága fele, milyen üzenete van ennek?
13: Ugye megmutatjuk a kultúránkat, nagyon sokan részt vesznek a nagy koncerteken, vagy a kisebb koncerteken, például tegnap is a légierő zenekar fellépésén nagyon sok román is volt. A gasztróvásár az nagyon népszerű a románok körébe, és ami nagyon népszerű még, az a kézműves vásár és a gyerekprogramok. Ott is körülbelül a részvétel olyan 40% román gyerek és 60% magyar.
12: Beszéltünk a koncertekről, beszéltünk ezekről a látványos eseményekről, de magyarság tudat szempontjából, a magyarság tudat erősítése szempontjából mit nyújtanak a magyar napok?
13: Nyilván, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki érezze, aki Temesváron lakik, hogy egy magyar koncert van a városban, egy olyan magyar koncert, ahol több ezer ember részt vesz. Azon kívül persze a saját programjaink is nagyon fontosak, amelyeket bent szervezünk, mert hogy ott is azok is főleg nekünk szólnak. A kinti programok azok a városnak is szólnak, bemutatják a kultúránkat, de a benti programok azok főleg nekünk szólnak. Mindig úgy láttam, hogy az a fontos, hogy ne csak bent szervezünk programokat, hanem menjünk ki a térre, menjünk ki a központba, és mutassuk meg magunkat.
1: A 14. Temesvári Magyar Napok mérlegéről Kása Zsolttal, a Várbástya Egyesület ügyvezetőivel beszélgettem. Ezek voltak mai témáink. A térerőt hallották, amely ezúttal a Temesvári Rádióban készült. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Barta Csaba, és ne feledjék, mához egy hét újra jelentkezünk egy másik Kárpát-medencei Magyar Rádió stúdióból.
14: A Muravidék hullámhossza.
15: MMR.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniában az önkorlátozás nem gyökerezik a politikai kultúrában. Önkorlátozás nélkül a formális demokrácia megmaradhat ugyan, de a tartalmi jogállamiság és a pluralizmus sérül. Ezért fontos, hogy a közszolgálati RTV működésének és fejlődésének anyagi feltételei ne kötődjenek olyan eszközökhöz, amelyek lehetővé tennék a kormányzó politika közvetlen befolyását, figyelmeztetett Igor Vobics, a Ljubljanai Egyetem újságírás tanszékének professzora. Elmondta, hogy fontos döntés vár ránk a népszavazáson, mert az RTV hozzájárulását nem szabad televíziós előfizetésnek tekinteni, mivel az egy fontos biztosíték, amely intézményes távolságot teremt a nemzeti és a politikai hatóságok között. Az RTV előfizetési díj eltörléséről szóló szlovéniai népszavazás egyike annak a három konzultatív népszavazásnak a négy közül, amelyekre október 11-én vasárnap kerül sor. A 14,2 eurós RTV hozzájárulás az ország legnagyobb közintézményének főfinanszírozási forrását jelenti, az eltörlésére irányuló javaslatot az akkor még parlamenten kívüli Resnica párt terjesztette elő. Fő célja pedig az állami költségvetésből származó közvetlen finanszírozás bevezetése. A fő indítványozó Zorán Stevanović volt, aki a választások után az országgyűlés elnöke lett, 2025. novemberében nyújtotta be a törvényjavaslatot a parlamentnek körülbelül 20 ezer választópolgár aláírásával. A törvényjavaslatot a házelnök javaslatára még nem terjesztették a képviselők elé megfontolásra, mert Stevanović úgy értékelte, hogy ez a népszavazás megtartása előtt eljárási szempontból nem lenne célszerű. A vasárnapi általános választások nem hivatalos eredményei szerint Bosznia-Hercegovina elnöksége a jelenlegi két tag mellett egy új horvát taggal is bővül, Darijana Filipović személyében a HDZ Bihtől. 2026. október 4-én tartott bosznia-hercegovinai általános választások nem hivatalos és előzetes adatai alapján. Filipović a horvát demokratikus közösség jelöltje magabiztos győzelmet aratott, ezzel ő foglalhatja el a háromtagú államelnökség horvát helyét, felváltva a korábbi tagot, Željko Komšićot. Az ukrajnai háború tapasztalataiból kiindulva Észtország megkezdte elit alakulatainak átcsoportosítását az orosz határ közelébe. Az aktív védelem részeként végrehajtott csapatmozgások mellett új katonai támaszpontok építésével is erősítik az ország biztonságát, mivel a balti államok továbbra is komolyan tartanak egy esetleges orosz támadástól. A nyugati hírszerző szolgálatok megítélése ugyanakkor megoszlik Oroszország NATO-val kapcsolatos valódi céljait illetően. Sport. Hétfőn este 20 óra 45 perctől a magyar válogatott a szlovákiai Nagyszombatban lép pályára az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen. Óriási a tétje a meccsnek, mivel a B divízió 2-es csoportjában a magyar válogatott és az ukrán csapat egyaránt 4 pontot szerzett 3 mérkőzésen. A kvartettet az északirek vezetik 7 ponttal, így a hétfő esti mérkőzés győztesének megmaradnak az esélyei a csoport elsőségre. A mérkőzés játékvezetője a horvát Igor Pajac lesz. Mivel a találkozót rizikósnak minősítették, ezért fokozott készültség mellett rendezik meg, a magyar drukkerekre pedig szigorú ellenőrzés vár.

0: időjárás.
1: A hét elején még folytatódik a többnyire derült idő. A pár órás napsütés hatására 17-22 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, az Adria mentén 24 fok várható.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: 11 óra 11 perc van, tisztelt hallgatóink! Október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Muravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 óra után mind a négy referendumi kérdés mellett és ellene szóló érveket bemutatjuk. Hallgassák meg a két álláspontot és ismerjék meg a referendum kérdéseit. Ma a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény mellett és ellene szóló álláspontokat mutatjuk be. A műsort Szabó Márk vezeti.
1: Népszavazási kampány a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. A következő percekben a jogi és politikai értelemben legnagyobb súlyt hordozó szavazásnak szenteljük figyelmünket. A parlamenti vizsgálóbizottságokról szóló szavazás ugyanis ügydöntő, vagyis törvényalkotási. Ez azt jelenti, hogy az eredménye szigorúan kötelező a parlamentre nézve. Ha a választók többsége elutasítja a törvénymódosítást és teljesül a részvételi kvórum, a törvény nem lép hatályba, és a parlament egy évig nem fogadhat el hasonló tartalmú jogszabályt. A népszavazások előtti kampányidőszak szeptember 11-én kezdődött meg. A népszavazásra bocsátott kérdés így hangzik. Egyetérte ön azzal, hogy hatályba lépjen a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, amelyet a parlament a 2026. május 26-ai ülésén fogadott el. A következő percekben mindkét oldal álláspontját megismerjük, így válaszaik révén hallgatóink maguk is összetudják hasonlítani az érveiket. Franco Júri a parlamenti vizsgálatokról szóló törvénymódosítás elleni népszavazás egyik legfőbb kezdeményezője, aktivista, valamint korábbi diplomata és parlamenti képviselő. A következő percekben ő fejti ki a törvénymódosítást ellenzők véleményét. Az első kérdés felé: véleménye szerint mi a parlamenti vizsgálatról szóló törvénymódosítás leginkább problémás része?
3: Zdano je, da ta novela je izločila kar nekaj institucij in tudi posameznih potencialno preiskovanih iz tega zakona.
4: Ismert, hogy ez a törvénymódosítás több intézményt és több potenciálisan vizsgálható személyt is kizárt a törvény hatálya alól. Gyakorlatilag azokat az alkotmányos garanciákat is megszüntette, amelyek lehetővé tették a vizsgált személyek számára, hogyha a vizsgálat alkotmányellenes, törvényellenes, vagy sérti az emberi és állampolgári jogaikat, az alkotmánybírósághoz forduljanak, és kérjék az alkotmányossági felülvizsgálatot. A törvénymódosításban erre már nincs lehetőség, illetve ez a jog csak két intézményt illet meg, az igazságszolgáltatási tanácsot és a legfőbb ügyészt. Mindenki más, aki az előző törvényben jogosultként szerepelt, elveszíti ezt a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindannyian, akik közéleti tevékenységet folytatunk, nem csak a köztisztviselők, hanem mindazok, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak bizonyos politikai szereplőkkel vagy szervezetekkel, ki vagyunk téve annak, hogy a politikusok önkényesen ítéljenek meg bennünket. Nem az ügyészek, nem a bírák vagy a rendőrség, hanem politikai képviselők. A vizsgálat alá vont személynek tehát többé nem lesz lehetősége arra, hogy előzetesen kérje az Alkotmánybíróság állásfoglalását magának a vizsgálatnak és a vizsgálóbizottságnak az alkotmányosságáról. Csak a bizottság munkának lezárása, sőt a zárójelentés közzététele után fordulhat majd a közigazgatási bírósághoz. De tudjuk, hogyan működnek ezek a bizottságok. Van, amelyik befejezi a munkát, és van, amelyik nem. Négy éven keresztül pedig a vizsgált személy gyakorlatilag politikusok kihallgatásának és vizsgálatának lesz kitéve, akik lényegében az ügyészekhez és rendőrökhöz hasonló hatáskörökkel és jogosítványokkal rendelkeznek. Ez pedig ténylegesen azt jelenti, hogy valamiféle politikai rendőrség vagy politikai nyomozók működésének leszünk kitéve, ami az emberi jogok és a demokrácia szempontjából rendkívül aggályos. Általában a parlamenti vizsgálóbizottság a hatalom működésének ellenőrzésére szolgál. Ebben az esetben azonban ténylegesen az ellenzék és a kritikus civil társadalom működésének ellenőrzőjévé válik. Ez ad a törvénymódosításnak politikai jelleget, tulajdonképpen egyfajta politikai rendőrség jellegét.
2: A törvénymódosítás támogatói szerint a parlamenti vizsgálat a parlamenti ellenőrzés fontos eszköze, és jogi eljárásokkal nem szabad akadályozni a működését. Ön miért nem ért ezzel egyet?
4: Ez csupán egy eszköz a társadalom ellenőrzésére, és ez a parlamenti bizottság lehetővé teszi, hogy a társadalom kritikus részei folyamatos parlamenti nyomás alatt legyenek. Illetve nem is parlament, hanem a parlament egy része, a kormányzó parlamenti többség részéről. A többség ugyanis szavazataival meghatározhatja, mely bizottságok működhetnek, és kik ellen irányuljanak. Egyébként egyetértünk, és úgy gondolom ebben mindenki egyetért, hogy fontos szerepe van a parlamenti vizsgálóbizottságoknak. Elsősorban a hatalom, vagyis a kormány ellenőrzésének eszközeként kellene működniük, hogy vizsgálni lehessen azokat a politikai döntéseket, amely kormányzati hatáskörben társadalmi vagy emberjogi károkat okozhatnak. A parlamenti vizsgálatok ezért rendkívül fontosak. A törvénymódosításban azonban a parlamenti vizsgálóbizottság eredeti koncepciója gyakorlatilag 180 fokkal megfordul. Ez a parlamenti bizottság elsősorban az ellenzéket, a civil társadalmat, a médiát és minden kritikus hangot célozna. Ez pedig a parlamenti vizsgálóbizottság szerepének kifordított értelmezése. Éppen ezért, hogy a parlamenti vizsgálat az alkotmányosság keretei között maradjon, meg kell őrizni azokat az alkotmányos garanciákat, amelyeket végül 2024-ben iktattak be a parlamentben. Szerintem elegendő lenne, ha a törvényt olyan formában hagynák meg, amilyen a módosítás előtt volt. Vagyis meg kellene őrizni a meglevő alkotmányos garanciákat, amelyeket most el akarnak törölni. Miért? Azért, hogy egyszerűbbé váljon az eljárás. De elsősorban nem minden szereplővel szemben, és nem a kormánnyal vagy azokkal a politikusokkal szemben, akik valami rosszat tettek, hanem a kritikus hangokkal szemben. Éppen ez volt a jelentőség azoknak az alkotmányos garanciáknak, amelyek felsorolták az összes érintett intézményt, a korrupció megelőzési bizottságtól egészen a köztársasági elnökig, illetve azokig a magánszemélyekig, akiknek joguk volt megvizsgálni, hogy politikai üldözésről van-e szó, vagy valamilyen konkrét ügyről. Ennek eldöntésére az Alkotmánybíróságot hatalmazták fel. Most az Alkotmánybíróság csak két esetben dönthet. Ha az ügyészség vagy az igazságszolgáltatási tanács kezdeményezi az eljárást. Mindenki más ki lesz téve a politikai találgatásoknak és politikai vizsgálatoknak. Összefoglalva, ez a törvény lehetővé teszi, hogy Mahnics úr, Kokot asszony és Stevanovics úr egyszerre legyenek feljelentők, ügyészek, nyomozók, rendőrök és ítélkező személyek. Ez azt jelenti, hogy ezek az eljárások elhúzódhatnak, a vizsgált személy pedig 4 éven keresztül folyamatos nyomás alatt lehet, és különböző zaklatásoknak, esetleg számítógépen vagy telefonja lefoglalásának is ki lehet téve. A politikusok így jogosultságot kaphatnak arra, hogy betekintsenek a vizsgált személyek személyes adataiba, számláiba és egyéb információiba. Röviden, ez visszaérés. Önkényes eljárásról van szó, ami a demokrácia és az emberi jogok szempontjából rendkívül káros.
2: Miért tartja fontosnak, hogy a kérdésről népszavazáson döntsenek, és miért nem az Alkotmánybíróságra bízná a döntést?
3: Szeretnénk
4: még valamit hozzátenni. Mindez olyan időszakban történik, amikor Szlovéniában egyes külföldi, félhírszerzés jellegű szolgálatok is intenzíven tevékenykednek, például izraeli szervezetek, amelyek, mint tudjuk, nagyon valószínűen a jelenlegi hatalmat szolgálják ki. Ez azt jelenti, hogy digitális technológiával megfigyelhetnek bizonyos személyeket, és ezeket az adatokat a kormányzó politikusok rendelkezésére bocsájthatják. Elsősorban a parlamenti többséget kérdezném. Miért nem akarják, hogy azok működését ellenőrizzék, akik kezükben tartják a hatalmat, vagyis a kormányzó politikai erőket? Éppen ezért úgy gondolom, hogy a törvény ellen kell szavazni, valamint a másik három konzultatív népszavazás ellen is, amelyeket szerintem csak azért kezdeményeztek, hogy eltereljék a figyelmet a jelenlegi törvénymódosításról és a kulcsfontosságú törvényről szóló népszavazásról. Szavazzanak a törvénymódosítás ellen, ha ellenzik a politikai hatalommal való visszaélést az olyan vizsgálatok során, amelyek nem csak intézményeket és politikusokat érintenek, hanem mindannyiunkat. Ugyanis ezzel a törvénnyel akkor sem kérhetnénk felülvizsgálatot, ha egyértelmű lenne, hogy a vizsgálat törvényellenes. Ha pedig semmilyen felülvizsgálatot nem kérhetünk, akkor a politikusok önkényének leszünk kitéve, ráadásul a kormányzó politikusoknak, hiszen ők rendelkeznek parlamenti többséggel, és ők határozhatják meg a vizsgálóbizottságok működésének irányát. Ezért kell a törvénymódosítás ellen szavazni, éppen a demokrácia, valamint az emberi és állampolgári jogok védelmében.
3: In to vladajočih politikov, ker oni imajo večino v parlamentu in bojo oni diktirali smer teh preiskovalnih komisij. Zato je treba glasovati proti, prav da obranimo demokracijo, človekove in državljanske pravice.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Az utóbbi percekben Franco Juri a parlamenti vizsgálatokról szóló törvénymódosítás elleni népszavazás egyik legfőbb kezdeményezője mutatta be a törvénymódosítás ellenzőinek véleményét. Andrej Kossi, az SDS, a Szlovén Demokrata Párt ormozsi választókerületének képviselője, a parlamenti vizsgálatokról szóló törvénymódosítást támogató álláspontot képviseli a népszavazási kampányban. Az első kérdés számára így hangzik. Ön szerint mi volt a parlamenti vizsgálatok eddigi szabályozásának legnagyobb problémája, amelyet a törvénymódosítás most megszüntetne?
5: Bizto do sedaj do teh parlamentarnih preiskav ni bilo doben težav do 2024, ko se začela ustanavljati ta parlamentarna preiskava v zvezi z GNI-jem. In takrat je predsednica državnega zbora na njeno pobudo torej uvedla spremembo zakonodaje.
6: Alapvetően 2024-ig nem voltak problémák a parlamenti vizsgálatokkal. Akkor kezdődött egy parlamenti vizsgálat a Genivel kapcsolatban, és az országgyűlés akkori elnöke saját kezdeményezésére módosítást vezetett be a jogszabályban. Ezt az akkori kormánykoalíció is elfogadta. A módosítás lényegében lehetővé tette, hogy minden vizsgált személy az Alkotmánybírósághoz forduljon, és kezdeményezze annak megállapítását, hogy az adott parlamenti vizsgálóbizottság létrehozása és működése megfelel-e az alkotmánynak. Ez azonban meghosszabbította volna az eljárást, hiszen minden egyes vizsgált személy újabb kérelmet nyújthatott volna be az Alkotmánybírósághoz. Tudjuk, hogy a parlamenti vizsgálat időben az adott parlamenti ciklushoz kötött. Ha a ciklus véget ér, a vizsgálat is lezárul, kivéve, ha az új parlamenti ciklusban az új összetétel új határozattal folytatja azt. Ezért kezdeményeztük a szabályozás módosítását, és megszüntettük ezt a lehetőséget. Visszatérünk ahhoz, amit korábban már az Alkotmánybíróság is meghatározott. Az alkotmányossági felülvizsgálatot az illetékes bíróság, illetve az ügyészség kezdeményezheti. Az egyes érintettek pedig a vizsgálat lezárása után közigazgatási pert indíthatnak, ha nem értenek egyet a parlamenti vizsgálat eredményével. Fontos hangsúlyozni, hogy a parlamenti vizsgálat célja a közérdek érvényesítése, a közfeladatok és a közfunkciók vizsgálata, nem pedig az egyes magánszemélyek vizsgálata. Az ezzel ellentétes állítások, amelyek most a törvénymódosítással szembeni kampányban elhangzanak, félrevezetők. Nem valamiféle politikai rendőrséget hozunk létre. A módosítás mindössze azt szünteti meg, hogy a parlamenti vizsgálat végrehajtását alkotmányossági felülvizsgálatra hivatkozva fel lehessen függeszteni. Néhány nappal ezelőtt az Alkotmánybíróság éppen a korábbi szabályozás vizsgálata során állapította meg, hogy nem avatkozhat be a parlamenti vizsgálóbizottságok létrehozására. hatásába, és nem függesztheti fel a parlamenti vizsgálat kivitelezését addig, amíg nem dönt az alkotmányossági kérdésről. Vagyis bizonyos értelemben igazat adott nekünk abban, hogy a parlamenti vizsgálatot el kell indítani, annak folytatódnia kell, és el kell végeznie azt a feladatot, amelyre létrehozták.
2: Konkrétan miben lesz hatékonyabb a parlamenti vizsgálatok működése az új szabályozással?
5: Biztosítóvító bosszamo to, da odpravlja to možnost za neizvedve parlamentarne preiskave, da bi vsak preiskovanec posamezno se pritoževal na ustavno sodišče in zahteval ustavno presoje ustreznosti te parlamentarne preiskave.
6: Alapvetően abban, hogy megszünteti annak lehetőségét, hogy a parlamenti vizsgálat ne valósuljon meg azért, mert minden egyes vizsgált személy külön-külön az alkotmánybírósághoz fordul, és az adott parlamenti vizsgálat alkotmányosságának felülvizsgálatát kéri. Ezzel ugyanis le lehet állítani a parlamenti vizsgálat folyamatát. A rendszerváltástól egészen 2024-ig minden parlamenti vizsgálat a korábbi jogszabályok alapján zajlott. Amikor azonban felmerült egy új parlamenti vizsgálat létrehozása a Genivel kapcsolatban, megkezdődött ez a folyamat. Először törvénymódosítás történt, majd amikor létrejött a parlamenti vizsgálóbizottság, az akkori koalíció a saját egyik képviselőjét nevezte ki annak elnökévé. Ő pedig az egész parlamenti ciklus alatt mindössze 2-3 ülést hívott össze, így tulajdonképpen maga a parlamenti vizsgálat sem tudott érdemben megkezdődni. Pedig nem ez a parlamenti vizsgálat célja. A parlamenti vizsgálatnak a politika egyik eszközének kell lennie a közérdek érvényesítésére, például a közfeladatok és a politikai tisztségekkel való visszaélések kivizsgálására. Nem magánszemélyek vizsgálatáról van szó, hanem a közfeladatokat ellátók, politikusok és más közérdeklődésre számot tartó szereplők tevékenységének vizsgálatáról. Az sem igaz, hogy ezzel valamiféle parlamenti vagy politikai rendőrséget hoznánk létre. A parlamenti vizsgálóbizottság nem rendelkezik olyan hatáskörökkel, amelyekkel házkutatást, helyszíni átvilágítást vagy lehallgatást végezhetne. Nem bíróság, és senkit sem ítélhet el. A bizottság adatokat gyűjthet, majd a vizsgálat végén jelentést készíthet, és az esetleges megállapításait továbbíthatja az illetékes állami szerveknek, például az ügyészségnek vagy a bíróságnak. Ezután ezek a szervek folytathatják az elvárást. Az ezzel ellentétes állítások tehát félrevezetők. Ugyanakkor éppen a korábbi parlamenti ciklusban a médiára gyakorolt politikai befolyást vizsgáló parlamenti vizsgálat során tapasztalhattunk olyan gyakorlatot, amely bizonyos szempontból valójában hasonlított egy politikai rendőrség munkavégzéséhez. A Tamara Vonta vezette vizsgálóbizottság például adatokat kért az adóhatóságtól, a FURSZ-tól egyes jobboldali médiák előfizetőiről. Így magánszemélyek adataihoz is hozzájutottak, és bizonyos személyeket, köztük újságírókat is meghallgatásra hívtak. Még az is kiderült, hogy a FURSZ több adatot küldött meg, mint amennyit eredetileg kértek. Ezt azonban most hagyjuk. A lényeg az, hogy a hatékonyság abban áll, hogy a parlamenti vizsgálat elinduljon, ténylegesen dolgozzon, és végül le tudja zárni a munkáját. Ha pedig a vizsgálat valamely érintettje nem ért egyet az eljárással, vagy annak megállapításaival, később közigazgatási pert indíthat. A törvény azonban nem teszi lehetővé, hogy már a vizsgálat folytatását is ilyen módon megakadályozzák. Éppen az a módosítás célja, hogy megszüntesse a parlamenti vizsgálatok végrehajtásának ilyen jellegű akadályozását.
2: Miért kellett korlátozni annak lehetőségét, hogy egy magánszemély az alkotmánybíróság előtt megtámadhassa a parlamenti vizsgálat megindítását?
6: Ahogy már említettem, a parlamenti vizsgálat a saját ügyrendje és a törvény alapján működik. Amikor létrejön a parlamenti vizsgálóbizottság, többféle lehetőség van a testület összetételére. Lehet kisebb, melyben minden parlamenti frakció képviselő képviselteti magát, vagy nagyobb, amelyben több képviselő vesz részt a parlamenti csoportok részéről. A bizottság meghatározza a munkájának menetét és célját, vagyis azt, hogy mit fog vizsgálni. Már az alapító határozatban rögzítik, hogy milyen időszakot vizsgál, pontosan mire terjed ki a vizsgálat, milyen adatokat kérnek be, és kiket hallgatnak meg. A meghallgatandó személyek köre természetesen a vizsgálat során bővíthető is. A lényege azonban az, hogy a parlamenti vizsgálat kezdje meg a munkáját, folytassa azt, és végül zárja le a vizsgálatot, vagyis fogalmazza meg a megállapításait. Ha viszont minden egyes érintett személy számára lehetővé tesszük, hogy alkotmányossági felülvizsgálatot kezdeményezzen, akkor gyakorlatilag bárki, aki nem ért egyet a vizsgálattal, illetve akit a vizsgálat érint, kérheti az Alkotmánybíróság beavatkozását. Ha például 3-4 személy külön-külön kérelmet nyújt be az Alkotmánybírósághoz, azzal leállíthatják a folyamatot. Amíg ugyanis az Alkotmánybíróság nem dönt arról, hogy a vizsgálat alkotmányos-e vagy sem, addig a parlamenti vizsgálat nem folytatható. Közben viszont telik az idő. A parlamenti vizsgálat pedig az adott parlamenti ciklushoz, vagyis legfeljebb 4 évhez kötött. Ráadásul általában még nem a ciklus első napján hozzák létre. Az új szabályozás ezért ezt a lehetőséget megszünteti. Összhangban az Alkotmánybíróság korábbi döntésével az alkotmányossági felülvizsgálat kezdeményezésének lehetőségét a bíróság és az ügyészség számára biztosítja. A vizsgálatban érintett többi személynek továbbra is van jogorvoslati lehetősége, de azt a vizsgálat lezárása után közigazgatási per formájában gyakorolhatja. A korábbi módosítás, amelyet Urska Klakocsár Zupancsics kezdeményezett, illetve amelyet az akkori kormány elfogadott, gyakorlatilag lehetővé tette a bizottság munkájának felfüggesztését. Ezt az Alkotmánybíróság mostani döntése is megerősítette, amikor megsemmisítette azt a határozati részt, amely a parlamenti vizsgálat végrehajtásának felfüggesztését írta elő az Alkotmánybíróság döntéséig. Vagyis maga az Alkotmánybíróság állapította meg, hogy nem lehet felfüggeszteni a parlamenti vizsgálat végrehajtását. Később természetesen dönthet annak alkotmányosságáról, de amíg ez nem történik meg, a parlamenti vizsgálatnak folytatódnia kell. Most ebben a helyzetben vagyunk. Jelenleg az is történik, hogy a mostani kormány többség nem veszi napirendre két parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását. Ennek éppen az az oka, hogy előbb leszeretnék bonyolítani a népszavazást, és megtudni, hogy az emberek támogatják-e a törvényt. Vagyis az új szabályozás alapján járunk el, ha a népszavazáson a törvény marad hatály, ha pedig az emberek elutasítják a módosítást, akkor a korábbi szabályok maradnak érvényesek. A népszavazás után tehát tudni fogjuk, milyen szabályozás alapján kell eljárni, és az ebben a parlamenti ciklusban létrehozott két parlamenti vizsgálat is az akkori hatályos törvény szerint folytatja majd munkáját. Most ugyanis a népszavazási időszakban vagyunk, ezért meg kell várnunk, hogy milyen eredmény születik. A népszavazásra hamarosan sor kerül, és ezt követően a parlamenti vizsgálóbizottságok is megkezdhetik a munkát.
5: Ten otázka spremembe se daje v tem referendumskem obdobju, torej bistvo čakam na to, kaj bo referendum pokazal, referendum bo zelo hitro in takrat se bo lahko to začelo delati.
2: Az utóbbi percekben André Kossi, a Szlovén Demokrata Párt ormozsi választókerületének parlamenti képviselője, a parlamenti vizsgálatokról szóló törvénymódosítást támogató álláspontot fejtette ki. Kedves hallgatóink, műsorunkban a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának két egymással ellentétes értelmezését hallhatták. Franko Júri civil aktivistától, majd Andrej Kossitól, a Szlovén Demokrata Párt országgyűlési képviselőjétől. A végső döntést a referendumon a választópolgárok hozzák meg. Figyelmüket köszönöm, Szabó Márkot hallották, búcsúzom önöktől.
1: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban. 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Mindjárt 3:42 lesz, lassan búcsúzik majd a délelőtti csapat, és ajánljuk figyelmükbe a folytatásra is a Muravidéki Magyar Rádió műsorát. Délután 3-kor lesz ma is terepjáró 4 összeállítással, a következő lesz a tartalom. Koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek Fehér Janira a hosszúfalui falu otthonban. A településről származó neves operaénekes életét és művészi pályafutását felidéző délután ünnepi hangulatáról Baranyai Lajos és zenekara gondoskodott. Az emléknapot a hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület, valamint a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte. Fricserines készíti az összeállítást. A dobranaki kétnyelvű általános iskola tanulói Szolarics Ladislav tanár irányításával kidolgozták a naprendszert. Az égitestek rendszeréről Szőke Krisztina készít riportot. Aztán megkezdődött a gyermekhét, és ezért a lendvai rendőrállomáson hagyományosan iskolások vendégeskedtek ma délelőtt. Szabó Márk összeállítását hallják ebben a témában. Slavomir Mrozsek Tangó című abszurd drámájának november 8-i bemutatójára készül idén a LESZ társulat. A darab választásról és az előkészületekről Gál Patrik csoportvezetővel, valamint Gál Éva pécsi rendezővel beszélgetett Botka Ágnes. Mindez délután 3-kor a terepjáróban, itt a délelőtt folytatásában pedig megyünk tovább zenékkel.

10 perc múlva dél lesz, és megérkezett a délutáni csapat ide a Muravidéki Magyar Rádió stúdiójába, úgyhogy a reggeliek mi most búcsúzunk, és köszönjük szépen az eddigi megtisztelő és kitartó figyelmet, bízva benne, hogy kellemesen teltek az elmúlt órák. Maradjanak továbbra is az MMR társaságában a készülékek közelében. Kovács Sándor műsorvezető számít majd figyelmükre, hűle csúnyára nézett, igen. Oleti Zsuzsanna hírszerkesztővel hamarosan elmondják a délelőtt legfontosabb híreit. A délelőtt folyamán Király Boglárka válogatta a zenéket, Király Tomislav volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. Sanyival meg a többiekkel kellemes délutánt kívánok, minden jót viszont hallásra!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb hétfői jelentéseit Kovács Sándor műsorvezető és Aleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Janez Jánosa miniszterelnök ma a Vatikánba látogat.
1: Vasárnapi ülésén a kormány elfogadta a következő két évre szóló állami költségvetés tervezetét.
2: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal tesztelése.
1: 2025-ben az EU-ban a fiatalok 26,9%-a élt túlzsúfolt háztartásban.
2: Friedrich Merz, német kancellár vasárnap Kijevbe érkezett.
1: Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai támaszpontról. Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek élükön a szlovén vonatkozású történésekkel. Tartsanak velünk!

0: Janez Jánosa miniszterelnök október 5-én hétfőn a Vatikánba látogat, ahol 14. Leó pápa fogadja. A kormányfő találkozik Pietro Parolin bíboros államtitkárral is.
1: A megbeszélések fő témái Szlovénia és a Szentszék kapcsolatai, valamint nemzetközi kérdések, köztük a békért tett törekvések és az ukrajnai helyzet lesznek. Ezt követően Jánosa feleségével Urska Bacsónik Jánosával együtt meglátogatja a Sixtus kápolnát. A vatikáni látogatás után a szlovén miniszterelnök Rómában megbeszélést folytat olasz kollégájával, Giorgia Melonival. Az olasz és a szlovén kormányfő találkozára délután a Palazzo Chigiben kerül sor. A tárgyalás fő témái a két állam közötti kapcsolatok, gazdasági együttműködés, valamint az olaszországi szlovén nemzeti közösség helyzete és parlamenti képviseletének kérdése.
0: Vasárnapi ülésén a Jánosa kormány elfogadta a következő két évre szóló állami költségvetés tervezetét, amely célul tűzte ki a hiány GDP arányos 2%-ára csökkentését 2028-ra. A 2027-es és 28-as költségvetés javasolt módosításai keretében a miniszterek meghatározták a kiadások felhasználók szerinti lebontását.
1: András Hircel pénzügyminiszter szerint a Szlovénia fejlesztését, a decentralizációt és a bürokrácia csökkentését célzó intézkedések továbbra is kiemelt fontosságúak. Janez Jánosa miniszterelnök szerint a kormány nem tervezi a közszférában dolgozók számának 10%-os csökkentését a következő két évben, hogy azt néhány nappal ezelőtt a média jelentette. Mielőtt a kormány intézkedéseket hozna, népszavazáson konzultál a választókkal, nyilatkozta Jánosa a kormányülés után.
0: Az október 11-én tartandó népszavazás előtt ma lejár a határidő, ameddig a börtönben, kórházban vagy szociális intézményi gondozásban lévő szavazók bejelenthetik levélszavazási igényüket.
1: Azok a választók, akik betegség miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhetnek és otthon szavazhatnak. Erről értesíteniük kell a lakóhely szerint illetékes választási bizottságot. Azok a választók, akiknek nincs állandó lakhelyük Szlovéniában, szintén voksolhatnak egy szlovéniai szavazóhelyiségben, amelyről értesíteniük kell az Országos Választási Bizottságot.
0: Augusztusban 4,9%-kal magasabb volt a szlovén export értéke, mint tavaly augusztusban, és 5,1 milliárd eurót tett ki.
1: Az import éves szinten 36%-kal 6,5 milliárd euróra nőtt. Az importot főként a feldolgozási műveletek befolyásolták erősen. De ezek nélkül is nőtt az export és az import, nevezetesen 15,3, illetve 13,2%-kal, jelentette be ma a statisztikai hivatal.
0: A foglalkoztatási szolgálat ma teszi közzé a szeptemberi regisztrált munkanélküliek számáról szóló adatokat. Augusztus végén 43.231 bejegyzett munkanélkülit tartottak nyilván Szlovéniában. Ez a szám kismértékű csökkenést mutatott a júliusi adatokhoz képest, és 2,4%

0: 10%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.
1: A munkanélküliek száma továbbra is rekord alacsony szintek közelében mozog, amivel Szlovénia az Európai Unió tagállamai között a második-harmadik legalacsonyabb munkanélküliségi rátájú országgá vált. 3,4-3,5% körül munkanélküliséggel. Az őszelei adatok a szakértők szerint a megszokott szezonális választások miatt lesznek érdekesek, mivel az iskolapadból kikerülő fiatalok ilyenkor kezdenek nagyobb számban megjelenni álláskeresőként a szlovén munkaerőpiacon.
0: Sikeresen zárult a Budapest-Belgrad vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A tesztet a következő napokban értékelik, kijelentette be Vitézy Dávid.
1: A közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, hogy ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. Tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és az átadás szempontjából kritikus kérdésnek tekinthető, óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljesen biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy az utastájékoztató rendszerek működése nem volt kielégítő, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell.
0: Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport a Roadpol október 5-e és 11-e között Figyelj az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozik, tájékoztatott a polisz.hu.
1: A rendőrök fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide tartozik például menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot.
0: Az október 4-én tartott bosznia-hercegovinai általános választások nem hivatalos és előzetes adatai alapján Darijana Filipović, a horvát demokratikus közösség jelöltje, magabiztos győzelmet aratott. Ezzel ő foglalhatja el a háromtagú államelnökség horvát helyét, felváltva a korábbi tagot Zselko Komšićot.
1: A háromtagú államelnökség bosnyák tagja Denis Becirović marad, aki megvédte pozíciát Bakir Izetbegovićsal szemben. A szerb tag Zselka Cvijanović, aki szintén magabiztosan megtartotta helyét az elnökségben. A választásokon az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy Milorad Dodik neve közel 30 év után először nem szerepelhetett a választólapokon. Pártja, a Független Szociáldemokraták Szövetsége mégis elsőprő győzelmet aratott a bosznia-szerb köztársaságban. Bár közvetlenül nem választották meg, Dodik maradt a szerb entitás legbefolyásosabb figurája. Miután az urnák lezárultak, ő maga hirdetett győzelmet az SNSD nevében. Dodik köszönetet mondott legfőbb nemzetközi szövetségeseinek, köztük Vlagyimir Putyinnak a választások előtti támogatásért, majd bejelentette korábbi politikájának folytatását. Dodikot még 2025-ben fosztották meg elnöki mandátumától, miután a bíróság bűnösnek találta a nemzetközi főképviselő döntésének megszegéséért. Ennek következményeként 6 évre eltiltották a hivatalviseléstől és a politikai tevékenységtől, így nem indulhatott a választáson.
0: Uniós rovatunkban arról, hogy 2025-ben az Európai Unióban a 15 és 29 éves fiatalok 26,9%-a élt túlzsúfolt háztartásban. A fiatalok körében mért túlzsúfoltsági arány 10,1%-ponttal volt magasabb, mint a teljes népesség esetében, amely 16,8%.
1: A legmagasabb túlzsúfoltsági arányt Romániában 60,4%, Lettországban 54,9% és Bulgáriában 52,8% regisztrálták. A legalacsonyabb arányokat Cipruson 3,5%, Írországban 7,4% és Máltán 7,7%-kal mérték. Szlovénia az uniós átlag alatti mutatójával a Luxemburg előtt a 21. helyen áll. Magyarország Észtország után a 13. a ranglistán.
0: A lett miniszterelnök Andris Kulbergs jobbközép egyesült lista pártja nyerte a balti államparlamenti választását, derül ki a vasárnap közzétett előzetes eredményekből.
1: A szavazatok több mint 99,9%-ának összeszámlálása után az egyesült lista 35,4%-kal áll az élen az állami televízió szerint. A 100 tagú parlamentben Kobrex Egyesült Lista pártja 42 mandátumot szerzett, ami rekordnak számít a volt szovjet köztársaság függetlenségének visszanyerése utáni történetében, számolt be a helyi sajtó. Az eredmények arra utalnak, hogy Lettország továbbra is az európai párti és Ukrajna barát irányvonalat követi.
0: Friedrich Merz német kancellár vasárnap vonattal érkezett Kijevbe. Éppen azokban a napokban, amikor az oroszok még aktívabban bombázzák az ukrán energiainfrastruktúrát. A látogatás politikai üzenete egyértelmű. Berlin a háború negyedik évében sem kész csökkenteni Ukrajna támogatását, sőt a német-ukrán katonai együttműködés új szintre léphet.
1: A német kormány 1 milliárdnyi eurónyi, korábban már jóváhagyott katonai támogatás felszabadítását tervezi, miközben további 350 millió eurót fordítanának az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására. A katona együttműködés egyik legfontosabb eleme az elfogó drónok gyártása lehet. A készülő megállapodás másik fontos eleme a nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztése és gyártása. A Reuters szerint olyan fegyverrendszerekről is tárgyalnak, amelyek hatótávolsága meghaladja az 1000 kilométert. Ezek lehetővé tehetnék, hogy Ukrajna a front mögött Oroszország területén található katonai és logisztikai célpontokat is támadjon. A támogatásnak azonban politikai feltételei is vannak. Mert a látogatása során várhatóan az Európai Unió által elvárt reformok felgyorsítását is sürgeti, különösen a korrupció elleni fellépés területén.
0: Krónikánk előtt néhány perccel érkezett a hír, hogy Magyarország az eddigi jelzések szerint a héten feloldja a vétóját Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának egy technikai lépésénél, amivel Kijev uniós integrációja újabb jelentős mérföldkőhöz érkezhet. A Financial Times erről szóló cikkét a Portfolio vette észre. Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról.
1: A brit királyi légierő tulajdonában lévő, de csak nem kizárólag az Egyesült Államok által használt bázison az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1 és B-2-es típusú hadászati nehéz bombázó állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy Irán átnyújtotta az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros 7 napon belüli megnyitására vonatkozó javaslatait hozzátéve, hogy immár Washingtonnál a döntés. A 7 napos időszak akkor kezdődik, amikor Washington elfogadja a tervet, mondta Abbas Araghchi iráni külügyminiszter újságíróknak az ENSZ New York-i székhelyén, a közgyűlés idei ülésszakának szünetében.
1: Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak. Már júniusban Washingtonnal aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban azokat a két fő különbözőképpen értelmezi. Abbas Araghchi külügyminiszter megerősítette, Teherán továbbra is kész a diplomácia egyességre, de újabb katonai támadás esetén keményebb válaszlépésekre lehet számítani.
2: Sport.
0: Szabó Rudolf munkatársunk rövid hírével indítunk annak apropóján, hogy október 4-én vasárnap rendezték meg Moravszke Toplicén a jubileumi 10. Muravidéki minimaratont. A különböző futószámokban összesen 320-an indultak, 264 felnőtt és 56 gyermek az úgynevezett Sterc kategóriában. A 21 kilométeres távon a férfiaknál 1 óra 11 perc és 8 másodperces idővel Tadej Szerdinsek nyert. A nőknél Renata Vetrich valamivel több mint másfél órát használt a félmaraton teljesítéséhez. Tadej Pogácsár vasárnap ellátogatott a szlovéniai kerékpáros Európa-bajnokság mezőnyversenyére, hogy köszöntse és támogassa búcsúzó barátját, Luka Mezgecet. A 38 éves bringás hazai közönség előtt a Sencsur környéki pályán fejezte be 14 éves profi kerékpáros pályafutását. Luka Mezgec nem szakad el a sportáktól, 2027-től sportigazgatóként folytatja a Red Bull Bora Hansgrohe csapatánál. Ma este 20 óra 45 perces kezdettel a magyar válogatott a szlovákiai nagyszombatban lép pályára az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen. Óriási a tétje a meccsnek, mivel a B-divízió 2-es csoportjában a magyar válogatott és az ukrán csapat egyaránt 4 pontot szerzett eddigi 3 mérkőzésén. A kvartettet az északírek vezetik 7 ponttal, így a hétfő esti meccs győztesének megmarad az esélye a csoport elsőségre. A mérkőzés játékvezetője a horvát Igor Pajac lesz. Mivel a találkozót rizikósnak minősítették, ezért fokozott készültség mellett rendezik meg, a magyar drukkerekre pedig szigorú ellenőrzés vár.
3: Időjárás.
1: A hét közepéig folytatódik a többnyire derült idő. Sok napsütés hatására ma 17 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet, az Adria mentén 24 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vigyekünkön nincs fennakadás az utakon. Forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
0: Kedves hallgatóink, a délelőtt folyamán egyebek között ezekről a történésekről számoltak be a hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: időjárás.
1: Tizenhárom óra van, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió is benne. 13 óra van, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió is benne. Jönnek az információk, úgyhogy nézzük.

0: Alaprészben derült idő lesz, időnként megnövekvő feldőzettel. Reggel és a délelőtt folyamán helyenként a síkságokon ködés képződhet. A reggeli hőmérséklet 2 és 7 fok közt alakul. A nap folyamán 18 és 23 fok közt lesz a csúcsérték. Szerdán is még többnyire azért derült napos időjárásra lehet számítani. És kivéve tenger mellék és Notranjska, ahol viszont már többnyire felhős borult lesz az égbolt. És ott már néhány csepp eső is előfordulhat. Több hőt pedig megerősödhet majd a délnyugati irányú szél. Csütörtökön a csapadékok az ország nyugati részében megerősödnek, és folyamatosan és fokozatosan kiterjednek majd az ország nagy részére. Elsősorban a tenger melléken, illetve a tenger közelében, na ott záborok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Holnap hajnalban Budavidéken derült lesz az égbolt, 4 fokra ébredünk majd, aztán délután ugyanúgy, mint ma, kisebb felhőségbolt mellett 22 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete. A jelenlegi hőmérsékletek országszerte pedig most így alakulnak. Krány 15 fokos, Triglav-Kedericán 8 fokot mérnek, Ljubljanában 16 fokot mutatnak a hőmérők, Mariborban 20 fokot mérnek, Munaszombat 21 fokos, Ptuj jelenleg 20, Celjében 17 fok van, Koper 20 fokos, Goricskon 19 fokot mérnek, Lendván 18 fok van, és mondjuk említsük akkor még meg a lesszei repülőteret, egy érdekességképpen ott 15 fok van. És akkor az előrejelzés Magyarországra, tekintsük át azt is, az pedig így hangzik. Ma folytatódik a napos idő, fokozatosan csökken a fátyol felhőzet, és egyre nagyobb területen kiderül az ég. Csapadék nem lesz, a légmozgás pedig gyenge vagy mérsékelt marad. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 23-26 fok között alakul. Késő estére általában 8 és 15 fok közé ül a levegő. De idegre hajlamos helyeken már akár több fokkal hűvösebb lehet az idő. Zala és Vas megyére pedig fátyol felhős égboltot jósolnak a meteorológusok, és 24 fokos csúcsértéket. Kedden, azaz holnap. Derült vagy fátyol felhős napos, változatlanul száraz idő várható. Légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Csupán az északnyugati tájakon élénkülhet meg a déli eszél. Legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Vas megyére 4, Zala megyére 3 fok várható. Majd a délután Zala megye derült égbolt, 23 fok, Vas megye fátyol felhős lesz, 24 fokra kell készülni. Szerdán sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű keskeny felhősáv is érkezhet, amelyből nyugaton, északnyugaton néhol nem kizárt jelentéktelen csapadék. Tehát ez akkor vonatkozik majd egyébként Vas megyére is. Csütörtökön egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő, főként az észak-északnyugati ország részben eső, zápor, néhol akár zivatar is. Nézzük akkor a hőmérsékleteket. Ezek pedig most így alakulnak. Békés Csabán 23 fok van, Budapest 22 fokos, Debrecen 21, Győr 20, Pécs 22, Sármellék 21, Siófok 18, Szeged, Szolnok 23, Szombathely 20, Lenti 20, Keszthely 22, Nagykanizsán pedig 23 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig megnézzük akkor még azt is, hogy jelenleg mi történik az ország útjain.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken jelenleg zavartalan a forgalom, komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír. A rendőrség ugye Muraszombat körzetében méri gyakrabban az autók sebességét, és a távolabbra tartóknak is elmondhatjuk, hogy viszonylag eseménytelen a forgalom jelenleg Szlovénia szerte a szlovén utakon, tehát nagyobb fennakadásokról, torlódásokról szerencsére nincs hír. Egy kivételével, ez pedig ugye Domžalánél van, Ljubljana irányában, ott ugye ezek a munkálatok folynak, ott többször is torlódik a forgalom, mint ahogy most is nagyjából 2 kilométeres kocsisor torlódott össze ezen a szakaszon, tehát egyébként pedig országszerte a forgalom folyamatos. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan.
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
6: Tini Express!
3: Tini Express!
7: Emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett 2 új osztálytársunk. Először mindenki

0: elfagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket. Ez bennünk is megvolt, de pozitívan vártuk őket, és ezúttal is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
1: Ugye én kézilabdázom, és nekem is nagyon jó volt, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak a többiek. Voltak ketten, Adél és Csenge, ők tényleg nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt, hogy segítettek rajta, mert azon is segítettek, hogy a többiekkel is megismerkedjek, hogy a maga a játékkal megismerkedjek, és nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem, és még a mai napig is jóban vagyok mindkettőjükkel.
2: Tini Express!
3: Tini Express!
4: Tini Express!
5: Tini Express!
2: Tini Express!
6: Ketten.
7: 17 órakor.
6: Biztos.
7: Biztos?
5: 100%!
6: Szólunk magunkról,
7: az életünkről,
6: az iskoláról,
7: a kihívásokról,
6: az eredményekről,
7: a nehézségekről.
6: Egy szóval, az életünkről.
2: Tini Express.
5: Tini Express.
2: Tini Express.

13 óra 11 perc, a pontos idő Pál Tamás énekelt a Muravidéki Magyar Rádióban, Hien is mindjárt énekelni fog, és ha ne fordulj vissza, önök se forduljanak vissza, hanem maradjanak továbbra is velünk, mert Hien után jön Szabó Rudolf, és jön a mai aréna.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Edzőmérkőzést játszott szombaton Lendván a NAFTA és a ZFC. A válogatott szünetet kihasználva az akadémián csapott össze a két csapat egy 120 perces találkozón. A mérkőzést 4 egyenként 30 perces szakaszra osztották. A vendégek 3-2-re nyertek, és a keret valamennyi tagja pályára lépett. A NAFTA-nál sérülés miatt hiányzott Keresztes, Gorenc Stankovic, Jasarágics és Touré, míg Dragoner a válogatott szerepése miatt nem játszhatott. Emiatt a Zete 5 játékost is kölcsön adott a NAFTA-nak, elsősorban a kevésbe vethető védő miatt. Pályára lépett viszont Adam Assar, aki az átigazolási időszak végén érkezett. Az első fél órában mindkét csapat egyszer volt eredményes. A Zete részéről Amato talált be, a NAFTA pedig Márosa révén egyenlített. A következő két játék részben már a zalajok voltak eredményesek. Először Makado, majd Santos szerzett gólt. A negyedik fél órában a lendvajak szépítettek, Bobson lőtt kapásból a hálóba. A dinamikus mérkőzésen mindkét csapat több helyzetet is kialakított, de a kapusok is többször a helyükön voltak, illetve a támadók sem mindig tudták kihasználni a lehetőségeiket. A 120 perc után a Zete 3-2-re megnyerte az edzőmérkőzést, amely jó felkészülést jelentett mindkét csapat számára a hétvégi bajnokik előtt. A NAFTA október 11-én vasárnap a Bravót fogadja a 11. fordulóban. A Zete ugyanezen a napon az OTP Bank Liga 9. fordulójában a Nyíregyházát látja vendégül. Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA edzője többek között Adam Assar játékáról és a Bravo elleni bajnokiról is beszélt.
2: Yes, we think that the approach about the match was like this. Is better this that to have a normal training session.
3: A mérkőzés jóval hasznosabb volt számunkra, mint egy hagyományos edzés. Versenyhelyzetben játszhattunk, két különböző kezdőcsapatot állítottunk össze, így mindenki megfelelő terhelést kapott. Ráadásul nem történt sérülés, és a játékosok is több ritmust szerezhettek. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ezért ez számunkra fontos tapasztalat volt. Zalaegerszegről is érkeztek hozzánk játékosok, mert szükségünk volt rájuk. Ez mindannyiunk számára az első ilyen tapasztalat volt. Nem könnyű helyzet, de nagyon jól sikerült megoldanunk. A Zalaegerszegről érkezett játékosok hozzáállása is kiváló volt, ahogy a saját futballistáinké is. Ezért könnyen tudunk alkalmazkodni a helyzethez. Adama még fiatal játékos, folyamatosan fejlődik. A beilleszkedés nem egyszerű számára, hiszen nem beszél angolul, így a kommunikáció is nehezebb vele. Ugyanakkor nagyon szerény és alázatos látsz. Napról napra látjuk a fejlődését, és öröm nézni, ahogy egyre jobban beilleszkedik, és milyen jó csapattárs. Nagy lehetőségek vannak benne, de még a fejlődés folyamatában jár. Most visszatérünk a megszokott kerékvágásba, és készülünk a következő bajnoki mérkőzésre. Talán ez a hét arra is jó volt, hogy néhány játékosunk, például Jasarágics, Touré és Stankovic megfelelően regenerálódjon. Hazai pályán játszunk. Az előző két mérkőzésünket idegenben vívtuk, ezért külön öröm számunkra, hogy ismét a saját szurkolóink előtt léphetünk pályára. Egy újabb jó csapat ellen játszunk, és az a célunk, hogy erős győzelmi szándékkal futballozzunk, és megszerezzük a 3 pontot.
1: Felipe Csilikája, a Zalaegerszeg vezetőedzője pedig elmondta, két különböző játékfelfogást találkozott, de összességében nagyon hasznos mérkőzés volt.
4: Yes, it was very good. We have some players in the international break with their national teams.
5: Jó mérkőzés volt. A válogatott szünet miatt mindkét csapatnak több játékosa is a nemzeti együtteseknél van. Ezért úgy gondoltuk, jó lehetőség, hogy a két klub közötti jó kapcsolatnak köszönhetően lejátsszuk ezt az edzőmérkőzést. Két különböző játékfelfogás találkozott, de összességében nagyon hasznos mérkőzés volt. A NAFTA remek szezont fut, mi pedig folyamatosan fejlődünk a bajnokságban. Tovább kell dolgoznunk az elképzeléseinken, és reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló mérkőzéseket játszani. Az elmúlt három bajnokiból kettőt megnyertünk, egyet pedig elveszítettünk. Az utóbbi vereség váratlanul ért bennünket, de tovább kell lépnünk. Elemeztük ezeket a mérkőzéseket, és azt láttuk, hogy összességében jó teljesítményt nyújtottunk. Ezért most már bizakodóbban tekintünk a folytatás elé. Nagyon nemzetközi a keretünk, ezért fontos, hogy minden játékos megértse, miért van itt, és milyen jövőképe van a klubnak. Az elnök és a vezetőség a jövőt építi, mi pedig igyekszünk a következő évekre is játékosokat felkészíteni. Úgy érzem, jó úton járunk, még akkor is, ha egy ilyen folyamatnak idő kell. Ez egy összetett és hosszú folyamat. Úgy gondolom, jó irányba haladunk, és el tudjuk érni, amit kitűztünk magunk elé, de még csak az út elején járunk.
4: In a very good way to achieve what we want, but we are in the beginning of it.
1: A játékosok is elégedettek voltak a tesztmérkőzéssel. Rok Pirtósek kiemelte, javulniuk kell a befejezéseknél, és kevesebb ki nem kényszerített hibát, valamint pontatlan paszt kell elkövetniük.
3: Jól jött ez az egyhetes szünet, egy kicsit tudtunk pihenni. Közben viszont keményen edzettünk, az edzések elég intenzívek voltak. Úgy érzem, a mai mérkőzést is jól teljesítettük. Sajnos ismét elkövettünk néhány hibát, ezekből két gólt is kaptunk az első fél időben. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ezért elsősorban a befejezéseknél kell javulnunk. Jobban kell koncentrálnunk, kevesebb ki nem kényszerített hibát és pontatlan paszt kell elkövetnünk. A kapu előtt pedig hatékonyabbnak kell lennünk, főleg azokban a helyzetekben, amikor szinte biztos gólt szerezhetnénk. Most egy kicsit ismét pihenünk, aztán készülünk a Bravo elleni nagyon nehéz bajnokira. Úgy érzem, fizikailag jó állapotban vagyunk. A szünet alatt otthon is elvégeztük az előírt futó- és erőléti edzéseket. Készen állunk a saját intenzív játékunkra, amely sok futást és letámadást igényel. Jelenleg talán egy-két sérültünk van, akik hiányoznak, de reméljük, hamarosan ők is visszatérhetnek.
1: Jean Mauricio 120 percet védett a Zete kapujában. A fiatal szlovén kapus örömmel tért vissza a Lendvára, miután tavaly nyáron a magyar élvonalba igazolt. Jelenleg azonban Gundel Takács Bence mögött a második számú kapus.
6: Ja, mislim, vedno se lepo vrnt na, na staro mesto, ali bi to treko domov.
5: Mindig jó érzés visszatérni egy olyan helyre, amelyet akár az otthonomnak is nevezhetek. A nafta nagyon sokat adott nekem, és remélem, hogy én is tudtam valamit adni a klubnak. Jó volt újra látni a régi arcokat, a korábbi csapattársokat, és azokat az embereket is, akiket az ETN-nél és korábban a naftánál ismertem meg. Számomra mindig öröm, ha segíthetek a csapatnak. A kapusoknak talán egy kicsit könnyebb végigjátszani egy ilyen hosszú mérkőzést, mint a játékosoknak, de természetesen a 120 perc így sem egyszerű. Gundival nagyon jó kapcsolatban vagyunk, ő kiváló kapus. Nagy megtiszteltetés vele együtt edzeni, különösen most, hogy bekerült a felnőtt válogatott keretébe. Én pedig itt vagyok, dolgozom és edzek. Ő engem tesz jobbá, én pedig igyekszem őt is segíteni abban, hogy napról napra fejlődjön.
1: A nafta utánpótlás csapatai számára rosszul sikerült a hétvége. Egyedül az élvonalban szereplő U15-ös csapat tudott pontot szerezni. Az Olimpia Ljubljana ellen egy egyet játszott Lendván. Takács hozta előnybe a kékeket a 23. percben. A vendégek azonban Lozsár góljával a szünet után egyenlítettek. Az U17-es csapat 2-0-ra kikapott. 2-1-re kikapott Rákoliban, a Združena Savinsk ellen a Nafta U19 vasárnap a másodosztályban. Horvát ugyan előnybe hozta a vendégeket, de Kralj, illetve Sztörbád öngója azt jelentette, hogy pont nélkül tért haza a Bundeslegénység. A Muravidéki labdarúgó ligában az Olimpia Hosszúfalu vasárnap 3-0-ra kikapott a Csrencsovcitól, és így visszaesett az utolsó előtti helyre a tabellán. Szintén 3-0-ra kikapott a Hotiza Gáncsanin. A listavezető Grád 6-2-re nyert a Tunist ellen, a Polana pedig 4-0-ra verte a Bakócit. A Lendvai körzeti liga 7. fordulójában a következő eredmények születtek. Malibu Pannonia GK Graničar 4-1, Kobylie Dobronak 4-0 és Nedelica Nafta Rekfjuk 6-3. Továbbra is 100%-os a muraszombati körzeti ligában a Hodos. A listavezető vasárnap hazai pályán 4-1-re vert a második helyzet Cánkovát. Molnár 2-szer, valamint Vörös és Pavel voltak a gólszerzők a házigazdánál. Szombaton Lendván rendezték meg az U15-ös tollas labdázók első tornáját, amelyen a hazai versenyzők több szép eredményt is elértek. A fiúknál a B erősségi kategóriában Samo Zupanić szerezte meg az első helyet, míg az A kategóriában Sven Páhor bronzérmes lett. Páhor párosban még eredményesebb volt, a kungotai Jonas Kovácsics oldalán megnyerte a versenyt. A lányok egyéni versenyén is hazai siker született. Kaja Utrosa végzett az élen, Nezsa Zsitek pedig a második helyet szerezte meg. Párosban a két lendvai játékos, Utrosa és Zsitek együtt is első lett, miután valamennyi ellenfelét legyőzte. A hétvégén hivatalosan is megkezdődött az új röplabda szezon Lendván. A lendvai klub utánpótlása lépett elsőként pályára. Szombaton a junior lányok, vasárnap pedig a kadétok játszottak az első ligába jutásért zajló selejtezőben. A juniorok az első mérkőzésen 2-1-re legyőzték a Celjét, a döntőben azonban 2-0-ra kikaptak a Szentpéter csapatától, így a pótselejtezőben folytatják. A kadétok az Recse elleni 0-2-vel kezdtek, majd a folytatásban 2-0-ra legyőzték a Maribort. A záró mérkőzésen a Ljutomer 2-0-ra verte szoros meccsen a lendvai csapatot. Vasárnap rendezték meg Moravské Toplicén a jubileumi 10. Moravidéki mini maratont. A különböző futószámokban összesen 320-an indultak. A rendezvényről bővebben a Keddi arénában szólunk. Mára ennyi félt műsorunkba. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
0: MMR.

volna. Csak él bennem egy gondolat, ha egyszer elmesélted volna, azt mi eddig kimaradt.

Na lassan ugye majd azért a Nemzetek Ligája is véget ér, egy ilyen hosszú szünet volt ugye a nemzeti bajnokságokban. Minden először próbálkozik ezzel az UEFA. Hát ugye a hétvégén akkor már szlovén labdarúgó bajnokság is visszatér, de azért még vannak ugye mérkőzések, és ma is lesz azért néhány érdekes összecsapás, például Olaszország, Törökország 20:45 perckor. Bosznia-Hercegovina, Lengyelország mérkőzés is lesz, szintén 3:49-kor, Gyedincseko búcsú mérkőzése. De mondjuk ma meccselnek a franciák a belgákkal is. No de, 20:45 perckor ugye, Ukrajna-Magyarország összecsapás is lesz. És holnap is akkor lesznek majd érdekes mérkőzések, többek közt ugye Szlovénia is játszik, 20:45 perckor skótokkal, tehát Skócia-Szlovénia mérkőzés lesz, illetve a horvátok is meccselni fognak, az ellenfél pedig Spanyolország lesz. Hát múltkor az angoloknál egy eléggé nagy ütésbe futottak bele a horvátok, ugye 0-7 lett a végeredmény, tehát Horvátország-Anglia, és hát ekkora vereséget azért Horvátország még nem szenvedett. Nap pedig akkor majd a spanyolokkal meccselnek, szintén 20:45 perckor ugyanúgy, mint Szlovénia. Mi pedig Green Day-jel folytatjuk Last of the American Girls című dalokkal.

13 óra 40 perc, pontos idő, ez pedig akkor ugye a Moravidéki Magyar Rádió. Még egy kis zene most következik Molnár Ferenctől és Beritől is, utána pedig akkor meghallgatjuk a friss ismétlését.

0: friss zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és kezdjük a hetet egy lendületes dallal, egy német DJ-vel, zenei producerrel, valamint egy amerikai énekesnővel, és hát a közös dalukkal. Ez nem más, mint a Sorry Papi, egy 2026-os aktuális dal Topiktól és Becky G-től. A Sorry Papi üzenetének középpontjában a női függetlenség, az önrendelkezés és a magabiztosság áll, mindez egy bulizós éjszakai környezetbe helyezve. Összességében ez a szám egy modern, feminista kicsengésű popdance himnusz, amely a szabadságot és az önkifejezést ünnepli klubzenén keresztül. Úgyhogy érkezzem most Topik és Becky G, ez pedig nem más, mint a Sorry Papi.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt akkor a friss ismétlése. 9 perc múlva pedig már 14 óra lesz, akkor pedig ugye friss hírek jönnek. Majd a Muravidéki Magyar Rádióban délutáni hírszerkesztő Faris Doris. Aztán következő órában többek közt majd ajánlunk néhány programot is a figyelmükbe erre a hétre. Maradjanak tehát velünk, jó rádiózás, szép délutát kívánunk mindenkinek.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Moravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Hírek a Moravidéki Magyar Rádióban.
4: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Tone Kaiser külügyminiszter holnap vezeti a stratégiai tanács első ülését, amelyen számos volt diplomata, ügyvéd, professzor és más szakértő vesz részt. A tanács megvitatja Szlovénia külpolitikai stratégiájának megújítását, amelyet Kaiser hivatali ideje elején jelentett be. A stratégia megújítását Stanislaw Raščan, a külügyminisztérium államtitkára jelentette be az Országgyűlés külpolitikai bizottságának szeptember közepén tartott ülésén. Elmondta, hogy a 2015-ös külpolitikai stratégiát és annak 2021-es Angel Logar miniszter által vezetett tárca alatti frissítését veszik alapul. A külpolitikai stratégiát legutóbb 2024-ben újította. A külpolitikai stratégiát legutóbb 2024-ben újította meg az előző kormány.

0: Első 9 hónapban átlagosan 44.671 munkanélkülit regisztráltak, ami 1%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Szeptemberben 5.551 munkanélküli volt regisztrált, ami 44.1%-kal több, mint a tavalyi a havi összehasonlításban, és 5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, jelentette be ma a foglalkoztatási hivatal. A nyilvántartásból a szolgálat által törölt 6.343 munkanélküli közül 4.188 fő talált munkát, vagy vált önálló vállalkozóvá, ami 101.7%-kal több, mint augusztusban, és 0.5%-kal kevesebb, mint tavaly szeptemberben. Az állatok világnapja alkalmából 2026. október 4-én bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank, ezúttal Pumi megnevezéssel. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű szimesfém érme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja, írta ma az MNB. Az MNB utalt rá, a Pumi közepesnél kisebb termető, a Puli intelligenciáját és a terrierek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyakfajta. Céltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg, tették hozzá. A jegybank szerint az emlékérme elsődleges célja az érték közvetítés és a figyelemfelhívás, ezért fizetőeszközként való használata nem javasolt. A rajta feltüntetett névérték a gyűjtői érték megőrzését szolgálja. A magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról, a kuvaszról és a magyar pásztorról jelent meg érme. Sport. A hétvégén Szlovéniában rendezték az országúti kerékpárosok Európa-bajnokságát. Tegnap 196 kilométert tettek meg a férfi versenyzők Ljubljana és Szentsur között. Tadej Pogacar távolléte után a belga Remco Evenepoel lett az új kontinens bajnok, a legjobb szlovén pedig Primož Roglič volt a 10. helyen. Jan Tratnik búcsút vett az aktív versenyzéstől, és ezentúl a Red Bull Bora Hansgrohe csapat sportigazgatójaként folytatja a karriert. Időjárás. Délután részben napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Szent Jákob előtt Ljubljana irányában, valamint a Trojane alagútban a főváros felé.
1: MMR.

14 óra 15 perc a pontos idő, és akkor néhány programot tudunk most állani a figyelmükbe. Ha esetleg azon gondolkodnak, hogy ezen a héten mikor, hova, hát egy-két ötlet akkor itt van. És például már is az első programok. Lendvai Kultúra Egyesületek Községi Szövetsége, a Szlovéniai Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából szervezett rendezvény sorozat keretében szeretettel vár minden érdeklődőt Szűcs Deán történész Lendva szerelmi történeteit című előadására, amelyre pedig október 7-én, tehát szerdán, holnap után 18 órakor kerül sor a szövetség termében. A belépés ingyenes, úgyhogy szeretettel várnak mindenkit erre az előadásra. A Salovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség szervezésében pedig szeretettel várnak mindenkit a Domonkos vagy Porta eseményeire, méghozzá a következőkre. Szerdán, tehát október 7-én 11 órakor kukoricatörés lesz. Csütörtökön, október 8-án 9 óra 30 perckor, tehát fél 10-kor mini tökfesztivál. Majd pénteken 9 órakor 18, illetve október 9-én 18 órakor pedig akkor kukorica fosztásra várnak mindenkit a Domonkosvaj portára, tehát ezt is mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. Na, október 8-a csütörtök 17 órakor a Lenti Kertbarátkör Egyesület szervezésében pedig előadást tart Kovács Gyula kertész. A téma az ecetkészítés és az őshonos fák lesznek. Helyszín pedig Lenti Művelődési Ház. Minden érdeklődőt pedig szeretettel várnak. Mi pedig most zenéljünk egyet. Carson Komajon, Bábú vagy, ez a KFT-nek a találnak a feldolgozása, utána pedig akkor jövünk is vissza.

Számos program lesz a Liszt intézetben is, illetve az ő szervezésükben októberben. Most kettőt kiemelünk, az egyik az ma lesz 18 órakor, tehát ha valaki esetleg Ljubljanában tartózkodik, akkor itt a lehetőség ellátogatni a Liszt intézetbe. Photoculture, a divatfoto és a fotoművészet különleges találkozása, kortárs fotoművészeti kiállítás megnyitó lesz. Dinamikus, kreatív, közegre fókuszálva a kiállítás lenyűgöző lehetőséget kínál arra, hogy bemutassa a kortárs magyar fotográfia kiviteles minőségét, valamint szoros kapcsolatát a nemzetközi művészeti irányzatokkal. A divatfotózás és a független fotoművészet összefüggésére hozhat a példákat a Photoculture. Zajkai Dávid, Dobos Tamás, Donka Panna, Lábadi István, Mártin Vanda, Tombor Zoltán és Varga, Matti fotóiból készült válogatás kuratorai, Löbül Krisztina és Máklai Lilla, szervezi az Edge Communications. A program a Ljubljana Fashion Week hivatalos kísérő programjaként kerül megrendezésre, tehát ma 18 akkor a megnyitó a Liszt intézetben. Október 9-én, pénteken, pedig Czerjén, a Bomnik Mirun Czerje rendezvényhelyen, 19 órakor az Art Circle egy nemzetközi vizuális művészeti fesztivál. 1997-es kezdet óta a világ minden tájáról érkező művészeket, borászokat, turisztikai szakértőket és számos szlovénia nagykövetség és kulturális intézet képviselőit hozza össze egy-egy hét erejéig a Goriška Brda régióban, a Vipava völgyében és a Krász régióban. 2026-ban a rezidens program magyar művészei Mucsi Balázs, Kaposi Petra és Kentelki Gábor. A Krász régió Lippa falujában fekvő Lebán családi borászat ad otthont a magyar művészeknek. Az idei Art Circle nemzetközi művészeti fesztivál a rezidens programon készült műalkotások kiállításának megnyitójával zárul. Mi akkor ezeket a programokat is tudjuk ajánlani a figyelmükbe, ha Szlovénia szerte utaznak például. Na most, ha már utazás, akkor jön a Drive, itt van az R.E.M., utána pedig akkor felhívjuk a figyelmüket még egy rendezvényre, ahol viszont akkor majd jelentkezni is lehet. Na de, erről mindjárt többet, előtte R.E.M. és a Drive.

Október 24-én, 17 órától a Gyertyánosi falu otthonban megszervezik a 11. Málé napot. És lehet jelentkezni legjobb hagyományos kukoricamálé és vagy modern kukoricamálé elkészítésének versenyére. A kukoricamálé fő alapanyaga ugye a kukoricaliszt. Kukoricamálé tartalmazhat különféle tölteléket is, a hagyományos csak tejfölt, lekvárt és almát, a modern pedig emellett még diót, mákot, magvakat, csokoládét, gyümölcsöt és ugye még lehetne sorolni a fantáziának, szinte semmi nem szab határt. A málé mintáknak 15x15 cm nagyságúnak kell lennie, és szombaton október 24-én 17 és 17 óra 30 perc között kell leadni a Gyertyánosi falu otthonban. Személyenként maximum 2 mintát lehet leadni, mindegyik kategóriában csak egyet. Az értékelést 3-tagú zsűri végzi még aznap 17 óra 30 és 18 óra 30 között, a mezeredmény hirdetés és a díjkiosztás is követ majd. Tehát, aki szeret málét készíteni, vagy szeretné magát ebben kipróbálni, itt a lehetőség akár nevezhet is a versenyre, a 11. Málé napon Gyertyánosi falu otthonban kerül megrendezésre, október 24-én, méghozzá 17 órától. Mi pedig folytassuk zenével, 14 óra 28 perc lesz a pontos idő, hétfő van, október 5-e. Ez itt az MMR.

0: látni, az autók záródnak.
1: Jézus Mária, hova kerültem? A metróban vagyok és egy székre ültem, de jött felém egy nő, és vagy öten volt.
2: Jegyeket bérlek!

Hamarosan pedig, vagyis ugye 15 órakor terepjáró várja neked itt a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig ma 4 téma jelentkezik. És hogy mi is lesz az a 4 téma? Hát szólunk arról, ugye, hogy koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek Fehér Janira a Hosszúfalui falu otthonban. A hangulatról pedig Baranyai Lajos és a zenekara gondoskodott. Tehát Fehér Jani emléknap volt Hosszúfaluban, a részletek pedig akkor következnek a terepjáróban. Szólunk arról is, hogy a rendőrség ma úgymond idézőjelben nyílt napot tartott, hiszen ugye kezdetét vette a gyermekhét, és ezért a lendvai rendőrállomáson a legkisebbek voltak vendégek. Az állomáson fogadták a lendvai óvoda hosszúfalusi kétnyelvű tagozatának óvodásait és óvonőit. Na és hogy mi mindent láthattak a gyerekek, illetve mi mindent mondtak el nekik a rendőrök, azt akkor megtudják a terepjáróból. Harmadik témaként itt lesz majd velünk a naprendszer, ugyanis a Dobnalki Kétnyelvű Általános Iskola tanulói a naprendszer kicsinyített modelljét készítették el, melynek a különlegesség egyébként az, hogy a bolygók egymáshoz viszonyított távolságai a valóságot illetően szemléltetik. Az elkészült modellt látványos módon mutatja meg, hogy ez hogy is néz ki, milyen a világunk, ugye, lehet így érzékelni, és ugye a naprendszer modellt a gyermekét első napján a Világűr Nemzetközi Hete alkalmából adták át, és a részletek majd jönnek a terepjáróban. No, valamint negyedik témaként szólunk arról is, hogy Slavomir Brozsek Tango című abszolút drámájának november 8-ai bemutatára készül idén a Lesz Társulat. No, a darab választásról, meg az előkészületekről Gál Patrik csoportvezetőtől és Gál Éva rendezőtől hallhatnak majd a terepjáróban. Úgyhogy ez a 4 téma várja önöket a terepjáróban, mindenképp ajánljuk a figyelmükbe és számítunk a figyelmükre. 10 perc múlva, tehát 15 órakor.

0: MMR. Az utazáshoz. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Hétfő van, október 5-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió. Benne következik a Terepjáró, és ma négy témával várjuk Önöket. Úgyhogy számítunk a figyelmükre, és már is kezdünk. Íme az első témánk. Koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek Fehér Janira a Hosszúfalui faluotthonban. A településről származó neves operaénekes életét és művészi pályafutását felidéző délután ünnepi hangulatáról Baranyai Lajos és zenekara gondoskodott. Az emléknapot a Hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztika Egyesület, valamint a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte. Ticsár Inesz is ott volt az emléknapon.
2: Egy falu híres szülöttjének emlékét nem csak az emléktábla őrzi. Tovább él a helyiek történeteiben, és az évről évre megszervezett találkozásokban is. Hosszúfaluban az egyesület neve ugyancsak Fehér Janira emlékeztet. Hogy annak idején miként esett rá a választás, az ünnepi beszédében Göncz László idézte fel.
3: Akkor volt egy ötlet, hogy legyen egy olyan valaki, aki a falu szülötte. Pozsonyos Mária, tehát Marika volt akkor az elnöke az egyesületnek, ő adta ezt az ötletet, de mindenki támogatta az akkori vezetőségből. Szabó József volt még most hirtelen nem akarok, tehát semmi sem kihagyni. Kepe István és mások, ugye. No és akkor még nagyon közeli volt, tehát Fehér Jani távozásának tehát az időpontja, hiszen ugye 1978-ban halt meg, ez pedig 1980.

0: Értem. Tehát leküzdötte ezt, és ugye nagyon hamar, tehát vonzódni kezdett az éneklés iránt, és hát a színészpálya iránt. Ez meg is történt, tehát ez úgymond meg is valósult ez az álma. Szerintem az élete nagy álma volt, és nemhogy még valósult, hanem gyakorlatilag a bariton hangja az évtizedekig a horvát művészvilágban, tehát fogalommal számított, és az nem kis dolog. Ugye ismerik ma is a horvát, tehát kultúra elejét, és ugye nem kétség, hogy helyt tudott állni Zágrában, aztán később ugye a Reszéki útszintén, tehát Horváth Nemzeti Színház úgymond állandó tagja volt, nagyon fontos szerepékkel.
1: Fehér Jani a színpadi sikerek után is kötődött szülőfalujához. A család személyes kapcsolatát Hosszúfaluval Szarjas Kátya, a helyi Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület elnöke idézte fel.
2: Fehér Jani Hosszúfaluban született, az egyesület a nevét is átvette, úgyhogy az az egyesület neve is. És persze Fehér Jani is, és a családja, a lánya Tatjana is nagyon szeretettel jöttek mindig vissza Hosszúfaluba, úgyhogy szerintem szép, hogy emlékezünk rájuk.
1: A megemlékezéshez ezúttal is zene társult. Baranyai Lajos és zenekara lépett a közönség elé, magyar nótákkal és más ismert dallamokkal téve teljessé az Emléknap programját.

0: kezdetét vette a gyermekét, és folytatódott egy szép hagyomány is. A Lendvai rendőrállomáson ma délelőtt ismét a legkisebbek vendégeskedhettek. Az állomáson Deán Krányec és Mojce Kepe körzeti vezetők várták a Lendvai óvoda hosszúfalusi kétnyelvű tagozatának óvodásait és óvonőit. Hogy mi mindent láthattak a gyerekek, az Szabó Márk riportjából terül ki.
1: Máš čeladu?
2: Já.
1: Kole sársko?
2: Já.
1: Vy máte dvě?
2: Já. Já budeme čeladu.
3: A gyermek héten hagyományosan várja a gyerekeket a rendőrség, hogy bemutassa, milyen is a rendőrök munkája. A körzeti vezetők a megelőző programjuk keretében idén a hosszúfalusi tagozat óvodásainak napját tették így színesebbé. Horváth Ida óvónő volt az egyik kísérőjük.
4: Szeretnénk, ha a gyerekek megismernék a rendőröket, mint olyan embereket, akik segítik és védik őket.
5: És mit láttak itt ma a gyerekek és az óvónőik?
4: Láttunk, hogy hogyan néz ki a rendőrség. Nagyon szép volt.
5: Mit csinálnak egyébként a gyermek hét keretében most az óvodában? Miben más most?
4: Ma mentünk rendőrségre, holnap megyünk tűzoltukhoz, Hosszúfaluba, akkor egy olyan tornanap van szerdán, csinálunk csésziket, pénteken meg diszkonapunk van. Összüd volt itt ma 18 gyerek. 4 kicsi csoportból, meg 14-en voltak nagy csoportból.
6: Mókuskázunk egyet?
4: Na, menjünk.
7: Mókuska, mókuska, felmászott a fára, leesett, leesett, kitörött a lába.
3: A gyerekeknek ugyan tetszett a látogatás, de azért kissé meg is ijesztette őket Krányec rendőr pisztolyos bemutatója, a fogdák látványa, a rendőrautó hangos szirénája, és a végén Leon a rendőrség kabalamackója is. A kicsik annyira megilletődtek, hogy kérdésekre nem nagyon tudtak válaszolni. Helyettük így Deán Krányec rendőr mondta el, miben volt része a gyerekeknek a lendvai rendőrállomáson.
8: Danes nos obiskali vrca Lendava, se pravi enota dolga vas.
9: Ma a hosszúfalusi ovisok látogattak meg minket, és még a legkisebbeket is elhozták magukkal az óvónők. Bemutattuk nekik az állomás helyiségeit, a fogdáinkat, de a legjobban a fegyveres bemutató érdekelte őket. Érdeklődők voltak, és szerintem jól érezték magukat. Láthattak ma pisztolyt, bilincset, tehát a felszerelésünket is. A fegyvereket természetesen csak a biztonsági előírásoknak megfelelően mutattuk meg nekik. Elég sok kérdésük volt, főleg az óvónőknek. Utána megkérdeztük őket, hogyan érkeznek az iskolába, és felhívtuk a figyelmüket a biztonsági övés a sisak helyes használatára. Ezt egy gyakorlati bemutatóval tettük érdekesebbé. Tojások helyettesítették az emberi fejet, és a gyerekek láthatták, hogyha

0: nincs rajta sisak, akkor a tojás bizony eltörik, amikor valaminek neki ütközik. Szerintem egy ilyen kis gyakorlati bemutató többet ér minden elméleti figyelmeztetésnél.
1: A gyerekeket általában a fegyverek, a fogda és az ilyen valódi különlegességek érdeklik a legjobban, de tetszett nekik az ügyeletes rendőr sok monitorral felszerelt irodája is.
0: Igazi börtönünk nincs, de fogdánk az van. A gyerekeket az is érdekelte, hogy hol van az idekerülők vécéje, hol tusolhatnak, van-e fűtés, és mikor kapnak enni, vagyis mi történik azokkal, akik azért kerülnek ide, mert nem hallgattak a rendőrökre. Végül pedig megjelent Leon, a kabala rendőrünk is. Ő az a kedves Maci, akivel mindig könnyebben tudunk közel kerülni a kicsikhez. Habár eleinte néhányan megijedtek tőle, utána már örülnek neki, és szívesen fogadják. A rendőrségi megelőző programjaink egyik fontos eszköze. Az ilyen látogatásokhoz, mint a mai, a rendőrautók szirénája is dukál. Ez szintén ijesztő lehet eleinte, de általában jó hangulatot teremt a gyerekek körében, és számukra a velük való kapcsolatfelvétel egyik fontos eszköze.
2: Mert policisztom, impa, otrokom, vörcali, povesoli.
1: Mondta Deán Krányec körzeti vezető a lendvai rendőrállomás előtt. A gyermekhéten a Lendva vidéki rendőrök további látogatásokkal is kapcsolatot tartanak az általuk lefedett terület iskoláival és óvodáival. Ezek az akciók és tevékenységek a körzeti vezetők megelőző munkájához kapcsolódnak. Ennek célja a bűncselekmények megelőzése, valamint a fiatalok és az egész lakosság szemléletének formálása.
3: Vajon mekkora távolság választja el a napot a Földtől? És milyen messze található tőlünk a legtávolabbi bolygó? Ezekre a kérdésekre most nem csak a tankönyvek segítségével kaphatnak választ a Dobronaki kétnyelvű általános iskola tanulói. Az iskolások Szolarics Ladislav tanár segítségével elkészítették a naprendszer kicsinyített modelljét. Különlegessége, hogy a bolygók egymáshoz viszonyított távolságai a valóságot élhetően szemléltetik. Az elkészült modell látványos módon mutatja meg, milyen hatalmas és lenyűgöző világ vesz körül bennünket. A naprendszer modellt a gyermekhit első napján a Világűr Nemzetközi Hete alkalmával adták át ünnepélyesen. Szőke Krisztina összeállítása.
4: A világegyetem végtelennek tűnő, lenyűgöző világ, amelyben csillagok és galaxisok milliárdjai találhatók. Felfoghatatlan méretei miatt nehéz elképzelni, milyen hatalmas távolságok választják el egymástól az égi testeket. A naprendszer ennek a hatalmas kozmikus világnak csupán egy apró része, mégis számtalan érdekességet rejt. Ezt hozták közelebb a tanulókhoz a Dobronaki kétnyelvű általános iskolában, ahol Szolarics Ladislav, a csillagászat választható tantár tanára tanulóival elkészítette a naprendszer modellt.
5: Szeretem az asztronómiát, sok barátom is van, és akkor már, hát mondhatom, több mint 20 éve volt egy ilyen ötlet, hogy csinálunk egy természetismereti napot, ahol a bolygóknak a személylapját, akkor úgy neveztük el, hogy minden bolygónak csinálunk egy személylapot, és akkor meghatároztuk, hogy mely adatokat fogjuk ezen a személylapon föltüntetni, és akkor tudom, hogy még azon a természetismereti napon még az egyik csoportnak az volt a feladata, hogy csillagokkal kapcsolatos verseket kellett nekik keresni. Úgyhogy ez egy elég komoly összetett természetismereti nap volt, ahol nem csak a bolygókkal, hanem pláne a nappal is nagyon fontosan dolgoztunk. És akkor ez a nap elég jól sikerült. Akkor jött az ötlet, hogy jó volna felállítani az iskola folyosóját. Mindig elmaradt. Közben voltak táborok is az iskolán, csillagászati táborok is. Zombori Otto kollégám, nagy csillagász, ő nagyon támogatta, hogy Laci azért egy naprendszert fel kell állítani.
4: Összegezte az előzményeket Szolarics Ladislav tanár, majd így folytatta.
5: És most úgy hiszem, hogy megérett és jókor érett meg ez az ötlet, vagyis az akarat. Nagyon jó fiúk voltak a választató tantárnál, asztronómiánál, tehát csillagászatnál, és akkor a fiúk beszeretik a fát megmunkálni, és akkor ilyen szép kis tartót találtunk ki a bolygónak. Persze nagy kihívás volt a méretarány, hogy kapjunk olyan adatot, vagyis olyan mértéket, hogy a Föld ne legyen nagyon pici, és a Jupiter ne legyen nagyon nagy. egy az 500 milliós arányban csináltuk meg, így egy olyan tetszetős mértékarányt kaptunk. A festésnál azért a fiúk nem voltunk olyan ügyesek, azért akkor a tanárok segítettek keresni olyan lányokat, akiknek több tapasztalatuk volt a színkeveréssel.
4: Részletezte Szolarics Ladislav, aki azt is elárulta, hogy a bolygók alatt elhelyezett úgynevezett személyigazolványokat lánya Doris tervezte meg.
5: Minden bolygó alatt ott egy különös szín van. A gyerekek ezt is előkeresték, hogy minden bolygónak sajátos színe van. És akkor a Doris ezt ilyen ötletesen a mértékarányt ebbe a színbe csinálta még, tehát az a szín az alapja. Tehát az nem csak úgy van ott, az a szín akkor azhoz a bolygóhoz tartozik.
4: Mesélte Szolarics Ladislav. A munka jelentős részét három fiú végezte el. Közülük ketten már középiskolások. Még a csapat legfiatalabb tagja, még az általános iskola kilencedikese. Král Leót hallják.
6: Bolygókat csináltunk, először furtunk, akkor ragasztottunk, akkor még csészültünk. Ilyen furtam, a Marcel csészült, Martin meg ragasztott.
4: A megnyitón Szolarics Ladislav néhány érdekes információt osztott meg a naprendszerről, majd a tanulók mutatták be az egyes bolygókat. Kovács Zsejke például a Földről szólt.
7: 365 nap, vagyis egy évig köröz, akkor 24 óra alatt kerüli meg, az egy nap körülbelül, és élőlények, állatok, növények és más számtalan élőlények csak ezen a bolygón élnek. Akkor azok a más bolygók is nekem nagyon is tetszettek, és olyan-olyan más volt, mint a Föld, és hogy az űrben sok bolygó is található. Nekem az a Szaturn volt még olyan érdekes, olyan szép színek voltak, meg a Vénusz, meg ezek olyan szép kevere színek voltak nekem. Nagyon tetszett a bemutatás, meg örültem neki, hogy ilyen szépen tudtam felolvasni a Földről valami pár adatot.
4: Mondta Kovács Zsejke a naprendszer bolygóiról, amelyek ezentúl a Dobranaki iskola egyik folyosóján tekinthetők meg. Emellett a modellt Szolarics Ladislav tanár elkészítette a Pártosfalvi iskolában is.
3: Slavomir Mrozek Tango című abszolút drámájának november 8-ai bemutatójára készül idén a Lesz Társulat. A darab választásról és az előkészületekről Gál Patrik csoportvezetővel, valamint Gál Éva pécsi rendezővel Botka Ágnes beszélgetett.
8: Számunkra ez nagyon fontos tevékenység itt a Muravidéken, már nem csak azért, mert szeretünk a színpadon lenni, mint egyének, és nekünk ez egy nagyon nagy hobbi. Szeretjük azt, hogyha más ember bőrébe tudunk bújni, és ezáltal egy kicsit más szemszögből nézzük a világot, tehát ez a mi lelki megbékélésünknek is egy nagyon fontos része. Emellett természetesen fontosnak tartjuk azt, hogy a muravidéki magyar kultúrát őrizzük, hogy az embereket legalább évente egyszer, akik nem szoktak annyira járni a színházba, bevonzuk őket, és megtöltsük legalább Lendván, Dobronakon, Pártosfalván és Hodoson akár a termeket. Úgyhogy ezért itt is ugye nem is volt talán kérdés a tagokban, hogy egy újabb színpadi szereplésben részt vegyenek, és persze különösebben vonzó volt számukra, hogy most nem egy ilyen kemény drámai, tragikus darabot fogunk bemutatni, hanem egy ilyen abszolút komédiát, ha lehet ezt így mondani, de persze ennek is van mondani valója, és ennek is a végén van egy kis szomorú része, nem áruljuk el, de hogy ugye felkészítsük a nézőket arra, hogy azért egy igazi színházi darabot fogunk a színpadra vinni.
9: Nyilatkozta Gál Patrik, a társulat vezetője. Majd a pécsi Gál Éva rendezőt kérdeztük a munkafolyamatról és a darabválasztásról.
10: Igen, én a harmadik színház és az Oberon társulat nevében voltam itt szerintem olyan júniusban, és egy vitaszínházi előadást hoztunk, és akkor Reni mondta, hogy nagyon keresnek ide egy rendezőt, és akkor így elgondolkoztam ezen, és akkor mondtam, hogy én szívesen megpróbálok jönni. Egyébként nekem van egy teljes állásom azon kívül, hogy független művészként, színészként és rendezőként is tevékenykedek egy iskolában, Pécsen, de hogy megpróbálom úgy alakítani az életemet, hogy akkor le tudjak ide jönni, mert én ezt egy nagyon jó kihívásnak találtam, és akkor Renével utána felvettük a kapcsolatot telefonon, mondta, hogy hányan vannak, akkor én egyszer augusztusban lejöttem, megnéztem őket, és akkor beszélgetéseink alapján, mert megkérdeztem, hogy ők mit szeretnének, akkor kerestem igazából rájuk egy darabot.
9: Ez a darab pedig nem más, mint Slavomir Mrozek Tango című abszurd darabja. Néhány szót erről a választásról.
10: Nekem azért tetszett meg nagyon, mert én azt gondolom, hogy nagyon, hogy bár nem mostani ez a darab, de mégis nagyon szól a mostani generációk problémájáról, arról, hogy van egy olyan felnövekvő, vagy már felnőtt fiatal generáció, akik igazából nem kaptak egy olyan szabályrendszert, ami szerint élhetnének, és ez nem segíti az ő életüket, hanem nagyon elveszettek ebben a világban, és pont erről szól ez az előadás, hogy van egy fiatal ember, aki egy művész családban nő föl, akinek minden megadatott ezen a világon, csak az nem, hogy kapjon egy mankót, hogy mi helyes és mi helytelen ebben az életben, és ő próbál meg rendet rakni ebben a káoszban. Hát nem akarom elmondani, hogy sikerül neki e vagy sem, ezt majd meglátják a nézők.
9: A teljes beszélgetést a holnapi Horizontban hallgathatják meg.
3: Ez a hallgatóink hétfő van, október 5-én is a Terepjárót hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.

0: Horizont.
1: Aki otthont csodálhatta, aki elmulasztotta, sajnálhatja a Kelemen Kvartett koncertjét a Lendvai zsinagógában. Bartók Béla 6 vonós négyese volt hallható egy estén világszínvonalon. Adásunkban a ciklus létrejöttének körülményeiről Kelemen Barnabás, Kossuth Díjas hegedű művész szól, majd a Lesz Társulat készülő előadásáról beszélgetünk Gál Éva rendezővel és Gál Patrik csoportvezetővel, szerepéről és terveikről. Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perctől. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

Kettől, vagyis holnaptól, illetve mondani úgy, hogy évféltől, valamelyest csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. A 95-ös benzin literenkénti ára 1,744 € lesz, dízelé pedig 1,883 €. A benzin ára literenként így 1,6 €-tel, míg a dízel és a fűtőolaj ára 4,6 € csökken. A fűtőolaj literenkénti ára egyébként 1,506 € lesz. Az új árak október 12-én hétfőn éjfélig lesznek érvényben. Az említett kőolaj származékok árát olyan módszertan alapján számítják ki, amely figyelembe veszi a kőolajtermékek világpiaci árának alakulását, a Platts European Markenszert adatai alapján, valamint az amerikai dollár és az euró árfolyamának változását. A modellárakat a kőolaj származékok árának 7 napos átlagából számítják ki. A szabályozás a 95-ös oktánszámú olajmentes motorbenzinre, az adalékanyag nélküli dízelüzemanyagra és a fűtőolajra vonatkozik. Ma az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon található töltőállomásokon az üzemanyagárakat a kereskedők továbbra is szabadon határozhatják meg. Viszont éjféltől tehát akkor csökkennek a többi kutakon az árak, a benzinára literenként 1,6 €-tel, a dízel és a fűtőolaj pedig 4,6 € fog kevesebbe kerülni, és akkor ez egy hétig, tehát október 12-én hétfő éjfélig ezek az árak lesznek érvényben. Mi pedig zenével folytatjuk, 15:31, a pontos idő, hétfő van, október 5-e.

0: Teeny Express.
1: Teeny Express.
2: Teeny Express.
3: Emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett kettő új osztálytársunk. Először mindenki lefagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket. Ez bennünk is megvolt, de pozitívan vártuk őket, és ezúttal is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
4: Ugye én kézilabdázom, és nekem is nagyon jó volt, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak a többiek. Voltak ketten, a Dél és Csengem, ők tényleg nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt, hogy segítettek rajta, mert azon is segítettek, hogy a többiekkel is megismerkedjek, hogy a maga a játékkal megismerkedjek, és nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem, és még a mai napig is jóban vagyok mindkettőjükkel.
5: Mi van akkor, ha egy új gyerek érkezik az osztályba? És mi van, ha éppen te vagy az az újonc? Hogyan lehet beilleszkedni, kapcsolatokat kialakítani és új barátokra találni? Mi a legnehezebb egy új közösségbe kerülve? Erről hallhattok a műsorban, amelynek házigazdái Léna és Lili a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolából.
2: Teeny Express!

Egy tájékoztatás, illetve értesítés, ugyanis a törvényhozási népszavazás, a törvény a parlamenti vizsgálat módosításáról és kiegészítéséről. Valamint a tanácsadó népszavazások a pénzbeli szociális segítséghez való jog feltételes kötetéséről, a munkaképes jogosultak közhasznú munkába való aktív bevonásával, a helyi választásokon való választójogról a szlovén köztársaságban, és a kötelező RTV Szlovénia hozzájárulás megszüntetéséről vasárnap október 11-én történő népszavazások lebonyolítására lehetőség van ugye az idő előtti szavazásra is. És hogy mikor? Kedden, tehát holnap, október 6-án, szerdán, október 7-én és csütörtökön, október 8-án, reggel 7 és este, illetve délután 19 óra között a Lendvai Közigazgatási Egység helyiségeiben, a cím Lucka Bravica tér 5, Lendva, a nagy tárgyalóteremben a második emeleten lehet tehát leadni az előtt szavazást, tehát idő előtti szavazást, úgyhogy holnap, holnap után és csütörtökön 7 és 19 óra között lehetőség van az idő előtti szavazatok leadására. Úgyhogy aki esetleg vasárnap nem tud részt venni a népszavazáson, akkor itt a lehetőség, lehet előtte is természetesen leadni ezeket a szavazatokat. Még egy kis zenével megyünk tovább, aztán hamarosan itt lesz majd az Agárova Mész, Geszt és Váci Eszter közösen, ugye, jön majd a 7-szer száma is.

Peace. Na, az volt akkor a 7 zeneszám, amit hallhattunk, és hát megvan ugye az Európa bajnok is, méghozzá országúti kerékpározásban, nem más, mint Remco Evenepoel, és ezzel akkor ugye összegyűjtött minden ilyen trikót, ami lehetséges, tehát a világbajnokitól kezdve egészen az Európa bajnoki, meg ugye belga bajnoki, és még sorolhatnánk. Viszont eléggé szorosan alakult ez a mérkőzés, illetve futam, amit ugye itt Szlovéniában rendeztek, itt zajlik az Európa bajnokság. Hát fotofinish döntött, és 1 milliméter volt a különbség a két versenyző közt, tehát ez tényleg akkor minimális, tehát kevesebb vár szinte nem is lehet. Úgyhogy 1 milliméterrel volt az ellenfél előtt, és akkor így övé lett az Európa bajnoki címe, ez pedig természetesen csak is gratulálni tudunk. 15:48 a pontos idő, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió zene következik ismételten, majd pedig 16 órakor jönnek a friss hírek, következő órában lesznek majd gyerekgondolatok, de előtte még a zöld zóna is jelentkezik majd, úgyhogy tartalmas lesz a következő óra is.

0: Egyszer is akarom veled ezt még.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Szlovénia fejlesztését szolgáló vészhelyzeti törvényről szóló népszavazáson döntünk az első lépésről, egy jobb életminőség felé mindenki számára, hangsúlyozta Vesna Nachtigal, a gazdasági kamara főigazgatója. Elmondása szerint a kamara aktívan részt vesz a kampányban, mivel Szlovénia nem engedheti meg magának, hogy tovább halogassa a cselekvést. Szlovéniában még mindig magas az életminőség, de ennek a jólétnek az alapjai jelentősen zsugorodnak, mondta Nachtigal. Az előregedő népesség növeli az egészségügyi ellátás, a hosszú távú ápolás és a nyugdíjak iránti igényt, miközben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia gyorsan megváltoztatja a munkát és a gazdaságot. A makrogazdasági elemző és fejlesztő hivatal arra figyelmeztet minket, hogy a ma élvezett jólét pénzügyileg fenntarthatatlan, ha nem támogatja egy jelentősen erősebb és produktívabb gazdaság, hangsúlyozta. Az egészségügyi minisztérium ismét immár harmadik alkalommal tesz közzé nyilvános pályázatot betegjogi képviselői jelöltek keresésére a Nemzeti Közegészségügyi Intézet Maribori és Muraszombati regionális egységeiben. A megismételt nyilvános felhívásokra a pályázatok benyújtási határideje 2026. november 4-e, jelentette be az egészségügyi minisztérium. Jelölteket az egészségügy vagy a fogyasztóvédelem területén működő nem kormányzati szervezetek és egyesületek, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet regionális tanácsai, valamint az önkormányzati tanácsok jelölhetnek. Az időben beérkezett javaslatok alapján a minisztérium a feltételeknek megfelelő jelöltek közül javaslatot fogalmaz meg a betegjogi képviselő kinevezésére, és azt továbbítja a kormánynak kinevezésre. A minisztérium május elején tette közzé az első felhívást, majd augusztus közepén megismételte, de sikertelenül. Újabb jelentős állami támogatási programot indíthat egy uniós tagállam a mezőgazdasági termelők megsegítésére. Az Európai Bizottság

0: Tagállam a listán. Nem minden jóváhagyott program irányul ugyanakkor a mezőgazdasági termelőkre. A keretrendszer ugyanis az agrárium mellett a halászatot, az akvakultúrát és a közlekedés bizonyos területeit is lefedi. Sport. A bolgár Radostin Alekszandrov vezeti ezentúl az első ligás Radomlje csapatát, jelentette ma a klub. A 34 éves szakember legutóbb a velenyei Rudar kispadjáról irányította az együttest, előtte pedig a Tábor Szezsana játékát vezette. 9 forduló után a lista utolsó, 10. helyén áll a Radomlje, ezért menesztette eddigi trénerét, a szerb származású Ivan Vukmanovicet, írta az STA.
1: Időjárás.
0: Délután részben napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul. Az Adrián 24 fokot mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica előtt a főváros irányában, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
2: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Említettük úgy, hogy ebben az órában jelentkezik majd a zöld zóna, és hát jelentkezni is fog mindjárt Jamie Vaughn felvétele után. Na, itt lesz majd akkor Donner Tima, és jön a zöld zóna, ajánljuk a figyelmükbe.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az aszályok gazdasági hatása nem ér véget akkor, amikor újra esni kezd. A veszteségek még éveken át halmozódhatnak a beruházások, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés visszaesésén keresztül. Új kutatások szerint ezért a klímaváltozás miatt erősödő európai aszályok tényleges gazdasági költsége jóval nagyobb lehet annál, mint amit a közvetlen károk alapján eddig becsültünk. Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center senior klímapolitikai tanácsadója szerint mindez a zöld átállás költségeit is más megvilágításba helyezi. A klímaváltozás mérséklésére fordított kiadásokat az elkerülhető gazdasági veszteségekkel együtt érdemes mérlegelni. Erről szólunk ma. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint sokszorosan alábecsültük a klímaváltozás miatt erősödő aszályok negatív gazdasági hatásait az elmúlt években. Ennek egyik oka, hogy a szélsőséges események gazdasági hatásait gyakran csak az esemény időszakára, például egyetlen aszályos nyári időszakra számítják ki, miközben annak több éves negatív hatásai is lehetnek. Az új kutatások során vizsgált európai aszályok esetében azonban a károk jóval tovább tartanak annál, mint ameddig maga az aszály fennáll, mivel a gazdasági veszteségek az azt követő években is felhalmozódnak. Egy aszály az egyfőre jutó GDP növekedését azonnal visszaveti, de a legnagyobb veszteségek az ezt követő 6 évben jelentkeznek, és összességében nagyjából 1%-ponti növekedés marad el ezen időszak alatt. Itt gondolhatunk arra például, hogy beruházások maradhatnak el egyes szektorokban az aszály miatt, vagy hogy az élelmiszerek árának az alacsony termés miatti emelkedése gyakran nem az aszály évében, hanem a következő év első felében érezhető a legerősebben, ahogy a szűkös készletek elfogynak. Ez az áremelkedés aztán tovább gyűrűzik az élet minden területén, más ágazatokban is veszteségeket okozva. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi, csak a közvetlen károkat számba vevő becslések nem feltétlenül mutatják meg egy aszály teljes gazdasági árát. Összehasonlításképpen az Európai Környezeti Ügynökség adatai alapján 1980 és 2020 között a szélsőséges időjárási események hivatalosan becsült gazdasági kára az ügynökség 32 tagállamában 450-520 milliárd euró volt. Új kutatások szerint azonban már csak az aszályok esetében a tényleges gazdasági hatás ennél nagyobb lehet, ha az eseményt követő éveket is figyelembe vesszük. Európában ennek különösen jól látható példája a 2015 és 2018 közötti aszályos időszak, amelyet a tanulmány Európa egyik legsúlyosabb, több évszázad óta tapasztalt aszályos időszakaként ír le. A kutatók becslése szerint ez a több éves esemény önmagában mintegy 440 milliárd euróba került, és az EU 27 tagállamában, valamint az Egyesült Királyságban majdnem 3%-ponttal csökkentette az egyfőre jutó GDP növekedését. A beruházások több mint 12%-kal estek vissza, és az aszályok miatt becslések szerint majdnem 6 millió munkahely szűnt meg, vagy nem is jött létre. A kutatás azt is megmutatja, hogy az aszály nem minden gazdasági ágazatot érint ugyanúgy. A mezőgazdaság szenvedi el a legnagyobb azonnali veszteséget, de itt a gazdaság viszonylag gyorsabban képes alkalmazkodni. A kutatók szerint az ágazat 2-3 év alatt részben helyreállhat a biztosítások, az árak alkalmazkodása és a termesztett növények megváltoztatása révén. Hosszabb ideig tartó károkat okoz viszont az építőipar és a feldolgozóipar számára, amelyekben a veszteségek még évekkel az aszály kezdete után is fennmaradhatnak, sőt fokozódhatnak. Különösen sérülékenyek a beruházások. A vállalatok az aszály után is elhalaszthatják vagy csökkenthetik beruházásaikat, ami magasabb tőkeköltséghez és kisebb termelő beruházásokhoz vezethet. Ez azért fontos, mert egy több éves aszály így nem egyszerűen egy adott év termés kiesését vagy ipari visszaesését okozza, hanem a következő évek gazdasági teljesítményére is hatással lehet. A különböző ágazatok veszteségei ráadásul összeadódhatnak, miközben a mezőgazdaság már kezd talpra állni, az építőiparban és a feldolgozóiparban még mindig jelentkezhetnek az aszály korábbi hatásai. Egy-két Celsius fokkal melegebb világban ugyanennek az aszálynak a gazdasági hatása eközben már csak nem kétszer akkora lenne. A GDP-re gyakorolt hatás több mint 5% pont lenne, a teljes kár pedig körülbelül 760 milliárd euróra emelkedne, miközben mintegy 10,8 millió munkahelyet érintene. Ez a lehetőség már csak azért is sokkal könnyebben megvalósulhat, mert az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentése szerint a jelenlegi kibocsátási trendek alapján meg fogjuk haladni a párizsi megállapodás által kitűzött 1,5 Celsius fokos melegedést, és valószínűleg el fogjuk érni a 2 Celsius fokot is. Mindez az alkalmazkodás korlátaira is felhívja a figyelmet. Az olyan eszközök, mint a víztározók, a biztosítások vagy a termesztett növényfajták megváltoztatása képesek mérsékelni a veszteségeket, de hatékonyságuk nem korlátlan. Minél tovább tart egy aszály, annál inkább felhalmozódnak a gazdasági következmények, ezért azok a régiók sem tekinthetők hosszú távon biztonságosnak, amelyek a jelenlegi éghajlati viszonyok között jól alkalmazkodtak az aszályhoz. A kutatás egyik lényeges megállapítása éppen az, hogy a jelenlegi éghajlatra kialakított alkalmazkodási intézkedések egy 2 Celsius fokkal melegebb világban már nem feltétlenül lennének elegendők. Fontos tehát látni, hogy a klímaváltozás nem csak több aszályt és nagyobb károkat okoz, hanem a gazdasági veszteségek időben egyre inkább elnyúlhatnak, a felmelegedéssel gyorsan növekedhetnek, és ágazatokon keresztül tovább gyűröző hatással lehetnek az élelmezés és az energiabiztonságunkra. A szélsőséges időjárási események valódi gazdasági költségének megértéséhez tehát már nem elég egy-egy negatív esemény, mint egy aszályos időszak közvetlen kárát kiszámítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi történik a gazdasággal a következő években, és milyen ára lesz annak, ha nem teszünk semmit a klímaváltozás megfékezése érdekében. Írja a Greenfo. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét zöld zóna.
0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

A Kaukázust hallhattuk, előtte pedig ugye a zöld zónát, amit egyébként majd vasárnap megismétlünk 17 óra 15 perckor. Most viszont itt lesz velünk egy kis állat, egy macska, mármint ez a dalnak a címe, utána pedig jönnek a gyerekgondolatok.

0: Zoé, mondtad, hogy te nem szereted az esős időt. Miért nem tetszik neked az eső? Inkább a napsütést szereted, mondod.
1: Igen, mert lehet kint játszani az esőben, meg mit csinálunk kint? Semmit, mert minden vizes lesz. A hinta, a csúszda.
0: Tehát emiatt akkor nem szereted. És már volt olyan, hogy gumicsizmával végigmentél egy pocsolyán?
1: Igen.
0: Na és az milyen érzés?
1: Jó.
2: Az jó, ugye?
1: Csak akkor lehet azt, amikor eláll az eső, mert akkor tiszta vizesek leszünk.
3: Az és igaz. Akkor én megyek rövid ujjúba, meg rövid nadrágba, és így már megyek az esőre, és semmi bajom. Mert szeretem az esőt, és akkor jobban nyelek.
0: Ki szereti még az esőt? Popi, te szeret?
4: Nagyon.
0: Na, mit lehet csinálni az esőben?
4: Pocsolyákbe ugrálunk, kint futkozunk a esőn, meg sétálhatunk a esőn.
5: Én alig várom a kút, azt akarom, hogy hova van.
0: De most mi milyen évszaknál tartunk?
4: Ősznál.
0: Utána meg mi lesz?
6: MMR.

Értesítés következik. A Nendvakőségi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor. Akkor lesznek ugye helyhatósági választások. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. Lehet természetesen előbb is. A szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon találhatók, vagy pedig a Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén a Malom utca 6/A szám alatt. Úgyhogy ezt akkor mindenképp ajánljuk azoknak a figyelmükbe, akik szeretnének indulni a választásokon. Mi pedig megyünk tovább, jön Puskás Peti, meg itt lesz Miley Cyrus.

Nagy a hétvégén, vagyis pontosabban a vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában, méghozzá négy kérdésben is lehet ugye dönteni. Egyik egy törvényhozási népszavazás, valamint három tanácsadó népszavazás lesz, és ugye lehet idő előtt szavazni is. Egyébként itt csak akkor zárójelben hozzátesszük, hogy a Muravidéki Magyar Rádióban ma 11 és 12 közt lehetett hallani az egyik témáról, és a következő napokban is 11 és 12 óra közt mindegyik témáról hallhatnak majd, pro és kontra bemutatásokat is, úgyhogy érdemes ezeket is meghallgatni, hogy akkor könnyebben tudjanak majd dönteni. Aki viszont idő előtt szeretne szavazni, akkor azt megteheti, méghozzá a Lendvai Közigazgatási Egység helyiségében, tehát Juczka-Pravica tér 5-ös szám alatt, nagy tárgyalóterem a második emeleten ott lehet szavazni, és hogy mikor? Kedden, tehát holnap, október 6-án, szerdán, holnap után, tehát október 7-én, és csütörtökön, október 8-án, hogy mikor? 7 és 19 óra között. Tehát aki esetleg valamilyen oknál fogva vasárnap nem tudna ott lenni a népszavazáson, vagy inkább előtte ezt megoldaná, akkor itt van rá a lehetőség, tehát holnap után és csütörtökön a Közigazgatási Egység helyiségeiben 7 és 19 óra közt lehetőség van idő előtt szavazni. Nálunk pedig most lehetőség van zenét hallgatni. Méghozzá Szigola Robi nyitja majd a sort, és ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, mert 17 órakor pedig már friss hírek várják önöket, meg a következő órában is érdekességek, úgyhogy jó rádiózást, szép napot továbbra is!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az autópályákon kívüli benzinkutaknál éjfélkor csökken az üzemanyagok szabályozott ára. A jelenleg rekordmagas 95-ös benzin ára 1,6 centtel lesz olcsóbb, és 1,74,4 centről esik literje. A dízel literenkénti ára eközben 4,6 centtel, 1,88,3 centre mérséklődik. A fűtőolaj ugyanennyivel lesz olcsóbb literenként, az ára a mostani 1,50,6 centről esik. A kormány ezúttal nem avatkozott bele a már többször csökkentett jövedéki adókba, de a modellár figyelembe veszi a megváltozott módszertant, amely nem tartalmazza a biokomponenseket. Ugyanakkor mind az üzemanyag, mind a fűtőolaj ideglenesen mentesül a környezetvédelmi adó és az energiahatékonyság növeléséhez való hozzájárulás megfizetése alól december 15-éig. Mivel a kőolajtermékek ára továbbra is magas, az állam engedélyt kért az Európai Bizottságtól arra is, hogy szükség esetén 6 hónapra ideiglenesen a minimum szint alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját. Jánész Jánse kormányfőt ma a Vatikánban fogadta 14. Leó pápa. Többek között a Szlovénia és a Szent Szék közötti kapcsolatokat szabályozó vatikáni megállapodás korszerűsítéséről esett szó. Jánse megköszönte pápának a béke és az erkölcsi irányelvek iránti erőfeszítéseit egy olyan időszakban, amikor a régi világrend már nem létezik, az új pedig még nem alakult ki. A miniszterelnök úgy értékelte, hogy Szlovénia és a Vatikán kapcsolata szilárd alapokon nyugszik, és a kapcsolatokat egy 2001-ben megkötött és 2004-ben ratifikált kétoldalú megállapodás formalizálta. A Szent Szék beszámolója szerint 14. Leó pápa és Jánse a tárgyaláson a katolikus egyház szlovén társadalomhoz való hozzájárulását is hangsúlyozta. A beszélgetésen a világ különböző témáit vitatták meg, többek között a Nyugat-Balkán politikai helyzetét és a régió jövőbeli kilátásait az európai integráció folyamatában, írta az olasz ANSA hírügynökség. Denis Becsirovics és Zselka Cvijanovics megőrizte helyét Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnökségében, a horvát közösséget pedig a következő 4 évben Darijana Filipović, a horvát demokratikus közösség politikusa képviseli majd a testületben, derült ki a tegnapi általános választás előzetes eredményeiből. A Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság adatai szerint a bosnyák államelnökségi tag megválasztásán a hivatalban lévő Denis Becsirovics, a Szociáldemokrata Párt politikusa szerezte meg a szociáldemokrata párt politikusa szerezte meg a legtöbb szavazatot. A

0: férfi és női csapatok mérkőznek a rangos címért. Az OTP Branik és a Geni Volley női kategóriában, az ACH Volley és a Pan Vita Pomgrád pedig férfi kategóriában játszik a Szuperkupában. Időjárás. Délután részben napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé. Gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal és ismerősökkel, és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci csentei lakos. Hamvait október 7-én szerdán 16 órakor helyezik örök nyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyelletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 76 éves korában elhunyt Fehér Laci csentei lakos. Hamvait október 7-én szerdán 16 órakor helyezik örök nyugalomra a csentei temetőben. Az elhunyt előtt szerdán 14 órától róhatják le kegyelletüket, tiszteletüket.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

Október 5-e van, ugye ez Aurél napja, és ha van Aurél ismerősök, és esetleg még nem köszöntették fel, akkor még megtehetik, hiszen még maradt egy kicsi ebből a mai napból. Egyébként pedig, ami az időjárást illeti, ugye nagyjából szerdáig azért még élvezhetjük ezt a kellemes időjárást, aztán csütörtök pénteken már némi kis esőre is lehet majd számítani. Kicsit hűvösebb is lesz. Nagyjából 16-17 fok körül alakulnak majd a nappali hőmérsékletek, de aztán utána majd ismételten lesz némi napsütés. Legalábbis a hosszú távú előrejelzés ezt mutatja, viszont ez ugye még változhat, tehát azért annyira biztosan nem lehet állítani, de a modellek alapján egyelőre így néz ki. No, viszont menjünk tovább egy kis zenével, jön a Honey Beast meg, de Demjén Ferenc is itt lesz, utána pedig jövünk vissza.

0: Horizont.
1: Aki otthont csodálhatta, aki elmulasztotta, sajnálhatja a Kelemen Kvartett koncertjét a Lendvai zsinagógában. Bartók Béla 6 vonós négyese volt hallható egy estén világszínvonalon. Adásunkban a ciklus létrejöttének körülményeiről Kelemen Barnabás, Kossuth Díjas hegedű művész szól, majd a Lesz Társulat készülő előadásáról beszélgetünk Gál Éva rendezővel és Gál Patrik csoportvezetővel, szerepéről és terveikről. Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perctől. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

Október 5-e a pedagógusok világnapja, illetve a pedagógusi jogok világnapja. Ezen a napon világszerte azokat a tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat és oktatókat ünnepeljük, akik nap mint nap nem csak tudást adnak át, hanem sokszor példát, irányt és biztatást is. A világnapot 1994-ben az UNESCO kezdeményezésére hívták életre. A dátum sem véletlen. 1966. október 5-én fogadták el az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet közös ajánlását a pedagógusok helyzetéről, amely többek között a tanárok jogait, felelősségét, munkakörülményeit és szakmai megbecsülését is érintette. A pedagógusok világnapja ugyanakkor nem csak egy szakmáról szól. Szinte mindannyiuk életében volt legalább egy olyan tanár, akire évtizedek múltán is emlékszünk. Talán azért, mert megszerettette velünk a történelmet, vagy az irodalmat, talán azért, mert észrevette bennünk a tehetséget, vagy egyszerűen csak azért, mert a megfelelő pillanatban mondott néhány bíztató szót. Október 5-e ezért jó alkalom arra is, hogy gondoljunk egykori és jelenlegi pedagógusainkra, és megköszönjük nekik azt a munkát, amelynek eredménye sokszor csak évekkel, évtizedekkel később válik igazán láthatóvá. Boldog pedagógus napot tehát minden tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak és oktatónak is. Mi pedig menjünk tovább egy kis zenével, jön a Roxette, meg itt lesz a Vénusz is.

0: emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett kettő új osztálytársunk. Először mindenki lefagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket. Ez bennünk is megvolt, de pozitívan vártuk őket, és ezúttal is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
1: Ugye én kézilabdázom, és nekem is nagyon jó volt, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak a többiek. Voltak ketten, Adél és Csenge, ők tényleg nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt, hogy segítettek rajta, mert azon is segítettek, hogy a többiekkel is megismerkedjek, hogy a maga a játékkal megismerkedjek, és nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem, és még a mai napig is jóban vagyok mindkettőjükkel.
2: Mi van akkor, ha egy új gyerek érkezik az osztályba? És mi van, ha éppen te vagy az az újonc? Hogyan lehet beilleszkedni, kapcsolatokat kialakítani és új barátokra találni? Mi a legnehezebb egy új közösségbe kerülve? Erről hallhattok a műsorban, amelynek házigazdái Léna és Lili a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából.
3: TV Express!

Október első hétfő egyébként a Habitat világnapja, vagyis a települések és az emberi lakókörnyezet világnapja. Az ENSZ 1985-ben hívta életre ezt a kezdeményezést, az első Habitat világnapot pedig 1986-ban tartották meg. A lap egyik legfontosabb üzenete, hogy a megfelelő lakhatás alapvető emberi szükséglet. Világszerte azonban továbbra is emberek milliói élnek bizonytalan, túlzsúfolt vagy nem megfelelő körülmények között, miközben a gyors város sihasodása, lakhatási költségek emelkedése és a környezeti problémák újabb kihívásokat jelentenek. A Habitat világnap ugyanakkor nem csak arról szól, hogy van-e tető a fejünk felett. Arról is, hogy milyen településeken szeretnénk élni. Vannak-e biztonságos közterek, zöld felületek, elérhető szolgáltatások és megfelelő közlekedés, illetve mennyire fenntartható és élhető a környezetünk. Az ENSZ ezzel a nappal arra is emlékeztet, hogy mindannyian alakítjuk saját lakókörnyezetünket. Egy tisztább utca, egy gondozott park, több fa vagy éppen egy jól működő közösség mind hozzájárulhat ahhoz, hogy egy település ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon legyen. Október 5-én a Habitat világnapján tehát érdemes egy pillanatra körülnéznünk magunk körül, és feltenni a kérdést, mit tettünk azért, hogy a hely, ahol élünk, a jövőben még élhetőbb legyen. Ez ugye, Habitat világnapja van, minden évben október első hétfőjére esik, és hát ez így 2026-ban éppen október 5-e, vagyis a mai nap. Na jöjjön is akkor most egy zene, ha szintén Habitat van, nem is akármilyen, New York, New York, mint a Tatrai Band.

Tátrajbendés, New York, New York. 17:51 perc, pontos idő 9 perc múlva, tehát 18 óra érkezik az Esti Krónika itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Nap legfontosabb hírügynökségi hírei összefoglalva egy blogban meghallgathatók. Na utána pedig akkor várja majd önöket az Eléven Otthon című műsor is, úgyhogy érdemes továbbra is MMR-t hallgatni. Mi pedig jó rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Az autópályákon kívüli benzinkutaknál éjfélkor csökken az üzemanyagok szabályozott ára Szlovéniában.
1: Janez Janša kormányfőt ma Vatikánban fogadta 14. Leó pápa.
2: Tanák Eszer holnap vezeti a stratégiai tanács első ülését, amelyen számos volt a diplomata, ügyvéd, professzor és más szakértő vesz részt.
1: Az Állatok Világnapja alkalmából 2026. október 4-én bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Ezúttal Pumi megnevezéssel.
2: Deniz Becsirovic és Relka Cvijanović megőrizte helyét Bosznia-Hercegovina háromtagú állam elnökségében a tegnapi választások után.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Az autópályákon kívüli benzinkutaknál éjfélkor csökkenik az üzemanyagok szabályozott ára Szlovéniában. A jelenleg rekordmagas 95-ös benzin ára 1,6 centtel lesz olcsóbb, és 1,74 centről esik literje. A dízel literenkénti ára eközben 4,6 centtel, 1,88,3 centre mérséklődik. A fűtőolaj ugyanennyivel lesz olcsóbb literenként, az ára a mostani 1,50,6 centről esik.
2: A kormány ezúttal nem avatkozott bele a már többször csökkentett jövedéki adókba, de a modellár figyelembe veszi a megváltozott módszertant, amely nem tartalmazza a biokomponenseket. Ugyanakkor mind az üzemanyag, mind a fűtőolaj ideglenesen mentesül a környezetvédelmi adó és az energiahatékonyság növeléséhez való hozzájárulás megfizetése alól december 15-ig. Mivel a kőolajtermékek ára továbbra is magas, az állam engedélyt kért az Európai Bizottságtól arra is, hogy szükség esetén 6 hónapra ideglenesen a minimum szint alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját.
1: Janez Janša kormányfőt ma a Vatikánban fogadta 14. Leó pápa. Többek között a Szlovénia és a Szentszék közötti kapcsolatokat szabályozó vatikáni megállapodás korszerűsítéséről esett szó. Janša megköszönte a pápának a béke és az erkölcsi irányelvek iránti erőfeszítéseit egy olyan időszakban, amikor a régi világrend már nem létezik, az új pedig még mindig nem alakult ki.
2: A miniszterelnök úgy értékelte, hogy a Szlovénia és a Vatikán kapcsolata szilárd alapokon nyugszik, és a kapcsolatokat egy 2001-ben megkötött és 2004-ben ratifikált kétoldalú megállapodás formalizálta. A Szentszék beszámolója szerint 14. Leó pápa és Janša a tárgyaláson a katolikus egyház szlovén társadalomhoz való hozzájárulását is hangsúlyozta. A beszélgetésen a világ különböző témáit vitatták meg, többek között a nyugat-balkán politikai helyzetét és a régió jövőbeli kilátásait az európai integráció folyamatában, írta az olasz ANSA hírügynökség.
1: Tone Kaiser külügyminiszter holnap vezeti a stratégiai tanács első ülését, amelyen számos volt diplomata, ügyvéd, professzor és egyéb szakértő vesz részt. A tanács megvitatja Szlovénia külpolitikai stratégiájának megújítását, amelyet Kaiser hivatali ideje elején jelentett be.
2: A stratégia megújítását Stanislav Rascsán, a külügyminisztérium államtitkára jelentette be az Országgyűlés Külpolitikai Bizottságának szeptember közepén tartott ülésén. Elmondta, hogy a 2015-ös külpolitikai stratégia és annak 2021-es Angela Lagar miniszter által vezetett tárca alatti frissítését veszik alapul. A külpolitikai stratégiát legutóbb 2024-ben veszik alapul. A külpolitikai stratégiát legutóbb 2024-ben újította meg az előző kormány.

0: átlagosan 44.671 munkanélkülit regisztráltak, ami 1%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.
1: Szeptemberben 5.551 munkanélküli volt regisztrált, ami 44,1%-kal több, mint a havi összehasonlításban, és 5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, jelentette be ma a foglalkoztatási hivatal. A nyilvántartásból a szolgálat által törölt 6.343 munkanélküli közül 4.188 fő talált munkát, vagy vált önálló vállalkozóvá, ami 101,7%-kal több, mint augusztusban, és 0,5%-kal kevesebb, mint tavaly szeptemberben.
0: Az Egészségügyi Minisztérium ismét immár harmadik alkalommal tesz közzé nyilvános pályázatot betegjogi képviselői jelöltek keresésére a Nemzeti Közegészségügyi Intézet maribori és muraszombati regionális egységeiben. A megismételt nyilvános felhívásokra a pályázatok benyújtási határideje 2026. november 4-e, jelentette be az Egészségügyi Minisztérium.
1: Jelölteket az egészségügy vagy a fogyasztóvédelem területén működő nem kormányzati szervezetek és egyesületek, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet regionális tanácsai, valamint az önkormányzati tanácsok jelölhetnek. Az időben beérkezett javaslatok alapján a minisztérium a feltételeknek megfelelő jelöltek közül javaslatot fogalmaz meg a betegjogi képviselő kinevezésére, és azt továbbítja a kormánynak kinevezésre. A minisztérium május elején tette közzé az első felhívást, majd augusztus közepén megismételte, de sikertelenül.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az Állatok Világnapja alkalmából 2026. október 4-én bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank, ezúttal Pumi megnevezéssel. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fém érme, a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja, írta az MNB.
1: Az MNB utalt rá a Pumi közepesnél kisebb termető, a Puli intelligenciát és a terjerek bátorságát, mozgékonyságát ötvöző terelő kutyafajta. Széltudatos tenyésztését a 19. században kezdték meg, tették hozzá. A jegybank szerint az emlékérme elsődleges célja az értéki közvetítés és a figyelemfelhívás, ezért fizetőeszközként való használata nem javasolt. A rajta feltüntetett névérték a gyűjtőérték megőrzését szolgálja. A magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról, a kuvaszról és a magyar pásztorról jelent megérme.
0: Denis Becsirovics és Zselka Cvijanovics megőrizte helyét Bosznia-Hercegovina három tagú államelnökségében, a horvát közösséget pedig a következő 4 évben Darijana Filipovics, a horvát demokratikus közösség politikusa képviseli majd a testületben, derült ki a tegnapi általános választás előzetes eredményeiből.
1: A Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság adatai szerint a bosnyák államelnökségi tag megválasztásán a hivatalban lévő Denis Becsirovics, a szociáldemokrata párt politikusa szerezte meg a legtöbb szavazatot. A bosznia-szerb köztársaság elnöke Szavo Minics az SNSD jelöltje lesz, akit a korábbi elnök Milorad Dodik is támogatott, és aki az előzetes eredmények szerint a szavazatok több mint felét szerezte meg. A Bosznia-Hercegovina Föderáció parlamentjének képviselőházában az SZDA maradt a legerősebb politikai erő, míg a Bosznia-Szerb köztársaságban az SNSD maradt a legerősebb párt.
2: Sport.
0: Szlovéniában rendezik az országúti kerékpárosok Európa-bajnokságát. Tegnap 196 kilométert tettek meg a férfi versenyzők Ljubljana és Szentsur között. Tadej Pogacar távolléte után a belga Remco Evenepoel lett az új kontinens bajnok, a legjobb szlovén Primož Roglič volt a 10. helyen. Ján Trátnik pedig búcsút vett az aktív versenyzéstől, és ezentúl a Red Bull Bora Hanksrow csapat sportigazgatójaként folytatja a karriert. A bolgár Radostin Alexandrov vezeti ezentúl az első ligás Radomlje csapatát, jelentette ma a klub. A 34 éves szakember legutóbb a Velenyei Rudár kispadjáról irányította az együttest, előtte pedig a Tábor Szezsána játékát vezette. 9 forduló után a lista utolsó 10. helyén áll a Radomlje, ezért is

0: menesztette eddigi trénerét, a szerb származású Ivan Vukmančević. Október 17-én Ljubljana ad első alkalommal otthont a röplabda szuperkupának, amelyen az országos bajnok és a kupagyőztes férfi és női csapatok mérkőznek a rangos címért. Az OTP Branik és a Geni Volley női kategóriában, az ACH Volley és a Panvita Pomgrad pedig férfi kategóriában játszik a szuperkupában.
1: Időjárás. Este és éjszaka még időnként megnövekedhet a felhőzet, keleten marad a derült az ég. Éjszaka tenger melléken eshet némi eső is, hajnalban a síkságokon helyenként ködös, párás lesz a levegő. Holnap nagyjából napos időre van kilátás, időnként megnövekvő felhőzettel. Reggel 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, napközben ismét kellemes 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartok figyelmébe. Munkálatok miatt akadozik a tengermelléki sztráda forgalma Raubarkomanda és Posztolyna között Kopper felé. Kamionok várakoznak a karavánkák alagút előtt Ausztria irányában.
0: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Dorész hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Kovács Sándor műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Ez a Zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok. A következő fél órában friss hírekkel és jó zenékkel várom Önöket. Dua Lipa 2,5 évvel ezelőtt is lágere, most ismét a csúcson. A TikTok trend ismét felkapta a Taming Season-t, amely ennek következtében újra a slágerlisták élére ugrott világszerte, és az 1 milliárd Spotify streamet is átlépte. Bár Dua Lipa már boldog házasságban él, a szörnyű randis élmények ihlette dal születésekor így mesélt. Voltam egy sor rossz randin, és az utolsó igazán feltette az íre a pontot. Másnap bementem a stúdióba, ahol közöltem, hogy a gyakorló időszaknak vége, azaz training season is over. Aztán, ahogy az általában lenni szokott, az ilyen haveri beszámolóknál rengeteg nevetés mellett jó hangulatban hamar összeállt az új dal. Minden rosszból kisülhet valami jó, hiszen ha nincs ez a sok balul elsült randevú, nem kaptunk volna egy igazi, önbizalomtól duzzadó pophimnuszt Dua Lipától.

Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő Colosseum and Caesar Palace színpadán tartott limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Jennifer Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 teltházas előadást élt meg. A show nem csupán az énekesnő slágereire épül, teljes zenekar, vokalisták és 16 táncos is közreműködik benne, miközben Jennifer Lopez zenéje Broadway klasszikusokkal és a Las Vegas legendás előadói által ikletett dalokkal egészül ki. A koncert így egyfajta zenei utazássá és történetmesélésé válik, amely az énekesnő pályafutását, valamint legfontosabb zenei hatásait is bemutatja. A The J-Lo Show Live in Las Vegas november 26-án kerül adásba a CBS-en, és ezzel egy időben a Paramount Plus kínálatában is elérhető lesz. A rajongók számára egy kibővített változat is készül, amely kizárólag a streaming platformon lesz megtekinthető. Dance.

Stewart Magyarországot is érinti jövő tavasszal induló utolsó turnéján. A skót világsztár 2027. június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves Ross Stewart 6. alkalommal lép magyar közönség elé. Eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól. Több mint 6 évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. 19 éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem ezt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többet adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem cserébe én is sok szépet adhattam nektek, idézte az énekest a közlemény. Ross Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott, és ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta koncerteken.

And she's fat free. A végéhez közeledik Shakira La Mujeres Yano Lorán elnevezésű világkörüli turnéja, amit Európában egyedül Spanyolországba hozott el. Az énekesnő 12-szer lép színpadra Madridban, de azokra a rajongókra is gondolt, akik nem jutottak el a spanyol fővárosban, hogy élőben is láthassák a show-t. Az október 3-ai fellépésén élőben nem más csatlakozott hozzá a színpadon, mint Dua Lipa, aki hasznát vette a spanyol nyelvvizsgájának, és spanyolul köszönte meg az énekesnőnek a meghívást. A La Mujeres Yano Lorán turné tavaly februárban startolt el. A madridi rezidenciája, amelyhez egyébként egy külön stadiont terveztek és építettek fel Shakira számára, október 11-én ér véget, ezután pedig már csak két koncertje marad az évre, októberben Kirgizisztánban, novemberben pedig Egyiptomban lép fel.

Eric Clapton egy friss interjúban elismerte, hogy ma már nagy hibának tartja, hogy megvált két legendás hangszerétől. A gitáros ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy az aukció mögött egy számára fontos cél, a Crossroad Center Antika Rehabilitációs Központ támogatása állt. Clapton szerint a 2004-es árverés idején folyamatosan emlékeztetnie kellett magát arra, miért válik meg ezektől a számára szinte szent tárgyaktól. Úgy fogalmazott, hogy józanságának megőrzése és más függők segítése minden másnál, még a zenélésnél is fontosabb számára. Ezért úgy érezte, hogy a Blackiehez és a 335-öshöz fűződő érzelmi kötődés ellenére is fel kell áldoznia a hangszereket a rehabilitációs központ fennmaradásáért. Clapton ma is rendkívül személyes tárgyként tekint a gitárokra, és úgy érzi, egy hangszer képes kizökkenteni az embert a legrosszabb lelki állapotából is. Éppen ezért különösen fájdalmas számára, hogy megvált két ennyire fontos darabtól. Az ügyet azonban a mai napig nemes és szép célnak tartja.

A Metallica nem csak a színpadon foglalja el Las Vegast, ugyanis a zenekar az Adidasszal is összeállt egy különleges ruhakollekció erejéig. A két névnek ez az első hivatalos közös ruházati együttműködése, a kínálat pedig férfi-női és gyerekméretekben is elérhető. A Rolling Stone beszámolója szerint az árak 40 és 120 dollár között mozognak. A kollekciókban pólók, háromnegyedes ujjú felsők, trikók, kapucnis pulóverek és hagyományos pulóver is helyet kapott. Az Adidas jellegzetes trefoil logóját és három csíkját a Metallica klasszikus tipográfiájával, valamint kifejezetten a Las Vegas-i koncertsorozathoz készült grafikákkal keverték. Az együttműködés szeptember 30-án indult el Las Vegasban. A Metallica egyébként idén ugye Magyarországot sem került el, hiszen júniusban két koncertet is adott a Puskás Arénában, és az egyik estén még a Pokolgép totális metálját is elővette.

A Liverpooli Egyetem kutatói átvilágították Taylor Swift dalszövegeit, és a felszín alatt találtak valamit. Taylor Swift karrierjét a rajongók és a zeneipar rendszerint a látványosan elkülönülő zenei korszakok váltakozásaként értelmezik. Ám a Liverpooli Egyetem kutatói most egy hatalmas szövegkorpus segítségével bizonyították a mélyebb formai állandóságot. A szakemberek digitális szövegvizsgálata 4 alapvető megfigyelésen keresztül világít rá az énekesmű művészetének rejtett rétegeire. Taylor Swift dalszövegeiből készített egyedülálló 123.553 szóból álló digitális korpuszt dr. Naomi Adam, a Liverpooli Egyetem irodalmi nyelvészeti posztdoktori kutatója végezte. Taylor Swift ugyan úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, semmi más nem teszek, csak változom. A számítógépes korpusz elemzés szerint a költői eszköztár strukturális állandóságot tükröz. Az elemzés egyébként a színmotívumok terén is megdöbbentő eredményt hozott.

0: Ez volt a Zenében otthon. Egy hét múlva ismét várom önöket.
1: Zenében otthon. Hírek a zenevilágából.

Szemüveges Carson Koma Jude Law-val itt a Muravidéki Magyar Rádióban, előtte pedig ugye szólt a zenében otthon. Mi pedig most akkor köszönjük a figyelmüket, mert a délutáni csapat búcsúzik önöktől, hiszen 5 perc múlva, ugye? Hát bő 5 perc múlva 19 óra lesz, és jön majd az esti mese. Megjönnek majd magyar nóták és csárdások. 20 órakor meg is ismételjük akkor a terepjárót. 20-30 perckor az aréna ismétlése is következik. Ha tehetik, maradjanak tehát továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain. Mi pedig köszönjük, hogy velünk voltak, és hogy kik voltunk itt önökkel. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Farcs Doris szerkesztette. Szép estét mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióban.
1: Hans Christian Andersen, a teáskanna. Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Ha minek beszéljen hát az ember a hibáiról, mikor az úgy is megteszik helyette mások. A csészék, a tejszínes kancsó, meg a cukortartó úgy is többet gondolnak a csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről, vagy a pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta. Ismerem a hibáimat is, be is látom, s éppen ezért vagyok szerény és alázatos, de hát nem csak hibái, erényei is vannak ám az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak fedele, de nekem ez is, az is, s ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak jó ízlést szolgálna, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgettést a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette, de a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön, a forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. Hát a födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta, s nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot. Sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok. Félre állítottak egy sarokba. Másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt kunyerált a konyhán. Koldusbotra jutottam. Nem volt tartalma az életemnek, hát nagyon elkeseredtem. És mégis, akkor kezdődött az én igazi életem, mert a világon mindenki más hová ér el, mint ahová indult. Belém földet tömtek, s ez egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. Na de a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda, nem tudom, ajándékba kaptam. A kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az az enyém lett. A szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, és én hordoztam, én voltam a bölcsője. Néztem, nem tudtam betelni szépségével, boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A virág nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem, mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, hát én megörültem bizony. Megérdemli a dicséretet a szépséges virág. De egy nap aztán azt mondta valaki, jobb cserepet érdemelne. Hát akkor ketté törtek, ami nagyon fájt. De a virág sokkal szép cserébe került, s ez megvétörtek, ami nagyon fájt. De a virág sokkal szép cserébe került, s ez megvigasztalt.

Aki vétet megbűnhődik, azt mondja az írás. Nem segít itt se a mámor, sem pedig a sírás. Ezt az elgondolás,

a mi boldog szerelmünket. Nem írtad meg.

néha oly jól esik sírni. Olyan szép a mi szerelmünk, hogy az szinte ő.

leszel az enyém, kékszemű, gyönyörű virág. Olyan szép a világ, mint minden virág, mondd, ugye te leszel a párom. Minden rózsán csókos lehelet, rabja lettem gyönyörű szép szemednek. Dobj egy csókot felém, te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Muzsikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad csak végig a napül.

ha leborul elém, akkor majd kacagok reáljon. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fügyülök a babámra. Ha csókot dob felém, ha leborul elém, akkor majd kacagok reáljon.

csak a bánat van te veled, keserű lett a kenyered.

szomorú lett az utcádon, senki nem jár ki hozzád.

de a szíved itt felett.

láttad, a kék nyeri jó kedvénket, ne nézd fel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Hétfő van, október 5-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió. Benne következik a Terepjáró, és ma 4 témával várjuk Önöket. Úgyhogy számítunk a figyelmükre, és már is kezdünk. Íme az első témánk. Koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek Fehér Janira a Hosszúfalui Falotthonban. A településről származó neves operaénekes életét és művészi pályafutását felidéző délután ünnepi hangulatáról Baranyai Lajos és zenekara gondoskodott. Az emléknapot a Hosszúfalui Fehér Jani Művelődési és Turisztika Egyesület, valamint a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezte. Ticsár Inesz is ott volt az emléknapon.
2: Egy falu híres szülöttjének emlékét nem csak az emléktábla őrzi. Tovább él a helyiek történeteiben, és az évről évre megszervezett találkozásokban is. Hosszúfaluban az egyesület neve ugyancsak Fehér Janira emlékeztet. Hogy annak idején miként esett rá a választás, azt ünnepi beszédében Göncz László idézte fel.
3: Akkor volt egy ötlet, hogy legyen egy olyan valaki, aki a falu szülötte. Pozsonis Mária, tehát Marika volt akkor az elnöke az egyesületnek, ő adta ezt az ötletet, de mindenki támogatta az akkori vezetőségből. Szabó József volt még, most hirtelen nem akarok, tehát semmi sem kihagyni. Kepe István és mások, ugye. No és akkor még nagyon közeli volt, tehát Fehér Jani távozásának tehát az időpontja, hiszen ugye 1978-ban halt meg, ez pedig 1981-ben történt, amikor az egyesület tehát hivatalosan is felvette tehát ezt a nevet. Tehát így született a választás Fehér Janira, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül jó döntés volt, és a mai napig, tehát megőriztük ezt a nevet.
2: Fehér Jani pályája nem a színpadon kezdődött. Előbb mészárosnak tanult, majd Zágrábban próbált szerencsét. A hosszúfalú fiatalnak az új környezet és a nyelvi nehézségek is kihívást jelentettek. Göncz László beszédében azt is felidézte, hogyan talált rá a művészi hivatásra.
3: Egy merész, egy minden problémát leküzdeni szándékozó fiatalember lehetett. Ezt egyébként is meséltik róla azok, akikkel én beszéltem. Tehát leküzdötte ezt, és ugye nagyon hamar tehát vonzódni kezdett az éneklés iránt, és hát a színészpálya iránt. Ez meg is történt, tehát ez úgymond meg is valósult, ez az álma. Szerintem az élete nagy álma volt, és nem hogy még valósult, hanem gyakorlatilag a bariton hangja az évtizedekig a horvát művészvilágban, tehát fogalommal számított, és az nem kis dolog. Ugye ismerik ma is a horvát tehát kultúra elejét, és ugye nem kétség, hogy Tejtvotáni Zágrában, aztán később ugye a Reszéki útszintén, tehát Horvát Nemzeti Színház úgymond állandó tagja volt, nagyon fontos szerepékkel.
2: Fehér Jani a színpadi sikerek után is kötődött szülőfalujához. A család személyes kapcsolatát Hosszúfaluval Szarjas Kátya, a helyi Fehér Jani Művelődési és Turisztikai Egyesület elnöke idézte fel.
4: Fehér Jani Hosszúfaluban született, az egyesület a nevét is átvette, úgyhogy az az egyesület neve is. És persze Fehér Jani is, és a családja, a lánya Tatjana is nagyon szeretettel jöttek mindig vissza Hosszúfaluba, úgyhogy szerintem szép, hogy emlékezünk rájuk.
2: A megemlékezéshez ezúttal is zene társult. Baranyai Lajos és zenekara lépett a közönség elé, magyar nótákkal és más ismert dallamokkal téve teljessé az emléknap programját.

0: kezdetét vette a gyermekét, és folytatódott egy szép hagyomány is. A Lendvai rendőrállomáson ma délelőtt ismét a legkisebbek vendégeskedhettek. Az állomáson Deák Krányec és Mojce Kepe körzeti vezetők várták a Lendvai óvoda hosszúfalusi kétnyelvű tagozatának óvodásait és óvonőit. Hogy mi mindent láthattak a gyerekek, az Szabó Márk riportjából terül ki.
1: Máš čelado?
2: Já.
1: Kole sársko? Vy máte dvě?
3: A gyermek héten hagyományosan várja a gyerekeket a rendőrség, hogy bemutassa, milyen is a rendőrök munkája. A körzeti vezetők a megelőző programjuk keretében idén a hosszúfalusi tagozat óvodásainak napját tették így színesebbé. Horváth Ida óvónő volt az egyik kísérőjük.
4: Szeretnénk, ha a gyerekek megismernék a rendőröket, mint olyan embereket, akik segítik és védik őket.
5: És mit láttak itt ma a gyerekek és az óvónőik?
4: Láttunk, hogy hogyan néz ki a rendőrség. Nagyon szép volt.
5: Mit csinálnak egyébként a gyermek hét keretében most az óvodában? Miben más most?
4: Ma mentünk rendőrségre, holnap megyünk tűzoltók.
5: Miben más most?
4: Ma mentünk rendőrségre, holnap megyünk tűzoltókhoz, Hosszúfaluba, akkor egy

0: A kicsik annyira megilletődtek, hogy kérdésekre nem nagyon tudtak válaszolni. Helyettük így Deján Krányec rendőr mondta el, miben volt része a gyerekeknek a lendvai rendőrállomáson.
1: Danes so nas obiskali vrtca Lendava, se pravi enota dolga vas. Prišli so vsi, se pravi tudi najmlajši.
2: Ma a hosszúfalusi ovisok látogattak meg minket, és még a legkisebbeket is elhozták magukkal az óvónők. Bemutattuk nekik az állomás helyiségeit, a fogdáinkat, de a legjobban a fegyveres bemutató érdekelte őket. Érdeklődők voltak, és szerintem jól érezték magukat. Láthattak ma pisztolyt, bilincset, tehát a felszerelésünket is. A fegyvereket természetesen csak a biztonsági előírásoknak megfelelően mutattuk meg nekik. Elég sok kérdésük volt, főleg az óvónőknek. Utána megkérdeztük őket, hogyan érkeznek az iskolába, és felhívtuk a figyelmüket a biztonsági övé és a sisak helyes használatára. Ezt egy gyakorlati bemutatóval tettük érdekesebbé. Tojások helyettesítették az emberi fejet, és a gyerekek láthatták, hogy ha nincs rajta sisak, akkor a tojás bizony eltörik, amikor valaminek nekiütközik. Szerintem egy ilyen kis gyakorlati bemutató többet ér minden elméleti figyelmeztetésnél.
0: A gyerekeket általában a fegyverek, a fogda és az ilyen valódi különlegességek érdeklik a legjobban. De tetszett nekik az ügyeletes rendőr sok monitorral felszerelt irodája is.
1: Seveda otroci poprašajo po zaporu, ne, na policijski postaji nimamo zapora, ampak imamo prostore za pridržanje.
2: Igazi börtönünk nincs, de fogdánk az van. A gyerekeket az is érdekelte, hogy hol van az idekerülők vécéje, hol tusolhatnak, van-e fűtés, és mikor kapnak enni, vagyis mi történik azokkal, akik azért kerülnek ide, mert nem hallgattak a rendőrökre. Végül pedig megjelent Leon, a kabala rendőrünk is. Ő az a kedves Maci, akivel mindig könnyebben tudunk közel kerülni a kicsikhez. Habár eleinte néhányan megijedtek tőle, utána már örülnek neki, és szívesen fogadják. A rendőrségi megelőző programjaink egyik fontos eszköze. Az ilyen látogatásokhoz, mint a mai, a rendőrautók szirénája is dukál. Ez szintén ijesztő lehet eleinte, de általában jó hangulatot teremt a gyerekek körében, és számunkra a velük való kapcsolat felvétel egyik fontos eszköze.
1: Mert policisztom in pa otrokom v vrtcu ali pa v šoli.
0: Mondta Deján Krányec körzeti vezető a lendvai rendőrállomás előtt. A gyermekhéten a Lendva vidéki rendőrök további látogatásokkal is kapcsolatot tartanak az általuk lefedett terület iskoláival és óvodáival. Ezek az akciók és tevékenységek a körzeti vezetők megelőző munkájához kapcsolódnak. Ennek célja a bűncselekmények megelőzése, valamint a fiatalok és az egész lakosság szemléletének formálása.
3: Vajon mekkora távolság választja el a napot a Földtől? És milyen messze található tőlünk a legtávolabbi bolygó? Ezekre a kérdésekre most nem csak a tankönyvek segítségével kaphatnak választ a dobon, aki kétnyelvű általános iskola tanulói. Az iskolások Szolarics Ladislav tanár segítségével elkészítették a naprendszer kicsinyített modelljét. Különlegessége, hogy a bolygók egymáshoz viszonyított távolságai a valóságot élhetően szemléltetik. Az elkészült modell látványos módon mutatja meg, milyen hatalmas és lenyűgöző világ vesz körül bennünket. A naprendszer modellt a gyermekhét első napján a Világűr Nemzetközi Hete alkalmával adták át ünnepélyesen. Szőke Krisztina összeállítása.
4: A világegyetem végtelennek tűnő, lenyűgöző világ, amelyben csillagok és galaxisok milliárdjai találhatók. Felfoghatatlan méretei miatt nehéz elképzelni, milyen hatalmas távolságok választják el egymástól az égi testeket. A naprendszer ennek a hatalmas kozmikus világnak csupán egy apró része, mégis számtalan érdekességet rejt. Ezt hozták közelebb a tanulókhoz a dobronaki kétnyelvű általános iskolában, ahol Szolarics Ladislav, a csillagászat választható tantár tanára tanulóival elkészítette a naprendszer modellt.
5: Szeretem az asztronómiát, sok barátom is van, és akkor már, hát mondhatom, több mint 20 éve volt egy ilyen ötlet, hogy csinálunk egy természetismereti napot, ahol a bolygóknak a személylapját akkor úgy neveztük el, hogy minden bolygónak csinálunk egy személylapot, és akkor meghatároztuk, hogy mely adatokat fogjuk ezen a személylapon föltüntetni. És akkor tudom, hogy még azon a természetismereti napon még az egyik csoportnak az volt a feladata, hogy csillagokkal kapcsolatos verseket kellett nekik keresni. Úgyhogy ez egy elég komoly összetett természetismereti nap volt, ahol nem csak a bolygókkal, hanem pláne a nappal is nagyon fontosan dolgoztunk. És akkor ez a nap

0: elég jól sikerült, akkor jött az ötlet, hogy jó volna felállítani a iskola folyosóját. Mindig elmaradt. Közben voltak táborok is az iskolán, csillagászati táborok is. Zombori Otto kollégám, nagy csillagász, ő nagyon támogatta, hogy Laci azért egy naprendszert fel kell állítani.
1: Összegezte az előzményeket Szolarics Ladislav tanár, majd így folytatta.
0: És most úgy hiszem, hogy megérett és jókor érett meg ez az ötlet, vagyis az akarat. Nagyon jó fiúk voltak a választató tantárgynál, asztronómiánál, tehát csillagászatnál, és akkor a fiúk beszeretik a fát megmunkálni, és akkor ilyen szép kis tartót találtunk ki a bolygónak. Persze nagy kihívás volt a méretarány, hogy kapjunk olyan adatot, vagyis olyan mértéket, hogy a Föld ne legyen nagyon pici, és a Jupiter ne legyen nagyon nagy. 1/500 milliós arányban csináltuk meg, így egy olyan tetszetős mértékarányt kaptunk. A festésnál azért a fiúk nem voltunk olyan ügyesek, azért akkor a tanárok segítettek keresni olyan lányokat, akiknek több tapasztalatuk volt a színkeveréssel.
1: Részletezte Szolarics Ladislav, aki azt is elárulta, hogy a bolygók alatt elhelyezett úgynevezett személyigazolványokat lánya Doris tervezte meg.
0: Minden bolygó alatt ott egy különös szín van. A gyerekek ezt is előkeresték, hogy minden bolygónak sajátos színe van. És akkor a Doris ezt ilyen ötletesen a mértékarányt ebbe a színbe csinálta még, tehát az a szín az alapja. Tehát az nem csak úgy van ott, az a szín akkor azhoz a bolygóhoz tartozik.
1: Mesélte Szolarics Ladislav. A munka jelentős részét három fiú végezte el. Közülük ketten már középiskolások. Még a csapat legfiatalabb tagja, még az általános iskola 9-ese. Králj Leót hallják.
2: Bolygókat csináltunk, először fúrtunk, akkor ragasztottunk, akkor még csészültünk. Ilyen fúrtam, a Marcel csészült, Martin meg ragasztott.
1: A megnyitón Szolarics Ladislav néhány érdekes információt osztott meg a naprendszerről, majd a tanulók mutatták be az egyes bolygókat. Kovács Zsejke például a Földről szólt.
3: 365 nap, vagyis egy évig köröz, akkor 24 óra alatt kerüli meg, az egy nap körülbelül, és élőlények, állatok, növények és más számtalan élőlények csak ezen a bolygón élnek. Akkor azok a más bolygók is nekem nagyon is tetszettek, és olyan-olyan más volt, mint a Föld, és hogy az űrben sok bolygó is található. Nekem az a Szaturn volt még olyan érdekes, olyan szép színek voltak, meg a Vénusz, meg ezek olyan szép kevere színek voltak nekem. Nagyon tetszett a bemutatás, meg örültem neki, hogy ilyen szépen tudtam felolvasni a Földről valami pár adatot.
1: Mondta Kovács Zsejke a naprendszer bolygóiról, amelyek ezentúl a Dobranaki iskola egyik folyosóján tekinthetők meg. Emellett a modellt Szolarics Ladislav tanár elkészítette a Pártosfalvi iskolában is.
4: Slavomir Mrozek Tango című abszolút drámájának november 8-ai bemutatójára készül idén a Lesz Társulat. A darab választásról és az előkészületekről Gál Patrik csoportvezetővel, valamint Gál Éva pécsi rendezővel Botka Ágnes beszélgetett.
5: Számunkra ez nagyon fontos tevékenység itt a Muravidéken, már nem csak azért, mert szeretünk a színpadon lenni, mint egyének, és nekünk ez egy nagyon nagy hobbi. Szeretjük azt, hogyha más ember bőrébe tudunk bújni, és ezáltal egy kicsit más szemszögből nézzük a világot, tehát ez a mi lelki megbékélésünknek is egy nagyon fontos része. Emellett természetesen fontosnak tartjuk azt, hogy a muravidéki magyar kultúrát őrizzük, hogy az embereket legalább évente egyszer, akik nem szoktak annyira járni a színházba, bevonzuk őket, és megtöltsük legalább Lendván, Dobronakon, Pártosfalván és Hodoson akár a termeket. Úgyhogy ezért itt is ugye nem is volt talán kérdés a tagokban, hogy egy újabb színpadi szereplésben részt vegyenek, és persze különösebben vonzó volt számukra, hogy most nem egy ilyen kemény, drámai, tragikus darabot fogunk bemutatni, hanem egy ilyen abszolút komédiát, ha lehet ezt így mondani. De persze ennek is van mondani valója, és ennek is a végén van egy kis szomorú része, nem áruljuk el, de hogy ugye felkészítsük a nézőket arra, hogy azért egy igazi színházi darabot fogunk a színpadra vinni.
6: Nyilatkozta Gál Patrik, a társulat vezetője. Majd a pécsi Gál Éva rendezőt kérdeztük a munkafolyamatról és a darabválasztásról.
7: Igen, én a harmadik színház és az Oberon társulat nevében voltam itt szerintem olyan júniusban, és egy vitaszínházi előadást hoztunk, és akkor Reni mondta, hogy nagyon keresnek ide egy rendezőt, és akkor így elgondolkoztam ezen, és akkor mondtam, hogy én szívesen megpróbálok jönni. Egyébként nekem van egy teljes állásom azon kívül, hogy független művészként, színészként és rendezőként is tevékenykedek egy iskolában, Pécsen, de hogy megpróbálom úgy alakítani az életemet, hogy akkor le tudjak ide jönni, mert én ezt egy nagyon jó kihívásnak találtam, és akkor Renével utána felvettük a kapcsolatot telefonon, mondta, hogy hányan vannak, akkor én egyszer augusztusban lejöttem, megnéztem őket, és akkor a beszélgetéseink alapján megkérdeztem, hogy ők mit szeretnének, akkor kerestem igazából rájuk egy darabot.
6: Ez a darab pedig nem más, mint Slavomir Mrozek Tango című abszurd darabja. Néhány szót erről a választásról.
7: Nekem azért tetszett meg nagyon, mert én azt gondolom, hogy nagyon, hogy bár nem mostani ez a darab, de mégis nagyon szól a mostani generációk problémájáról, arról, hogy van egy olyan felnövekvő, vagy már felnőtt fiatal generáció, akik igazából nem kaptak egy olyan szabályrendszert, ami szerint élhetnének, és ez nem segíti az ő életüket, hanem nagyon elveszettek ebben a világban, és pont erről szól ez az előadás, hogy van egy fiatal ember, aki egy művész családban nő föl, akinek minden megadatott ezen a világon, csak az nem, hogy kapjon egy mankót, hogy mi helyes és mi helytelen ebben az életben, és ő próbál meg rendet rakni ebben a káoszban. Hát nem akarom elmondani, hogy sikerül neki-e vagy sem, ezt majd meglátják a nézők.
6: A teljes beszélgetést a holnapi Horizontban hallgathatják meg.
4: A hallgatóink hétfő van, október 5-én is a Terepjárót hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz.

0: Horizont.
1: Aki ott volt, csodálhatta, aki elmulasztotta, sajnálhatja a Kelemen Kvartett koncertjét a Lendvai zsinagógában. Bartók Béla 6 vonós négyese volt hallható egy estén világszínvonalon. Adásunkban a ciklus létrejöttének körülményeiről Kelemen Barnabás, Kossuth Díjas hegedű művész szól, majd a Lesz Társulat készülő előadásáról beszélgetünk Gál Éva rendezővel és Gál Patrik csoportvezetővel, szerepéről és terveikről. Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perctől. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

Mit? Az idő most megáll? Vagy jobb lenne várni?

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. Edzőmérkőzést játszott szombaton Lendván a NAFTA és a ZFC. A válogatott szünetet kihasználva az akadémián csapott össze a két csapat egy 120 perces találkozón. A mérkőzést 4, egyenként 30 perces szakaszra osztották. A vendégek 3-2-re nyertek, és a keret valamennyi tagja pályára lépett. A NAFTA-nál sérülés miatt hiányzott Keresztes, Gorenc Stankovic, Jasarágics és Touré, míg Dragoner a válogatott szerepése miatt nem játszhatott. Emiatt a Zete 5 játékost is kölcsön adott a NAFTA-nak, elsősorban a kevés bevethető védő miatt. Pályára lépett viszont Adam Assar, aki az átigazolási időszak végén érkezett. Az első fél órában mindkét csapat egyszer volt eredményes. A Zete részéről Amato talált be, a NAFTA pedig Márosár révén egyenlített. A következő két játék részben már a zalajok voltak eredményesek. Először Makado, majd Santos szerzett gólt. A negyedik fél órában a lendvajak szépítettek, Bobson lőtt kapásból a hálóba. A dinamikus mérkőzésen mindkét csapat több helyzetet is kialakított, de a kapusok is többször a helyükön voltak, illetve a támadók sem mindig tudták kihasználni a lehetőségeiket. A 120 perc után a Zete 3-2-re megnyerte az edzőmérkőzést, amely jó felkészülést jelentett mindkét csapat számára a hétvégi bajnokik előtt. A NAFTA október 11-én vasárnap a Bravót fogadja a 11. fordulóban. A Zete ugyanezen a napon az OTP Bank Liga 9. fordulójában a Nyíregyházát látja vendégül. Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA edzője többek között Adam Assar játékáról és a Bravo elleni bajnokéről is beszélt.
2: Yes, we think that the approach about the match was like this. It's better this that to have a normal training session.
3: A mérkőzés jóval hasznosabb volt számunkra, mint egy hagyományos edzés. Versenyhelyzetben játszhattunk, két különböző kezdőcsapatot állítottunk össze, így mindenki megfelelő terhelést kapott. Ráadásul nem történt sérülés, és a játékosok is több ritmust szerezhettek. Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ezért ez számunkra fontos tapasztalat volt. Zalaegerszegről is érkeztek hozzánk játékosok, mert szükségünk volt rájuk. Ez mindannyiunk számára az első ilyen tapasztalat volt. Nem könnyű helyzet, de nagyon jól sikerült megoldanunk. A Zalaegerszegről érkezett játékosok hozzáállása is kiváló volt, ahogy a saját futballistáinké is. Ezért könnyen tudunk alkalmazkodni a helyzethez. Adama még fiatal játékos, folyamatosan fejlődik. A beilleszkedés nem egyszerű számára, hiszen nem beszél angolul, így a kommunikáció is nehezebb vele. Ugyanakkor nagyon szerény és alázatos látsz. Napról napra látjuk a fejlődését, és öröm nézni, ahogy egyre jobban beilleszkedik, és milyen jó csapattárs. Nagy lehetőségek vannak benne, de még a fejlődés folyamatában jár. Most visszatérünk a megszokott kerékvágásba, és készülünk a következő bajnoki mérkőzésre. Talán ez a hét arra is jó volt, hogy néhány játékosunk, például Jasarágics, Touré és Stankovic megfelelően regenerálódjon. Hazai pályán játszunk. Az előző két mérkőzésünket idegenben vívtuk, ezért külön öröm számunkra, hogy ismét a saját szurkolóink előtt léphetünk pályára. Egy újabb jó csapat ellen játszunk, és az a célunk, hogy erős győzelmi szándékkal futballozzunk, és megszerezzük a 3 pontot.
1: Felipe Csillicája, a Zalaegerszeg vezetőedzője pedig elmondta, két különböző játékfelfogás találkozott, de összességében nagyon hasznos mérkőzés volt.
4: Yes, it was very good. We have some players in the international break with their national teams.
5: Jó mérkőzés volt. A válogatott szünet miatt mindkét csapatnak több játékosa is a nemzeti együtteseknél van. Ezért úgy gondoltuk, jó lehetőség, hogy a két klub közötti jó kapcsolatnak köszönhetően lejátsszuk ezt az edzőmérkőzést. Két különböző játékfelfogás találkozott, de összességében nagyon hasznos mérkőzés volt. A NAFTA remek szezont fut, mi pedig folyamatosan fejlődünk a bajnokságban. Tovább kell dolgoznunk az elképzeléseinken, és reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló mérkőzéseket játszani. Az elmúlt három bajnokiból kettőt megnyertünk, egyet pedig elveszítettünk. Az utóbbi vereség váratlanul ért bennünket, de tovább kell lépnünk. Elemeztük ezeket a mérkőzéseket, és azt láttuk, hogy összességében jó teljesítményt nyújtottunk. Ezért most már bizakodóbban tekintünk a folytatás elé. Nagyon nemzetközi a keretünk, ezért fontos, hogy minden játékos megértse, miért van itt, és milyen jövőképe van a klubnak. Az elnök és a vezetőség a jövőt építi, mi pedig igyekszünk a következő évekre is játékosokat felkészíteni. Úgy érzem, jó úton járunk, még akkor is, ha egy ilyen folyamatnak idő kell. Ez egy összetett és hosszú folyamat. Úgy gondolom, jó irányba haladunk, és el tudjuk érni, amit kitűztünk magunk elé, de még csak az út elején járunk.
1: A játékosok is elégedettek voltak a tesztmérkőzéssel. Rok Pirtósek kiemelte, javulniuk kell a befejezéseknél, és kevesebb ki nem kényszerített hibát, valamint pontatlan paszt kell elkövetniük.
3: Jól jött ez az egyhetes szünet, egy kicsit tudtunk pihenni. Közben viszont keményen edzettünk, az edzések elég intenzívek voltak. Úgy érzem, a mai mérkőzést is jól teljesítettük. Sajnos ismét elkövettünk néhány hibát, ezekből két gólt is kaptunk az első fél időben. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ezért elsősorban a befejezéseknél kell javulnunk. Jobban kell koncentrálnunk, kevesebb ki nem kényszerített hibát és pontatlan paszt kell elkövetnünk. A kapu előtt pedig hatékonyabbnak kell lennünk, főleg azokban a helyzetekben, amikor szinte biztos gólt szerezhetnénk. Most egy kicsit ismét pihenünk, aztán készülünk a Bravo elleni nagyon nehéz bajnokira. Úgy érzem, fizikailag jó állapotban vagyunk. A szünet alatt otthon is elvégeztük az előírt futó- és erőnléti edzéseket. Készen állunk a saját intenzív játékunkra, amely sok futást és letámadást igényel. Jelenleg talán egy-két sérültünk van, akik hiányoznak, de reméljük, hamarosan ők is visszatérhetnek.
1: Jean Mauricio 120 percet védett a Zete kapujában. A fiatal szlovén kapus örömmel tért vissza a Lendvára, miután tavaly nyáron a magyar élvonalba igazolt. Jelenleg azonban Gundel Takács Bence mögött a második számú kapus.
6: Ja, mislim, vedno se lepo vrnt na, na staro mesto, ali bi to treko domov.
5: Mindig jó érzés visszatérni egy olyan helyre, amelyet akár az otthonomnak is nevezhetek. A NAFTA nagyon sokat adott nekem, és remélem, hogy én is tudtam valamit adni a klubnak. Jó volt újra látni a régi arcokat, a korábbi csapattársokat, és azokat az embereket is, akiket az ETN-nél és korábban a NAFTA-nál ismertem meg. Számomra mindig öröm, ha segíthetek a csapatnak. A kapusoknak talán egy kicsit könnyebb végigjátszani egy ilyen hosszú mérkőzést, mint a mezőnyjátékosoknak, de természetesen a 120 perc így sem egyszerű. Gundival nagyon jó kapcsolatban vagyunk, ő kiváló kapus. Nagy megtiszteltetés vele együtt edzeni, különösen most, hogy bekerült a felnőtt válogatott keretébe. Én pedig itt vagyok, dolgozom és edzek. Ő engem tesz jobbá, én pedig igyekszem őt is segíteni abban, hogy napról napra fejlődjön.
1: A NAFTA utánpótlás csapatai számára rosszul sikerült a hétvége. Egyedül az élvonalban szereplő U15-ös csapat tudott pontot szerezni. Az Olimpia Ljubljana ellen egy egyet játszott Lendván. Takács hozta előnybe a kékeket a 23. percben. A vendégek azonban Lozsár góljával a szünet után egyenlítettek. Az U17-es csapat 2-0-ra kikapott. 2-1-re kikapott Rákoliban, az Druzsena Savinsk ellen a NAFTA U19 vasárnap a másodosztályban. Horvát ugyan előnybe hozta a vendégeket, de Kralj, illetve Sztörbád öngólja azt jelentette, hogy pont nélkül tért haza a Bunc legénység. A Moravidéki labdarúgó ligában az Olimpia Hosszúfalu vasárnap 3-0-ra kikapott a Csrencsovcitól, és így visszaesett az utolsó előtti helyre a tabellán. Szintén 3-0-ra kikapott a Hotiza Gáncsanin. A listavezető Grád 6-2-re nyert a Tunis ellen, a Polana pedig 4-0-ra verte a Bakócit. A Lendvai Körzeti Liga 7. fordulójában a következő eredmények születtek. Malibu Pannonia GK Graničar 4-1, Kobylie Dobronak 4-0 és Nedelica Nafta Rekfjuk 6-3. Továbbra is 100%-os a muraszombati körzeti ligában a Hodos. A listavezető vasárnap hazai pályán 4-1-re verte a második helyzet Cánkovát. Molnár kétszer, valamint Vörös és Pavel voltak a gólszerzők a házigazdánál. Szombaton Lendván rendezték meg az U15-ös tollaslabdázók első tornáját, amelyen a hazai versenyzők több szép eredményt is elértek. A fiúknál a B erősségi kategóriában Samo Zupanić szerezte meg az első helyet, míg az A kategóriában Sven Páhor bronzérmes lett. Páhor párosban még eredményesebb volt, a kungotai Jonas Kovácsics oldalán megnyerte a versenyt. A lányok egyéni versenyén is hazai siker született, Kaja Utrosa végzett az élen, Nezsa Zsitek pedig a második helyet szerezte meg. Párosban a két lendvai játékos, Utrosa és Zsitek együtt is első lett, miután valamennyi ellenfelét legyőzte. A hétvégén hivatalosan is megkezdődött az új röplabda szezon Lendván. A lendvai klub utánpótlása lépett elsőként pályára. Szombaton a junior lányok, vasárnap pedig a kadétok játszottak az első ligába jutásért zajló selejtezőben. A juniorok az első mérkőzésen 2-1-re legyőzték a Celjét, a döntőben azonban 2-0-ra kikaptak a Sempéter csapatától, így a pót selejtezőben folytatják. A kadétok az Recse elleni 0-2-vel kezdtek, majd a folytatásban 2-0-ra legyőzték a Maribort. A záró mérkőzésen a Ljutomer 2-0-ra verte szoros meccsen a lendvai csapatot. Vasárnap rendezték meg Moravské Toplicén a jubileumi 10. Muravidéki mini maratont. A különböző futószámokban összesen 320-an indultak. A rendezvényről bővebben a keddi arénában szólunk. Mára ennyi fért műsorunkba. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
7: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Teeny Express.
1: Teeny Express.
2: Teeny Express.
3: Emlékszem, amikor az osztályban nem is volt olyan régen, tavaly olyan fél év körül érkezett kettő új osztálytársunk. Először mindenki lefagyott, de utána pedig pozitívak voltunk, és nagy szeretettel vártuk őket, de szerintem mindenkiben van először egy ilyen kicsit félelem, kicsit izgulás, hogy vajon hogyan fognak beilleszkedni, be fognak-e illeszkedni, bántani fognak-e minket. Ez bennünk is megvolt, de pozitívan vártuk őket, és ezóta is az osztályközösség része, és nagyon boldogak vagyunk, hogy ők is az osztályunk része lettek.
4: Ugye én kézilabdázom, és nekem is nagyon jó volt, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak a többiek. Voltak ketten, a Dél és Csengem, ők tényleg nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt, hogy segítettek rajta, mert azon is segítettek, hogy a többiekkel is megismerkedjek, hogy a maga a játékkal megismerkedjek, és nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtottak nekem, és még a mai napig is jóban vagyok mindkettőjükkel.
5: Mi van akkor, ha egy új gyerek érkezik az osztályba? És mi van, ha éppen te vagy az az újonc? Hogyan lehet beilleszkedni, kapcsolatokat kialakítani és új barátokra találni? Mi a legnehezebb egy új közösségbe kerülve? Erről hallhattok a műsorban, amelynek házigazdái Léna és Lili a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskolából.

vagyok küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell.

0: első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
1: Gondoljunk csak bele, mi minden változott a világban az elmúlt 100 évben. Rendszerek jöttek és mentek, a technológia teljesen átalakította a mindennapjainkat, de van valami, ami völgyi faluban egy évszázada változatlan. A tenni akarás, az önfeláldozás és a közösség védelme. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Újra egy az elmúlt hónapokban jubiláló, kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületet ünneplünk. Ma Dámir Lucsics elnökkel beszélgetünk arról, hogyan ünnepeltek 100 évet völgyi faluban, miként tudja az egyesület megszólítani a fiatalokat, és milyen modern felszerelésekkel vigyázzák ma a völgyi falusiak és pinceiek biztonságát. Varga Inesz tag pedig abban segít, hogy felidézzük a múlt legemlékezetesebb pillanatait. Dámir Lucsics elnök először a nyár elején megtartott ünnepségről mesél.
2: Június 20-án volt megtartva a 100 éves jubileum, 19-én este megtartottuk a díszgyűlést, ahol kiosztottuk a elismeréseket, okleveleket, köszöntőket. Előtte még megemlékeztünk a elhunyt tagjainkról a völgyi falusi temetőben. 20-án meg tűzoltó parádéval kezdtük a jubileumot, a régi szertártól az új garázsig volt meve a tűzoltó parádéval. Az új garázsnál a programmal folytattuk. Itt átvettük az új autót, ászlót, garázs, és akkor a végén egy jó nagy bulival végeztük a mi jubileumunkat. 22-5 év vett részt, voltak baráti öték és Csokakőről, Letenyéről és Erdélyből a Kövendi öte. Gratuláltak nekünk a Szlovén Tűzoltószövetség, a Lendvai Tűzoltószövetség, Magyar János a Lendva polgármestere, Horváth Feri parlamenti képviselő és Martin Dolamics Konrád a Lendvai plébános.
1: 100 év az óriási idő, vajon mi a titka annak, hogy itt völgyi faluban a tűzoltó hagyomány és az feláldozás eszméje ilyen sokáig fönnmaradt, nemzedékről nemzedékre ilyen erősen?
2: Én szerintem az összefogás, együttműködés és a fiatalok toborozása. Ez a 100 év titka szerintem.
1: Nagyon szép új egyesületi zászlót is fölavattak.
2: A tűzoltó ászló az az egyesület szimbóluma, nagy jelentősége minden tag számára. Az egyik felén a Szent Florián szimbóluma van, a másik felén egyesület adatai, kezdetének az éve, azért is volt kicserélve a régi ászló, mivel a régi ászlón a kezdeti év hibás volt rajta.
1: Ennek az ünnepségnek a részeként a falu régi iskolaépülete mellett az új tűzoltógarást is átadták, emellett egy közösségi tér és könyvtár működik, ott vagyunk most mi is. Hogyan fonódik össze a tűzoltóság élete a falu tágabb kulturális és civil életével?
2: Hát igen, próbálunk együttműködni a helyi közösséggel, civil szervezetekkel, lakossággal, de hát nem szab soha elfelejtenünk, hogy a fő célunk a helyiek segítsége, katasztrofa védelem szempontjából. Próbálunk nagyon sokat közreműködni a falusi programokban is. Ez is egy dolog, amelyik összetartsa az egész ötét.
1: Hogyan reagált a helyi lakosság erre a hatalmas mérföldkőre? Mennyire érezte a falu és az egyesületi tagok támogatását ebben a centenáriumi előkészületekben, nagyszabású esti gasztrokulturális rendezvényben?
2: Nagyon sok falusi a tagokon kívül segített a szervezésben és a kivitelezésben. Meg szeretném nekik köszönni. A jubileumon nagyon sok falusi vett részt. Szerintem jól érezték magukat. A hangulat is olyan volt.
1: Varga Inesz már 20 éve tagja az ÖTÉ-nek. Az ő munkájának eredménye a völgyi falusi tűzoltó krónikája. Hogyan kezdődött a történet?
3: Néhány nem hivatalos adat szerint az egyesület már 1924-ben szervezetten működött, de az eddig ismert adatok alapján csak az 1926-os évet találtuk dokumentumokban. Az egyesület krónikájából megtudhatjuk, hogy az egyesület alapító tagjai Tóth Ferenc és Gerincsér József voltak, illetve más krónikákban azt az adatot is találtam, hogy Vida János volt az első elnök. Az egyesület tényleges megalapítása előtt a faluban már működött egy úgynevezett tűzoltó csoport. Azok segítettek a lakosoknak tüzek, árvizek vagy más szerencsétlenségek idején. egyesületünk fennállásának mind a 100 évjében többé-kevésbé ugyanazokkal a problémákkal küzdött, vagy kevés volt az aktív tag, vagy nem volt megfelelő helyiség, vagy nem állt rendelkezésre megfelelő felszerelés, illetve gyakran pénzügyi gondok voltak, de úgy gondolom, hogy ezeket a nehézségeket már megoldtuk, megfelelő körülmények között tudjuk végezni a munkánkat.
1: Melyek voltak azok az évek, amelyek a legnehezebbek voltak?
3: Szerintem a második világháború előtti időszak volt a legnehezebb. A tűzoltóság akkor szervezetlenné vált. A járási tűzoltó szövetség segítségével Vida János akkor újjászervezte és vissza helyreállította az egyesület működését. Viszont a közeledő második világháború miatt a tűzoltóegylet hadi tűzoltósággá alakult át, és ezt az egyletet többnyire idősebb tagok alkották, akik helyettesítették a fiatal tagokat, akiket behívtak a katonai szolgálatra.
1: Ha a völgyifalusi tűzoltóság múltjára gondolunk, akkor kik azok a meghatározó korábbi elnökök, parancsnok, mintaképek, családok, akiknek a nevét mindenképp meg kell említenünk?
3: Külön most talán nem szeretnék kiemelni senkit, mert úgy gondolom, hogy mind azok, akik az elmúlt években betöltötték az egyesület elnöki, illetve parancsnoki tisztségét, felelősségteljesen dolgoztak, lelkiismeretesen végezték a munkájukat, és úgy gondolom, hogy mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesületünk még 100 év után is ilyen sikeres és aktív.
1: Bizonyára sokat kutatta a múltat, amikor készült az évfordulóra az egyesület, és amikor ez a krónika létrejött. Volt-e bármilyen különlegesség, amit ki tudnánk emelni?
3: Épp ezek a kutatások során tudatosult bennem, hogy mennyire fontos az, hogy van egy megfelelő archívuma az embernek, hogy mennyire fontos az, hogy a dokumentumokat archiváljuk, valahol elrakjuk őket, hogy megmaradnak az utókor számára. Az anyagok egy része az évek során elveszett. Tudjuk, hogy az elején a tűzoltóegyletnek nem voltak megfelelő helyiségei. Úgyhogy ezeket a dokumentumokat a tűzoltók saját otthonaikban őrizték. Az évek során eltűntek, elvesztek. Én nagyon örülök, hogy Varga Sándor megírta a Lendvai Tűzoltó Szövetség krónikáját. Abban nagyon sok információt találtam. Ezúton még szeretnék köszönetet mondani Lázár Lenkinek is. Nagyon sok információt gyűjtött össze a falu lakosaitól is. Legérdekesebb volt a egyesületi gyűlések jegyzőkönyveit olvasgatni. Elhangzott többször, hogy úgy gondolják, hogy a fiatalok nem élik aktívak, vagy nem veszik komolyan az ügyet, vagy nem vigyáznak az egyenruhákra. Többször elhangzott, hogy megfelelően kell viselkedni, amikor bálba mennek, vagy versenyekre. Akkor a 60-as években volt egy

0: években nagyon sok beavatás, ami van, az mind nagyjából élen katasztrofa, viedelem, időjárási katasztrofák. Nagyjából ilyenből van most utolsó időben legtöbb, hála Istennek nem sok, remélem így is fog maradni. Persze az évek során a bürokráció is növelkedett, sokkal többet kell használni a számítógépet, nem mint valamikor mindent kézzel írtak. Pályázatoktól kezdve a beavatáson kitölteni a jelentést is már számítógépen töltsük ki. A Szlovén Tűzoltó Szövetség vett minden szlovén ÖTÉ számára egy kis notebookot, amelyiket már beavatáson használjuk, és ottan a jelentést mindjárt töltsük is ki.
1: Akkor már a terepen is használni kell ezt. Nem csak a múltról szól ez az évforduló, hanem a jövőről is. Vadonatúj bevetési járművet vehettek át. Milyen képességekkel rendelkezik ez az új autó, és hogyan növeli a falu biztonságát?
0: GVC 2, ez egy középméretű tűzoltókocsi, amelyik 4200 liter vizet hord magában. Van rajta egy szivattyú, amelyik 3200 liter vizet nyom percenként. Az autót körülbelül úgy próbáltuk betervezni, hogy minél nagyobb spektrum bevetésre tudjuk felhasználni. A benti tüzekre, erdei tüzekre, árvizekre valahogyan úgy próbáltuk felszerelni, hogy el tudjuk használni minden nagyobb spektrum beavatásokra.
1: Nos, hosszú évekig komoly kihívást jelentett az egylet számára a járművek és az eszközök megfelelő elhelyezése is. Most végre elkészült ez a modern új tűzoltó garázs. Mit jelent ez a fejlesztés a mindennapi készenlét szempontjából?
0: Hát ezzel nagyon sokat kaptunk, mivel a régi tűzoltókocsi pincén volt garázsolva, és nagyon sok időt el szoktunk abban veszteni. Így most Völgyi faluban van az új garázs, ahol már nagyját a régi garázsból ide át is pakoltok. Tehát most a következő hónapban majd próbáljuk még a többi felszerelésünket és az egész tűzoltószertárt a régi faluotthontól ide átpakolni, és akkor sokkal eredményesebbek tudunk lenni már a vonulásnál, mivel minden itt lesz a kezünknál.
1: Ez a beruházás, az a hármas, ugye garázs, autó felújított terek, ez egy hatalmas anyagi megterhelés mindenképpen. Hogy sikerült ezt a községgel együttműködve itt tető alá hozni?
0: Nagyon sokat együttműködtünk a Lendvai Tűzoltó Szövetséggel és a Lendvai Tűzoltó Parancsnoksággal. Az ők segítségével tudtuk megkapni az új garást, kocsit, és egy nagy köszönetet szeretnék mondani Magyar János polgármesternek, hogy kezünkre tudott menni. Persze igaz meg az is, hogy a régi tűzoltókocsi is már 40 éves, és itt volt az ideje, hogy ki kellett cserélni is, de nagyon igaz, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben.
1: És mi lesz a sorsa a régi autónak, még itt van egyelőre?
0: Hát igen, itt van még, de hát megpróbáljuk eladni, és majd helyette venni egy korszerűbb minibuszt, amelyiket nagyon sokat használok, főleg a gyerekek fiatal tűzoltók szállítására, mivel velük is nagyon sokat foglalkozunk, járunk versenyekre. Az idén még tábort is szerveztünk nekik, háromnaposat. Régi minibuszunk is már 30 éves, és sajátját már lejárta.
1: A mai fiatalokat elég nehéz motiválni, kimozdítani a képernyők elől. Ez az utóbbi időben itt Völgyi faluban azért elég szépen sikerült.
0: Hát igen, elég nehéz őket kihúzni a házból, és valahogyan próbálunk most nyáron annyira talán nem, de hát az év többi folyamából majd minden hétvégén próbálunk velük foglalkozni. Nem muszáj éppek, hogy mostant az versenyre van fölkészülés, hanem próbálunk velük társalogni, meg hogy ők is egymás között társalognak itt a szertárba.
1: Kik azok, akik segítenek ebben? Ugye vannak mentorok, akiknek nagyon fontos szerepük van ebben.
0: Igen, az egyesület vezetősége felállított egy komissziót, amelyik a fiatalossággal foglalkozik. Az tagok benne a Gerincser Marika, Melita Orosz, Lucsics Mirka, Horváth Andrea, Ivánec Martina, és ők foglalkoznak nagyjából a gyerekekkel, mi megpróbálunk, amikor kell, akkor hozzásegítünk nekik.
1: A Völgyi falusi ÖTÉ-nek 134 tagja van, ebből 41 operatív tag, 34 a korosztályos tag és 8 a veterán. A tagság mintegy fele pedig női tagokból áll. Völgyi falu fedi le Pince falvát is. Ezt a munkát komolyan is veszik, és vannak pincei tagok is a völgyi falusiak soraiban. Ami pedig a versenyeket illeti, azokon községi, de néha regionális szinten is szép eredményeket értek el a völgyi falusiak. Azonban az utóbbi években kevesebb idő akadt a versenyzésre. Ismert el Dámir Lucsics elnök.
0: Remélem, hogy a következő években majd kicsit többet adunk megint a versenyzésre. Várjuk, hogy ezek a fiatalabb tűzoltók is felnőnek, és szeretnénk egy jó versenyző csapatot felállítani, amelyik igaz, hogy majd ebben fog foglalkozni. A kiképzések, meg hát ilyen alap kiképzések vannak a Lendvai Szövetségnél, de hát a többi az még

0: az messzelebb van, vagy Muraszombatban, vagy Ljubljanában. Valahogyan mindig találunk rá időt, meg pénzt, hogy el tudunk menni. De hát egyre nehezebb a fiatalokat is rábeszélni ezekre a kiképzésekre, mivel kiképzéseknek nem olyan rövid ideig tartanak, mint a előbbeni években, vagy nagyon nehezen vesznek erre maguknak időt.
1: A szövetséggel, a régióval, más egyesületekkel milyen a kapcsolat?
0: A szövetség segít a kiképzésekben, mindig informál is bennünket, mikor van valami kiképzés. Képzés fönnyillik. Testvéri kapcsolatunk van kettő, az a Csókakölye Ötével és Erdélyből a Kövendivel. Szlovéniában nincsen testvéri kapcsolatunk, de próbálunk meg az utolsó évek során helyiekkel minél többet közreműködni, közös tűzoltó gyakorlatokat is csinálni. Remélem, hogy idén fog sikerülni egyet összehozni, mivel tavaly, amit gondoltunk, arra nem kaptunk jóváhagyást. Próbálkozunk a legközelebbi egyesületekkel minél többet dolgozni, vagy gyakorolni, mivel ők lesznek elsőnek riasztóva mellettünk, és hogy minél effektívebb legyen a beavatkozás.
1: Csente, Petesháza.
0: Csente, Petesháza, Lendva, igen.
1: Most idén volt viszont egy olyan változás, hogy Kovács Richárd parancsnok távozott pozíciójáról. Lehet-e már tudni, hogy ki fogja őt követni ezen a fontos tisztségen?
0: Találtunk helyette egy másik parancsnokot, de hát október 4-i lesz egy rendkívüli közgyűlésünk, de hát nem szeretnék névről beszélni, mivel még nem lesz megválasztva.
1: Készen állnak-e a jövő kihívásaira, bevetéseire a völgyi falusiak?
0: Én szerintem mindig készen állnak. Azt főleg meg lehet látni, akármikor jön a riasztás, nagyon sok operatív tag vesz részt. Én remélem, hogy a következő években is így fog tovább maradni. Megpróbáljuk ezt még talán egy kicsit nagyobb szintre vinni, főleg ezzel az új kocsival és a beruházással, amit kaptunk.
2: Völgyi faluban tehát sokkal jobb körülmények közt tekinthetnek a jövőbe a 100. jubileumi évük kapcsán az önkéntes tűzoltók. Az új kocsi, a garázs és helységek fontos hozzáadott értéket jelentenek, és remélhetőleg nem sokára a parancsnoki posztra is sikerül találni méltó jelöltet. Az utóbbi percekben az idén 100 éves jubileumot ünneplő völgyi falusi öte munkáját mutattuk be. És itt ér véget ma az első, a biztonság. Figyelmüket köszönöm, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

szemben, és a haja fehér, mint a hó. Nem, nem a pénzért, de kérlek, tedd meg nekem, hogy leülsz egy kicsit játszani mellé, és így szólsz csendesen, hogy játszd újra szem,

Újravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

és énekelni kezdtél. Elpusztult a macska, a szomszédom az őr, majd jel.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.